Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjai lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért fogta el őket a kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fenhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyják a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék, oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedeted.
0: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
1: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai témánk: újítsd meg az elmédet Isten szavával. A rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének a 2. versét olvasom fel. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az emberek viselkedését általában a gondolkodásmódjuk határozza meg. Az, ahogy gondolkozik valaki, meghatározza azt, hogy mit érzékel. És amit érzékel, az pedig befolyásolja az érzelmeit, azok pedig a cselekedeteit. Ha egy bizonyos módon gondolkozol, éveken keresztül, akkor az elméd egyszerűen beáll ebbe az irányba, erre programozod, és az életed is ebben az irányban fog haladni. De van egy jó hírem is. Ha eddig esetleg helytelenül is gondolkoztál dolgokról, az elméd Isten beszéde által meg tud újulni. Ne másold a világ bevett szokásait. Hagyd, hogy átalakítson Istennek szava, hogy átformálódjon a gondolkozásmódod az ő szavai által. Ahogy gondolkozol az ő beszédén, megújul az elméd, új irányt vesznek a gondolkodásmódok, a régi sémák megszűnnek, a helyükre új, Isten szerint való gondolatok jönnek be. Egész életed, irányultságod Isten igazsága szerint változik meg. Elkezdesz sikerben, haladásban, győzelemben, bővölködésben gondolkozni, és ez szerint is beszélsz. És ahogy a hited szerinti szavakat kimondod, egyszerűen összhangban megváltoznak a cselekedeteid is ezzel együtt. Isten szava az, ami teremtett téged, az ő szava szült újjá. És ez az egyetlen dolog, ami a helyes irányban tarthat téged. Azt kívánom, hogy Isten szava lakozzon benned gazdagon, gondolkozz rajta éjjel-nappal. Így a beszéded és a cselekedeteid is a benned élő Krisztus beszéde és cselekedetei lesznek. És vele dicsőségről dicsőségre haladsz. Valljuk meg együtt is. Imádkozz velem. Drága atyám, odaszánom az életemet arra, hogy a te szavad teljesen átformáljon engem, hogy az akaratod szerinti módon tudjak élni. A te beszéded az életem. Erről gondolkozom éjjel, nappal. A szívembe rejtem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az elmém megújul, és veled öröm, győzelem, békesség és egészség jön be az életembe. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 74. Zsoltár, Asszáv tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lépj föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóidat egy gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel. Szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Földgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasítod ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza, a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne feledkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen nő.
4: A 74. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai témánk: újítsd meg az elmédet Isten szavával. A rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének a 2. versét olvasom fel. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az emberek viselkedését általában a gondolkodásmódjuk határozza meg. Az, ahogy gondolkozik valaki, meghatározza azt, hogy mit érzékel. És amit érzékel, az pedig befolyásolja az érzelmeit, azok pedig a cselekedeteit. Ha egy bizonyos módon gondolkozol, éveken keresztül, akkor az elméd egyszerűen beáll ebbe az irányba, erre programozod, és az életed is ebben az irányban fog haladni. De van egy jó hírem is.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai témánk: újítsd meg az elmédet Isten szavával. A Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének a 2. versét olvasom fel. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az emberek viselkedését általában a gondolkodás módjuk határozza meg. Az, ahogy gondolkozik valaki, meghatározza azt, hogy mit érzékel. És amit érzékel, az pedig befolyásolja az érzelmeit, azok pedig a cselekedeteit. Ha egy bizonyos módon gondolkozol, éveken keresztül, akkor az elméd egyszerűen beáll ebbe az irányba, erre programozod, és az életed is ebben az irányban fog haladni.

0: A Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének a 2. versét olvasom fel. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az emberek viselkedését általában a gondolkodásmódjuk határozza meg. Az, ahogy gondolkozik valaki, meghatározza azt, hogy mit érzékel. És amit érzékel, az pedig befolyásolja az érzelmeit, azok pedig a cselekedeteit. Ha egy bizonyos módon gondolkozol, éveken keresztül, akkor az elméd egyszerűen beáll ebbe az irányba, erre programozod, és az életed is ebben az irányban fog haladni. De van egy jó hírem is. Ha eddig esetleg helytelenül is gondolkoztál dolgokról, az elméd Isten beszéde által meg tud újulni. Ne másold a világ bevett szokásait. Hagyd, hogy átalakítson Istennek szava, hogy átformálódjon a gondolkozásmódod az ő szavai által. Ahogy gondolkozol az ő beszédén, megújul az elméd, új irányt vesznek a gondolkodásmódok, a régi sémák megszűnnek, a helyükre új, Isten szerint való gondolatok jönnek be. Egész életed, irányultságod Isten igazsága szerint változik meg. Elkezdesz sikerben, haladásban, győzelemben, bővölködésben gondolkozni, és e szerint is beszélsz. És ahogy a hited szerinti szavakat kimondod, egyszerűen összhangban megváltoznak a cselekedeteid is ezzel együtt. Isten szava az, ami teremtett téged, az ő szava szült újjá. És ez az egyetlen dolog, ami a helyes irányban tarthat téged. Azt kívánom, hogy Isten szava lakozzon benned gazdagon, gondolkozz rajta éjjel-nappal. Így a beszéded és a cselekedeteid is a benned élő Krisztus beszéde és cselekedetei lesznek. És vele dicsőségről dicsőségre haladsz. Valljuk meg együtt is. Imádkozz velem. Drága atyám, odaszánom az életemet arra, hogy a te szavad teljesen átformáljon engem, hogy az akaratod szerinti módon tudjak élni. A te beszéded az életem. Erről gondolkozom éjjel, nappal. A szívembe rejtem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az elmém megújul, és veled öröm, győzelem, békesség és egészség jön be az életembe. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: bless you.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Aszáv Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk. A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
1: A 75. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai témánk: újítsd meg az elmédet Isten szavával. A Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének a 2. versét olvasom fel. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az emberek viselkedését általában a gondolkodásmódjuk határozza meg. Az, ahogy gondolkozik valaki, meghatározza azt, hogy mit érzékel. És amit érzékel, az pedig befolyásolja az érzelmeit, azok pedig a cselekedeteit. Ha egy bizonyos módon gondolkozol, éveken keresztül, akkor az elméd egyszerűen beáll ebbe az irányba, erre programozod, és az életed is ebben az irányban fog haladni. De van egy jó hírem is. Ha eddig esetleg helytelenül is gondolkoztál dolgokról, az elméd Isten beszéde által meg tud újulni. Ne másold a világ bevett szokásait. Hagyd, hogy átalakítson Istennek szava, hogy átformálódjon a gondolkozásmódod az ő szavai által. Ahogy gondolkozol az ő beszédén, megújul az elméd, új irányt vesznek a gondolkodásmódok, a régi sémák megszűnnek, a helyükre új, Isten szerint való gondolatok jönnek be. Egész életed, irányultságod Isten igazsága szerint változik meg. Elkezdesz sikerben, haladásban, győzelemben, bővölködésben gondolkozni, és e szerint is beszélsz. És ahogy a hited szerinti szavakat kimondod, egyszerűen összhangban megváltoznak a cselekedeteid is ezzel együtt. Isten szava az, ami teremtett téged, az ő szava szült újjá. És ez az egyetlen dolog, ami a helyes irányban tarthat téged. Azt kívánom, hogy Isten szava lakozzon benned gazdagon, gondolkozz rajta éjjel-nappal. Így a beszéded és a cselekedeteid is a benned élő Krisztus beszéde és cselekedetei lesznek. És vele dicsőségről dicsőségre haladsz. Valljuk meg együtt is. Imádkozz velem. Drága atyám, odaszánom az életemet arra, hogy a te szavad teljesen átformáljon engem, hogy az akaratod szerinti módon tudjak élni. A te beszéded az életem. Erről gondolkozom éjjel, nappal. A szívembe rejtem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az elmém megújul, és veled öröm, győzelem, békesség és egészség jön be az életembe. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob istene. Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és ki állhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol? Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást, és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
0: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáv Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok, elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, s nem lesz-e többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre. Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten. Avagy elzárta haragjában az ő irgalmát. És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Hetvennyolcadik Zsoltár. A Száv tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számot példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj, és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná-e Isten asztalt teríteni a pusztában is? Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Ő ráparancsolt a felhőkre ott fönn, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta. Mind a mellett is újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk, és akkor hízelegtek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg. Sőt, sokszor elfordítja haragját. Nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem ihatták patakjaikat, legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket, odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának, jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Oda vetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalálnak vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Kám sátoraiban. Elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában, és vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborította a tenger, bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságait. Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt, fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt. Ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor felserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől hozta előt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
0: A 78. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szólabiblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sanc.
2: Good afternoon, everybody.
3: Mindenkinek jó délután.
2: It's great to be back here again
3: and see familiar faces and
2: to see you all.
3: És látni mindannyiótokat és az ismerős arcokat is köztetek.
2: And I love this topic.
3: Nagyon szeretem ezt a témát.
2: I especially love the illustration of the giraffe.
3: Különösen szeretem ezt a zsiráf ábrázolást.
2: I like the balance that you have between reaching high but also keeping your feet on the ground.
3: Szeretem ezt az egyensúlyt, hogy magasra törtök, de ugyanakkor a lábatokat a talajon tartjátok.
2: And I appreciated what Franz was saying about knowing God as creator.
3: Értékeltem azt, amit Franz mondott arról, hogy megismerjük Istent, mint teremtőt.
2: I was talking with Alan at the break and saying that I believe the church needs to reteach some things about creation in this time.
3: Beszéltünk Alannal a szünetben, és mondtam neki, hogy szerintem itt az ideje, hogy az egyházban újra tanítsunk ebben az időszakban dolgokat a teremtésről.
2: Unless church leaders and parents teach children about creation, they're left with what they hear from the secular universities.
3: Mert hogyha a gyülekezetek és a szülők nem tanítják a gyerekeket a teremtésről, akkor csak az lesz nekik, amit a világi iskolákban és egyetemeken tanítanak nekik az evolúcióról és társairól.
2: So we're developing some things dealing with the topic of evolution and things like that will help people.
3: Tehát mi is kidolgozunk olyan tanító anyagokat, amelyek segítenek az embereket eligazodni teremtés és evolúció ügyben és hasonlókban.
2: So what I want to do now is I want to tell you a story of how God introduced to me what I believe is one of his most important characteristics.
3: Én szeretném elmondani most nektek, hogy Isten hogyan mutatta be nekem egy olyan tulajdonságát, hogyan mutatta be nekem, ami szerintem az egyik legfontosabb.
2: We just sang about his goodness, and that's what I want to talk about.
3: Most énekeltünk az ő jóságáról, és én erről szeretnék beszélni.
2: God's goodness as a father.
3: Isten atyai jóságáról.
2: And you know, when I teach the doctrine of God in our school, I go through a long list of characteristics about God.
3: Tudjátok, amikor az iskolánkban Istenről tanítok, akkor nagyon sok tulajdonságáról beszélek.
2: That's an important study for you to do.
3: Nagyon fontos ezt a tanulmányt elvégeznetek.
2: Because God has chosen to reveal himself to us in scriptures, and that teaches us how we should think about God.
3: Mert Isten úgy döntött, hogy a Bibliában kinyilatkoztatja magát nekünk, és azt akarja, hogy úgy gondolkodjunk róla, ahogy jól kinyilatkozta.
2: About all his characteristics simultaneously at the same time.
3: És egyszerre kell beszélnünk sok tulajdonságáról.
2: It is important how we think about God.
3: Mert nagyon fontos, hogy hogyan gondolkodunk Istenről.
2: We want to be sure we worship the God of the Bible as he's revealed himself.
3: Biztosak akarunk abban lenni, hogy a Biblia Istenét imádjuk, azt, ahogyan ő kijelentette magát a Bibliában.
2: And we need to be careful that we're not worshiping an image of God of what we think he is or should be.
3: Vigyázzunk el arra, hogy ne egy olyan Istent imádjunk, amilyennek mi elképzeljük őt, amilyen képünk nekünk van róla, hogy ő milyen kéne, hogy.
2: And I think all of us have assumptions about God that sometimes we find out are not entirely accurate.
3: Azt gondolom, mindannyiunknak vannak olyan feltételezései Istenről, amelyekről időnként kiderül, hogy tévesek.
2: It's been said that God created us in his image, and then we return the favor and create him in ours.
3: Megmondatott, hogy Isten az ő képmására teremtett meg minket, és mi viszonyozzuk ezt a szívességet, mi meg megteremtjük őt a magunk képmására.
2: So it's important that Christians know God as he's revealed himself in scripture.
3: Tehát nagyon fontos, hogy úgy ismerjük Istent, ahogy a Bibliába kijelentette magát, és ezt ne kérdőjelezzük.
2: The problem with that is that you can know a lot about God, but never experience him personally.
3: Ezzel az a gond, hogy sok mindent tudhatunk Istenről úgy, hogy közben személyesen soha nem tapasztaljuk meg őt.
2: And I think this is where Franz wanted to take us because we want to experience God. We want to know him.
3: És én azt gondolom, hogy Franz ide próbált elvezetni minket, mert ezt akarjuk, át akarjuk élni Istent.
2: And God wants us to know him.
3: És meg akarjuk ismerni, és ő is azt akarja, hogy
2: He not only wrote us a book about himself.
3: És nem csak egy könyvet írt nekünk önmagáról.
2: He himself came in the person of Jesus.
3: Hanem ő maga eljött Jézus személyében.
2: And then Jesus said, "He who has seen me has seen the Father."
3: És aztán Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, az látta az atyát.
2: But the fact that he walked the earth in the flesh shows us that he wants us to know him closely.
3: Az a tény, hogy ő itt járt testben a földön, bebizonyítja azt a tényt, hogy ő azt akarja, hogy közelről ismerjük.
2: But The Bible's full of stories of experiences of people that experiencing God.
3: A Biblia tele van olyan emberek történeteivel, akik megtapasztalták Istent valahogyan.
2: And experiences take our knowledge of God from our heads to our hearts.
3: A tapasztalat viszi el az Istenről való tudásunkat a fejünkből a szívünkbe.
2: When I was 18, I took a class about God.
3: Amikor 18 éves voltam, elvégeztem egy tanfolyamot Istenről.
2: And that week I had dreams almost every night.
3: Azon a héten majdnem minden éjjel álmodtam.
2: And when I learned the truth about God, it really completely reoriented how I think about him.
3: Amikor megtanultam az igazságot Istenről, ez teljesen megváltoztatta a róla való gondolkodásomat.
2: But then later on, through the work of the Holy Spirit, I actually began to experience him.
3: Aztán később a Szent Szellem munkája által elkezdtem őt valóban megtapasztalni.
2: And I think one of the primary purposes that Jesus came is so that we would know God as Father.
3: És én azt gondolom, hogy az egyik elsődleges oka annak, hogy Jézus eljött, az volt, hogy megismerjük Istent, mint atyánkat.
2: Each of us respond a little bit differently to that because our experience of an earthly father is different.
3: Mindannyian kicsit másképp reagálunk erre, hiszen másképpen éltük át a saját földi apánkat mindannyian.
2: None of our fathers were perfect.
3: Egyikünk apja sem volt tökéletes.
2: And so we all have to learn what God as Father really means.
3: Ezért meg kell valóban tanulnunk az, hogy mit jelent Isten, mint atya.
2: And I had an experience a number of years ago that changed the way I think about God.
3: Számos évvel ezelőtt volt egy átélésem, ami megváltoztatta a gondolkodásomat Istenről.
2: I had a good father and I grew up working with him actually every day.
3: Nekem jó apám volt, és úgy nőttem fel, hogy gyakorlatilag minden nap együtt dolgoztunk.
2: Most of our time together was spent working and we talked while we worked.
3: A legtöbb időt, amit együtt töltöttünk, az munkával töltöttük, és közben beszélgettünk.
2: And so I've never had a problem talking with God as I went about my day.
3: Tehát nekem sosem volt gond az, hogy Istennel beszélgessek, miközben zajlik a napom.
2: And I never had a problem sensing God's presence while I was working for him.
3: És mindig könnyedén éreztem Isten jelenlétét, miközben ő érte dolgoztam.
2: But a number of years ago, Cheryl and I had taken some time off.
3: De számos évvel ezelőtt Cheryllel elmentünk szabadságra.
2: And another pastor had arranged for us to spend 2 weeks in Scotland at a retreat center.
3: Egy másik pásztor megszervezte, hogy 2 hetet Skóciába tölthessünk, egy ilyen elvonulási helyen, egy ilyen.
2: We arrived and it was a large Victorian stone manor with many rooms.
3: Megérkeztünk egy ilyen viktoriánus korabeli nagy hát ilyen szerzetes.
2: There were 8 other couples, 8 pastors and their wives.
3: 8 pásztorházas pár volt még ott rajtunk kívül.
2: We were each given a 2-room suite.
3: Mindannyian ilyen 2 szobás apartment kapunk.
2: Had a huge dining hall where we could all sit at one table.
3: És volt egy nagy ebédlő, ahol mindannyian közös asztalhoz ülhettünk le.
2: I felt like I was eating in the White House.
3: Úgy éreztem, mintha a Fehér Házban ebédelnék.
2: And there was a staff of 20-some people that just took care of us every day.
3: Több mint 20 fős személyzet szolgál ki minket minden nap.
2: And they had a gardens and it was wonderful.
3: Volt egy gyönyörű nagy kert, az egész csodálatos volt.
2: It was like a dream.
3: Olyan volt, mint egy álom.
2: But I found myself struggling with it.
3: De én azt tapasztaltam, hogy küszködök ezzel az átéléssel.
2: I grew up on a farm in a simple rural area.
3: Egy farmon nőttem fel, vidéken, egyszerű helyen.
2: Most of my travel was to South America, and I was accustomed when I traveled, I slept in the bush, in the jungle.
3: Legtöbbször Dél-Amerikába utaztam, ha utaztam, és hozzá voltam szokva, hogy valami bokor alatt aludjak a dzsungelben.
2: So here I was enjoying luxury, and I felt uncomfortable with the idea.
3: És akkor ott éltem Skóciában, ebben a luxusban, és kényelmetlenül éreztem magam benne.
2: I forgot to mention the best part of the 2 weeks.
3: Elfelejtettem megemlíteni a legjobb részét ennek a 2 hétnek.
2: It was all paid for by somebody.
3: Valaki kifizette nekünk az egészet.
2: I never found out who.
3: Soha nem tudtam meg, hogy ki.
2: But I was wrestling, you know, is this a 2-room suite?
3: Mindannyian ilyen 2 szobás apartment kapunk.
2: Had a huge dining hall where we could all sit at one table.
3: És volt egy nagy ebédlő, ahol mindannyian közös asztalhoz ülhettünk le.
2: I felt like I was eating in the White House.
3: Úgy éreztem, mintha a Fehér Házban ebédelnék.
2: And there was a staff of 20-some people that just took care of us every day.
3: Több mint 20 fős személyzet szolgál ki minket minden nap.
2: And they had a gardens and it was wonderful.
3: Volt egy gyönyörű nagy kert, az az egész csodálatos volt.
2: It was like a dream.
3: Olyan volt, mint egy álom.
2: But I found myself struggling with it.
3: De én azt tapasztaltam, hogy küszködök ezzel az átéléssel.
2: I grew up on a farm in a simple rural area.
3: Egy farmon nőttem fel, vidéken, egyszerű helyen.
2: Most of my travel was to South America, and I was accustomed when I traveled, I slept in the bush, in the jungle.
3: Legtöbbször Dél-Amerikába utaztam, ha utaztam, és hozzá voltam szokva, hogy valami bokor alatt aludjak a dzsungelben.
2: So here I was enjoying luxury, and I felt uncomfortable with the idea.
3: És akkor ott éltem Skóciában, ebben a luxusban, és kényelmetlenül éreztem magam benne.
2: I forgot to mention the best part of the 2 weeks.
3: Elfelejtettem megemlíteni a legjobb részét ennek a két hétnek.
2: It was all paid for by somebody.
3: Valaki kifizette nekünk az egészet.
2: I never found out who.
3: Soha nem tudtam meg, hogy ki.

0: De én azt tapasztaltam, hogy küzdök ezzel az átéléssel.
1: I grew up on a farm in a simple rural area.
0: Egy farmon nőttem fel, vidéken, egyszerű helyen.
1: Most of my travel was to South America, and I was accustomed when I traveled, I slept in the bush, in the jungle.
0: Legtöbbször Dél-Amerikába utaztam, ha utaztam, és hozzá voltam szokva, hogy valami bokor alatt aludjak a dzsungelben.
1: So here I was enjoying luxury, and I felt uncomfortable with the idea.
0: És akkor ott éltem Skóciában, ebben a luxusban, és kényelmetlenül éreztem magam benne.
1: I forgot to mention the best part of the 2 weeks.
0: Elfelejtettem megemlíteni a legjobb részét ennek a 2 hétnek.
1: It was all paid for by somebody.
0: Valaki kifizette nekünk az egészet.
1: I never found out who.
0: Soha nem tudtam meg, hogy ki.
1: But I was wrestling, you know, is this really, I shouldn't be living in this kind of luxury.
0: De küzdöttem ezzel, mert úgy éreztem, hogy nekem nem kéne ilyen luxusban élnem.
1: Then the second night they put a bookmark on my pillow.
0: A második estén egy könyvjelzőt tettek a párnámra.
1: And it was the verse from James 4 verse 17.
0: Ez a Jakab 4:17 volt.
1: It says there, every good thing given and every perfect gift is from above.
0: Ami azt mondja, hogy minden jó és tökéletes ajándék felülről száll alá.
1: Coming down from the Father of lights.
0: A világosságok atyától.
1: With whom there is no variation or shifting shadow.
0: Akinél nincsen változás vagy a változás árnyéka.
1: So I had to adjust my attitude.
0: Tehát kicsit ki kellett igazítanom a hozzáállásomat.
1: I agreed I needed to receive this as something God gave to us.
0: És aztán már beleegyeztem abba, hogy ezt el kell fogadnom, mint valamit, amit
1: And I started thinking about the goodness of God.
0: És elkezdtem gondolkodni Isten jóságán.
1: See, I knew it from a theology book.
0: Tudjátok, a teológiai könyvekből ismertem az ő jóságát.
1: But I really didn't live that in my relationship with him.
0: De a vele való kapcsolatomban ezt nem igazán éltem meg.
1: The part of the verse that shocked me the most is where it says there is no variation or shifting shadow.
0: Ebben a versben az érintett meg legjobban, hogy Istennél nincs változás vagy változandó árnyék.
1: So what it means is that God's goodness never changes.
0: Ez azt jelenti, hogy Isten jósága soha nem változik meg.
1: There is never a time when God is not good.
0: Soha nincs olyan pillanat, amikor Isten nem jó.
1: And usually the way I live my life is when things were going well.
0: És általában úgy élem az életemet, hogy amikor jól mennek a dolgok.
1: I thought God was happy with me.
0: Vagy ami jól mentek,
1: when things
0: akkor
1: didn't
0: úgy éreztem,
1: go well, I assumed there was a problem.
0: Elégedve, és amikor nem mentek jól a dolgok, azt gondoltam, hogy probléma támad köztem.
1: And I knew there were times when God would be happy.
0: És tudtam, hogy vannak olyan időszakok, amikor Isten meg van elégedve.
1: But other times when I wasn't sure I could trust him.
0: De amikor más időszakok voltak, akkor nem voltam biztos abban, hogy
1: And I would never know which mood he would be in.
0: És soha nem tudhattam előre, hogy éppen milyen hangulatban van.
1: So everything good and everything perfect comes from God.
0: Tehát minden jó és tökéletes dolog Istentől jön.
1: In fact, nothing but good can come from God.
0: Igazából Istentől nem jöhet más, csak jó.
1: God is never the author of evil.
0: Isten soha nem szerzője a rossz dolgoknak.
1: He can take evil things and turn them around for good.
0: Ő a rossz dolgokból jókat hozhat ki.
1: But nothing evil ever comes from his hand.
0: De soha nem jön a kezéből semmi gonosz vagy rossz.
1: So I had to learn to trust the heart of God.
0: Tehát meg kellett tanulnom bízni Isten szívében.
1: And particularly as him being a good father.
0: És fel kellett tételeznem, hogy ő egy jó
1: I began atya. To think about Jesus, the comment where he said, I'm going to prepare a place for you.
0: Elkezdtem gondolkodni Jézuson, aki azt mondta, hogy elmegyek és helyet készítek nektek.
1: So I'm living in this mansion.
0: Ugye itt élek ebben a szerzetes rendi házban.
1: And Jesus is saying, I'm preparing many mansions for us.
0: És Jézus azt mondja, hogy ő nekünk sok lakóhelyet készít.
1: I always spiritualized that.
0: Én mindig szellemi értelemben vettem ezt.
1: Because I never thought that he would be making something nice for me.
0: Mert én soha nem gondoltam, hogy ő valóban valami szépet készítene nekem, csinálni.
1: And yet I believe heaven will be incredible.
0: Ennek ellenére hiszem, hogy a menny az elképesztő lesz.
1: And we will know his goodness fully for eternity.
0: És maradéktalanul az örökké valóságon át ismerni fogjuk az ő jóságát.
1: But the psalmist says, I would have despaired if I had not expected to see the goodness of God in the land of the living.
0: De azt mondja a Zsoltáros, hogy kétségbe estem volna, hogyha nem számítottam volna arra, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén.
1: So he wants us to know and expect his goodness right here.
0: Tehát ő azt akarja, hogy itt és most ismerjük az ő jóságát.
1: And I'm not saying that means he'll make us wealthy.
0: Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ő gazdaggá fog minket tenni.
1: But we must

0: able to in our hearts trust him as a good father.
1: De szívünkben képesnek kell lennünk arra, hogy bízzunk benne, mint jó atyában.
0: I believe now that God is good, and wherever He is, there is goodness manifested.
1: Én most hiszem, hogy Isten jó, és hogy bárhol fel előkerül, vagy színre lép,
0: And of a long list of attributes about God, I have become convinced that His goodness is very basic to us understanding Him.
1: Isten számos tulajdonsága közül én meggyőződtem arról, hogy nagyon fontos, hogy a jóságát megértsük.
0: If we don't know and trust Him as good, we probably will not draw close to Him to even understand the other parts of Him.
1: Hogyha nem ismerjük őt jónak, és nem bízunk abban, hogy ő ilyen, akkor nem akarunk közeledni hozzá, hogy megismerjük esetleg a többi tulajdonságát.
0: The Bible does tell us in Romans that we are to behold both the severity and the goodness of God.
1: Azt mondja a római levélben, hogy szemlélnünk kell Isten jóságát és szigorát is.
0: So I'll grant to you, I'm only talking about one side of that today.
1: Tehát én bevallom, hogy én most ennek csak az egyik oldaláról fogok ma beszélni.
0: And I understand that sometimes the church goes to extremes, and that can happen with this.
1: Én tudom, hogy az egyház néha szélsőségessé válik, és ezzel a témával is megtörténhet ez.
0: But I found that many Christians do not really, in their hearts, believe that God is good.
1: De én azt tapasztaltam, hogy sok keresztény a szívében nem hiszi igazán, hogy Isten jó.
0: And I believe that many in the world are looking for a God that is good.
1: És én azt is hiszem, hogy a világban nagyon sokan keresnek egy jó Istent.
0: One of my favorite stories in the Old Testament is in Exodus 33 and 34.
1: A 2 Mózes 33-ban és 34-ben van az egyik kedvenc történetem a Bibliából.
0: And thanks. Yeah, thank you. Story about Moses having a discussion with God.
1: Ez az a történet, amikor Mózes beszélgetett Istennel.
0: God has just tells Moses, I'm not going to go with you, but I'll send an angel.
1: Isten éppen most mondta meg Mózesnek, hogy ő nem megy velük, de elküldi egy angyalát.
0: Most of us would be happy with that.
1: A legtöbben megelégednénk remekül ezzel.
0: Moses said no.
1: De Mózes azt mondta, így nem jó.
0: If you don't go, don't ask me to go.
1: Hogyha te nem jössz, akkor nekem sem mondasz,
0: hogy menjek. So Moses prevails on God and wins.
1: Úgyhogy Mózes Isten fölé kerekedik és győz.
0: And what he says is, it is your presence that distinguishes us from all the other people on the earth.
1: Azt mondja, hogy a te jelenléted különböztet meg minket minden más néptől a földön.
0: It's not good enough to know that there is a God that has a plan for your life.
1: Nem elég tudni, hogy van egy Isten, akinek terve van az életeddel.
0: Moses said, I want your presence here as the to fulfill the plan.
1: Jézus azt mondta, Mózes azt mondta, én azt akarom, hogy a te jelenléted itt legyen, hogy megvalósuljon
0: a terv. So then in verse 17 we can read what the Lord said to Moses.
1: A 17. versben olvashatjuk, hogy mit mondott az Úr Mózesnek.
2: Gott Mózes gesagt hat, was der Herr Mózes gesagt hat.
0: You can read 17, 18.
2: Vers 17 und 18. Er ist herrlich wie sein erstgeborener Schild.
1: Mondta azért az Úr Mózesnek,
2: mit ihnen stößt die Völker nieder.
0: 17, 18 and 19. Shall I read in English? Well, it's 33.
1: Igen.
0: I'll read it in English.
1: Akkor felolvas előbb angolul, 17. verstől 17, 18, 19.
0: So God said to Moses,
1: mondd azért az Úr Mózesnek.
0: I will do this thing that you've said.
1: Megteszem ezt is, amit mondtál, vagy kívántál.
0: Because you found favor in my sight.
1: Mert kedvet találtál szemeim előtt.
0: And because you've known my name.
1: És mert ismered az én nevemet. És név
0: Then Moses said, I pray you, show me your glory.
1: És mondd el, Mózes, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet.
0: And listen to what God said to Moses then.
1: És figyeljétek, mit mond utána az Úr Mózesnek.
0: He said, I will make all my goodness pass before you.
1: Megteszem, hogy az én dicsőségem vagy egész jóságom
0: elmegy
1: előtted. And I
0: will proclaim the name of the Lord before you.
1: És kiáltom előtted az Úr nevét.
0: And I will be gracious to whom I will be gracious.
1: És könyörülök, akin könyörülök.
0: And I will show compassion on whom I will show compassion.
1: Kegyelmezek, akinek kegyelmezek.
0: So I prayed this prayer many times.
1: Nagyon sokszor mondtam el ezt az imát.
0: We were in a time of renewal at the church, and we were praying regularly for the presence of God to increase.
1: Volt egy megújulási időszak a gyülekezetünkben, és rendszeresen imádkoztunk azért, hogy növekedjen az Úr jelenléte.
0: We would pray to see the glory of God.
1: Imádkoztunk, hogy láthassuk Isten dicsőségét, az ő dicsőségét.
0: But for some reason I missed the fact That when Moses asked to see the glory, what God showed him was his goodness.
1: De elfelejtettem azt, hogy amikor Mózes azt kérte Istentől, hogy mutassa meg neki a dicsőségét, akkor Isten az ő jóságát mutatta meg neki.
0: So we have a long list of attributes of God.
1: Tehát Isten tulajdonságainak van egy hosszú listája.
0: And God singles out his goodness to show Moses.
1: De Isten az ő jóságát választja ki arra, hogy megmutassa Mózesnek.
0: Let's talk about what this word goodness means.
1: Beszéljünk arról, mit jelent ez a szó, hogy jóság.
0: When the Bible says that God is good, it's not the same as saying that he's righteous.
1: Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten jó, ez nem ugyanaz, mint hogy igazságos vagy igaz.
0: It's not the same thing as saying that he's righteous. In other words, when we use the word goodness, sometimes we attach a moral goodness to it.
1: Más szóval, amikor jóságról beszélünk, akkor mi egy ilyen erkölcsi jóságot társítunk ehhez a gondolathoz.
0: So we speak of a good boy, meaning that he behaves well.
1: Tehát amikor azt mondjuk, hogy jó fiú, az azt jelenti, hogy jól viselkedik.
0: But this particular word has more to do with generosity than it does moral goodness.
1: De ez a szó, hogy jóság, itt inkább nagy lelkűséget, bőkezűséget jelent, mint erkölcsi jóságot.
0: The Hebrew word here is the word tov, T-O-V.
1: Itt a tov az a héber szó, ami szerepel.
0: There's another word that is used to speak of ethical goodness.
1: Van egy másik szó van arra, ami az etikai jóságot, erkölcsi jóságot jelenti.
0: This word here is oftentimes translated joy.
1: Ezt a szót, ami itt van, sokszor örömnek fordítják.
0: This is what God chose to reveal to Moses.
1: Úgy döntött Isten, hogy ezt jelenti ki Mózesnek.
0: It speaks of his generosity.
1: Ez az ő bőkezűségéről szól, nagy lelkűség.
0: His willingness to give good things.
1: A hajlandóságáról arra, hogy jó dolgokat adjon.
0: His fairness.
1: Az igazságosságáról.
0: His beauty.
1: Szépségéről.
0: And goodness of taste.
1: És jó ízléséről.
0: God wants to give without any hidden motives.
1: Isten hátsó szándékok nélkül akar adni.
0: And his giving to us is never limited by what we deserve.
1: És azt, hogy ő mit ad nekünk, soha nem az határozza meg, hogy mit érdemlünk meg.
0: He regularly gives beyond what we deserve.
1: Ő rendszeresen többet ad és jobbat, mint amit megérdemlünk.
0: God gives because of who he is, and it makes him happy.
1: Isten azért ad, ami ő, aki ő, és neki örömöt szerez, ő szeret adni.
0: So his goodness is related to the fact that he's gracious and he has compassion.
1: Tehát a jósága ahhoz kötődik, hogy ő könyörületes és nagylelkű.
0: And I'm not going to read the whole story.
1: Nem olvasom el az egész történetet.
0: But if you remember, God put Moses at a place on the rock.
1: De emlékeztek, hogy Isten Mózest a kősziklára állította.
0: And then God protected Moses.
1: És utána megvédte a kezével, miközben elment ott.
0: I think I see even his goodness in the fact that he protected Moses from himself.
1: Azt gondolom,
0: while his goodness passed by.
1: Hogy az is Isten jóságát fejezi ki, hogy védte Mózest, miközben ő arra elment a dicsőségével, hogy a jóságát kijelentse.
0: Then in chapter 34.
1: Aztán a 34. részben.
0: In verse 6 it says the Lord passed before him.
1: Azt mondja a hatodik vers, és az Úr elvonult ő előtte.
0: And he proclaimed.
1: És kiáltott, hogy ezt
0: The Lord, érdette. The Lord God, merciful and gracious.
1: Az Úr Isten irgalmas és kegyelmes.
0: Long suffering and abounding in goodness.
1: Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
0: Do I have the verses wrong? 6-7.
2: Kapitel 34, mein Fehler, Vers 6. Und der Herr ging an seinem Angesicht vorüber und rief: Gott, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue.
0: So he says, he's not just good, but he's abounding in goodness.
1: Tehát azt mondja, hogy ő nem csak jó, hanem bővölködik a jóságban.
0: He's spontaneously good and overflowing with generosity.
1: Ő spontán módon jó, és túlárad belőle a nagy lelkűség.
0: This attribute does not mean that God will not discipline us.
1: Ez a tulajdonsága nem azt jelenti, hogy nem fenyít meg minket.
0: Actually, he disciplines us because he loves us.
1: Igazából azért fenyít meg minket, mert szeret minket.
0: But it's just saying that he's aboundingly good.
1: Itt csak azt olvassuk, hogy túláradóan jó.
0: He's full of goodwill toward men.
1: Tele van jó akarattal az emberek iránt.
0: In fact, that was the announcement when Christ was born. was God's favor and goodwill toward men.
1: Ezt hirdették az angyalok Jézus születésekor, hogy Isten jósága és irgalma az emberek iránt megjelent.
0: Then in verse 10, God said something very interesting.
1: Aztán a tizedik versben Isten mondott valami nagyon érdekeset.
0: He said, "Behold, I'm going to make a covenant."
1: Azt mondta, íme szövetséget kötök.
0: Before all your people, I will perform miracles which have not been performed in all the earth nor among any nations.
1: A te egész néped előtt csodákat teszek, amilyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között.
0: And all the people among whom you live will see the working of the Lord.
1: És meglátja az egész nép, amely közötte vagy az Úrnak cselekedeteit.
0: For it is a fearful thing that I'm going to perform with you.
1: Mert csodálatos az, amit én cselekszem veled.
0: So out of God's goodness,
1: tehát Isten jóságából,
0: he made a covenant of miracles with Israel.
1: A csodák szövetségét kötötte meg Izraellel.
0: And he promised that they would see miracles that have never been seen before on the earth.
1: És megígérte nekik, hogy olyan csodákat fognak látni, amiket a Földön még nem látott senki.
0: I believe the basis for our expectation for miracles is simply the goodness of God.
1: Én azt hiszem, hogy egyszerűen azért számíthatunk és várhatunk el csodákat, mert Isten jó.
0: I know he responds to our faith.
1: Én tudom, hogy ő reagál a hitünkre.
0: I know that miracles are a sign for the gospel.
1: Tudom, hogy a csodák azok az evangélium jelei is.
0: But at the foundation level, God does miracles because he's a good God.
1: De alapszinten Isten azért tesz csodákat, mert ő egy jó Isten.
0: And I believe this is the basis for us to ask God to heal the sick.
1: És én hiszem, hogy mi ez az alapunk arra, hogy kérjük Istent, hogy gyógyítsa meg a betegeket.
0: So we're like children who trust their father.
1: Tehát olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akik bíznak az apjukban.
0: And we can ask in full expectation.
1: És a teljes elvárásokkal kérhetünk tőle.
0: And as you know, Alan's teaching on the different kinds of prayer.
1: De tudjátok, Alannek van tanítása az ima különböző fajtáiról.
0: And we learn all of those, but he talks about approaching God simply as a son that has confidence that his father will give him.
1: És mi tanulunk ezekből a dolgokból, de végül is azt mondja Alan, hogy úgy közelítsünk Istenhez, mint fiai, aki nekünk, ő nekünk az atyánk, aki jó akar lenni.
0: There's a man in the United States in the 1950s that began to talk about the goodness of God.
1: Az 1950-es években volt Amerikában egy ember, aki elkezdett Isten jóságáról.
0: And his name is Oral Roberts. He was very famous for healing.
1: Oral Robertsnek hívják, nagyon híressé vált a gyógyító szolgálata.
0: When he first began to preach about the goodness of God, the theologians in the United States called him a heretic.
1: Amikor először kezdett az Amerikában Isten jóságáról beszélni, akkor a teológusok eretneknek bélyegezték.
0: They felt he was going too far in talking about the goodness of God too much.
1: Úgy érezték, hogy már szélsőségesen sokat beszél Isten.
0: But what happened is people realized that God wanted to heal them.
1: De az történt ennek eredményeként, hogy az emberek elhitték, hogy Isten meg akarja.
0: Let's also read from Luke 11.
1: A Lukás 11-ben is olvashatunk ilyenről.
0: And I'll read verses 9 to 13.
1: 9-től a 13.
0: So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you.
1: Tehát azt mondom, hogy kérjetek és adatik nektek, zörgessetek és megnyitatok.
0: For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened.
1: Mert aki kér, mind kap, és aki keres, azt talál, és az örgetőnek megnyitatok.
0: I suppose one of you fathers is asked by his son for a fish.
1: Melyik atya pedig az, akitől a fia kenyeret kér?
0: He will not give him a snake instead of a fish, will he?
1: Vagy ha halat kér, vajon hal helyett kígyót ad neki?
0: Or if he's asked for an egg, he will not give him a scorpion, will he?
1: Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad neki?
0: If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask for him.
1: Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.
0: So again, there's something of this asking and expectation that has to do with us understanding God as a good father.
1: Tehát megint itt a kérésről és az elvárásokról van szó, aminek az az alapja, hogy megértjük, hogy Isten jó.
0: There are things in this universe
1: Ebben az univerzumban vannak dolgok,
0: that we can search for and find because God in his goodness has placed them there.
1: Amelyeket azért kutathatunk és azért találhatunk meg, mert Isten az ő jóságában.
0: We can knock on doors and expect them to open.
1: Zörgethetünk ajtókon és elvárhatjuk, hogy megnyílnak.
0: One of the things I'm stressing recently to Christians.
1: Az egyik dolog, amit mostanában a keresztényeknek hangsúlyozok,
0: is that God has many things for us to do here on the earth.
1: Az az, hogy Isten nagyon sok dolgot elhelyezett nekünk itt a Földön.
0: But much of the church wants to get to heaven as a destination.
1: De a legtöbb, de az egyház legnagyobb része el akar jutni a mennybe, mint végállomására.
0: But Jesus asked us to pray that the kingdom of heaven would come here.
1: De Jézus úgy tanított minket imádkozni, hogy azért imádkozunk, hogy a menny jöjjön el ide.
0: So instead of trying to get somewhere else,
1: tehát ahelyett, hogy valahova máshova próbálnánk eljutni,
0: we should be looking for what the good Father has for us here.
1: Azt kéne keresnünk, hogy mit szánt itt nekünk, ami jó atyánk.
0: I think there are inventions.
1: Azt gondolom, hogy vannak találmányok.
0: Ideas.
1: Ötletek,
0: solutions,
1: megoldások,
0: like Franz was talking about with the creativity of God.
1: Amilyenekről Franz is beszélt Isten kreativitására.
0: There are things that we can expect to find or discover because God in His goodness will reveal them to us.
1: Vannak dolgok, amelyeket kutathatunk, amiket akarhatunk megtalálni azért, mert Isten az ő jóságában kijelent.
0: And particularly when it comes to the work of the Holy Spirit.
1: Különösen, amikor a Szent Szellem munkájáról van szó.
0: I have found that many times when people struggle receiving the fullness of the Holy Spirit,
1: azt tapasztaltam, hogy sokszor, amikor az emberek küzdködnek azzal, hogy a Szent Szellem teljességét megkapják,
0: the problem is how they view God as their Father.
1: Az az alapproblémájuk, hogy mennyire tud Isten az atyuk
0: lenni. It's a problem of faith and of expectation.
1: A hittel és az elvárással van a probléma.
0: I even believe in our evangelism, the goodness of God is important.
1: Azt gondolom, hogy az evangelizálásunkban is fontos Isten jósága.
0: In Psalms 4, the psalmist says, "Who will show us any good?"
1: A negyedik zsoltárban azt mondja a zsoltáros, ki mutat nekünk valami jót?
0: Lift up the light of your countenance upon us, O Lord.
1: Ó Uram, emeld fel rajtunk a te orcádnak a világosságát.
0: Psalms 4:6.
1: Negyedik zsoltár, hatodik vers. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót, hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó Uram. Ez a Zsoltárok 4:6.
2: Opfert gerechtigkeitsopfer und vertraut auf den Herrn.
0: Well, sometimes the numbers are different, yeah. It basically says that who will show us any good?
1: Tehát alapvetően azt mondja ez a vers, hogy kimutat nekünk valami jót.
2: Es ist im deutschen Vers 7. Viele sagen, wer wird uns Gutes schauen lassen?
0: So in Islam, Allah is very arbitrary.
1: Az iszlámban Isten nagyon.
0: But the God of Abraham, Isaac, and Jacob is consistently good.
1: De Ábrahám, Izsák és Jákob Istene következetesen jó.
0: He's a father.
1: Ő atya, nem úgy, mint Allah.
0: And the Bible says that God is love.
1: A Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet.
0: He's not arbitrary and fickle. It doesn't change as much as what they say Allah it does.
1: Ő nem változik, hogy nem kiszámíthatatlan, vagy igen, mint ahogy Allah lehet.
0: So I believe that the knowledge of God's goodness is basic to our relationship with God.
1: Úgyhogy én hiszem, hogy Isten jóságának az ismerete alapvető ahhoz, hogy jó kapcsolatunk legyen vele.
0: There are dozens of times where the psalmist says, "Give thanks to the Lord, for He is good."
1: Több tucatszor mondja a zsoltáros, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert ő jó.
0: And His loving kindness is everlasting.
1: És az ő szerető hűsége, kedvessége örökké tart.
0: It never changes.
1: Soha nem változik.
0: So regardless of what you're experiencing,
1: tehát teljesen mindegy, hogy mit élsz át,
0: God is good.
1: Isten jó.
0: When I was a young man in ministry, I assumed that if I preached on the goodness of God, people would use it as an excuse to sin.
1: Amikor fiatal szolgáló voltam, azt gondoltam, hogy a Isten jóságáról prédikálok, ezt az emberek mentségnek fogják használni arra, hogy vétkezzenek.
0: It's unfortunate if people do that.
1: Sajnálatos, hogy vannak, akik ezt.
0: But I assume that I have to warn people of judgment for their repentance.
1: De én azt feltételeztem, hogy figyelmeztetnem kell az embereket az ítéletre.
0: And that's certainly valid.
1: Hogy megtérjenek. Ez is ennek is megvan a helye. Ezt is helyes tenni.
0: I do preach on eternal judgment.
1: Én is prédikálok az örök ítéletről.
0: But the Bible says that it's the goodness of God that leads men to repentance.
1: De a Biblia azt mondja, hogy Isten jósága vezeti az embereket megtérésre.
0: And I believe that His goodness is the foundation stone for sound thinking about God.
1: És én hiszem, hogy az ő jósága az alapkő ahhoz, hogy helyesen gondolkodjunk Istenről.
0: Depending on your experience as of an earthly father.
1: Attól függően, hogy mit éltél át a földi apáddal.
0: If your earthly father would become angry very quickly.
1: Hogy a földi apád nagyon könnyen gerjed haragra.
0: Sometimes we carry that into our understanding of God as father.
1: Néha ezt átültetjük abba is, ahogyan Istent értelmezzük.
0: One of our airlines in the United States had the slogan "Fly the friendly skies."
1: Az egyik amerikai légitársaságnak ez volt a jel, szóval, hogy repülj barátságos égen.
0: Fly the friendly skies.
1: Repülj barátságos égen, ez volt a reklám.
0: You know, if Jesus died for your sin,
1: tudod, hogyha Jézus meghalt a bűneidért,
0: you live under a friendly heaven.
1: Akkor barátságos menny alatt élsz.
0: Yes, God has standards.
1: Igen, Istennek vannak irányelvei.
0: I'm not debating that at all.
1: Ezt egyáltalán nem vitatom.
0: But you need to know him as a good father.
1: De meg kell őt ismerned jó atyaként.
0: I believe that sin and rebellion against God has bred into us a distrust toward him.
1: Én hiszem, hogy a bűn és az Isten elleni lázadásunk az iránta való bizalmatlanság.
0: And we don't overcome that in one day.
1: És ezt egy nap le kell győznünk.
0: Imagine, let's say you were a rebel of a king leading a rebellion against the king.
1: Képzeld el, hogy te egy király ellen fellázadsz, vezetsz egy lázadást.
0: And one day you decided to stop the rebellion.
1: És egy nap úgy döntesz, hogy abba hagyod a lázadást.
0: But then you were called into the king's presence.
1: És de utána el kell menni a bíróságra.
0: Imagine how you would feel going toward the king, not knowing how he was going to treat you.
1: Képzeld el, hogy mit éreznél, miközben mész a király felé, mert nem tudod, hogy hogyan fog veled bánni.
0: We would be very cautious.
1: Nagyon óvatosak lennénk egy ilyen helyzetben, ugye?
0: And I think that's how it is for many people when they're reconciled with God.
1: Azt gondolom, sok emberrel is így van ez, amikor kibékül Istennel.
0: Even at the fall of Adam and Eve,
1: Adam és Éva bukásakor is,
0: the serpent tempted Adam and Eve to question the goodness of God.
1: A kígyó arra kísértette Ádámot és Évát, hogy kérdőjelezzék meg Isten jóságát.
0: And he said, why won't God let you eat from that one tree?
1: Azt mondta a kígyó, miért nem engedi Isten, hogy arról a fáról legyetek? Arról az egyről.
0: He's keeping something from you that he knows will help you.
1: Visszatart tőletek valamit, amiről tudja, hogy segítene nektek.
0: And the fall, of course, resulted in fear.
1: Természetesen a bukás félelemhez vezetett.
0: And instead of returning to the good father and asking for forgiveness and being reunited, Adam and Eve, they fled.
1: És ahelyett, hogy a jó atyához odamentek volna utána Ádám és Éva, és bocsánatot kértek volna, megtértek
0: and
1: volna, ehelyett elszaladtak és elrejtettek.
0: Immediately God shows his goodness to them in that he makes them animal skins.
1: Isten utána rögtön megmutatja nekik a jóságát azáltal, hogy állatbőrökből ruhát készít nekik.
0: He says your own attempts at dealing with your shame and hiding is not going to last, and he shows them his goodness toward them.
1: Azt mondta, hogy nem lesz tartós eredménye annak a kísérleteteknek, hogy elbújjatok és hogy elrejtsétek a szégyeneteket előlem, én inkább csinálok nektek.
0: So I believe we have to give up any unworthy suspicions that we have of God.
1: Tehát mi azt gondoljuk, hogy fel kell adnunk minden világi gyanút, gyanakvást, ami Isten iránt él bennünk.
0: If I come close to him, how will he respond to me?
1: De tartunk ettől, mert ha közel megyek Istenhez, akkor ő hogy fog reagálni?
0: What is he really like?
1: Milyen ő valójában?
0: The greatness of God does arouse a healthy fear within us.
1: Isten nagysága egy egészséges Istenfélelmet támaszt bennünk.
0: I ask my intercessors regularly to pray for me that I would continue in the fear of the Lord.
1: Én rendszeresen kérem a közbenjáróimat, hogy imádkozzanak értem, hogy maradjon meg bennem az Istenfélelem.
0: It's important that we have a healthy fear of God.
1: Fontos, hogy legyen bennünk egészséges Istenfélelem.
0: But God's goodness encourages us not to fear him and to draw close to him when we need to.
1: De Isten jósága arra bátorít minket, ne féljünk tőle, hanem közeledjünk hozzá, amikor bajban vagyunk.
0: So Paul says, if God is for us, who is against us?
1: Hogyha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk?
0: Then the next verse he says, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how will he not also with him freely give us all things?
1: Hogyan ne adna vele együtt mindent mi nekünk ajándékba?
0: So my challenge to you today is whether you believe that God will give you all things.
1: Tehát ma az a kihívásom hozzátok, hogy hiszitek-e, hogy Isten nektek ad mindent.
0: Is he a rich man that never shares good things with his children?
1: Ő olyan gazdag ember, aki soha nem oszt meg jó dolgokat a gyerekeivel?
0: If you need something, can you expect that he will give it to you?
1: Ha szükségetek van valamire, akkor számíthatok-e arra, hogy ő megadja azt nektek?
0: But the scripture says that he didn't even spare his own son, and he won't keep other things from us either.
1: De a Biblia azt mondja, hogy ha nem tartotta vissza tőlünk a saját fiát, akkor hogyan ne adna minden mást is nekünk?
0: Then in Psalms 85 it says, indeed the Lord will give us what is good.
1: De a 85. Zsoltár azt mondja, hogy az Úr valóban azt adja nekünk, ami jó.
0: One of the things I noticed about Jesus is that the children liked being around him.
1: Az egyik dolog, amit észrevettem Jézusról, az az, hogy a gyerekek szeretek a közelébe lenni.
0: Do you know somebody like that, that children just sort of gather and congregate around?
1: Ismertek ilyen embert, aki körül csak úgy csoportosulnak a gyerekek, úgy özöllenek hozzá?
0: I think they could tell the goodness in the heart of Jesus.
1: Azt gondolom, hogy ők megérezték is Jézus szívében a jóságot.
0: And they could trust him.
1: És tudtak bízni
0: benne. The disciples were always sort of telling them to go away.
1: A tanítványok állandóan megpróbálták őket elhessegetni.
0: But the hearts of the children trusted Jesus.
1: De a gyerekek szíve bízott Jézusban.
0: And Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father.
1: És Jézus azt mondta, hogy ha láttatok engem, akkor láttátok az Atyát.
0: The song that we sang said, taste and see.
1: Az ének, amit énekeltünk, azt mondja, hogy érezd és lásd, ízleld és lásd, hogy az Úr jó.
0: So it has to go beyond the theology book and you have to taste.
1: Tehát túl kell lépnünk a teológiai könyveken, és meg kell ízlelnünk.
0: It says, how blessed is the man who takes refuge in him.
1: Ez azt mondja, hogy milyen boldog az ember, aki ő benne talál menedéket.
0: It says, fear the Lord, you saints.
1: Azt olvassuk, hogy féljétek az Urat, ti szentjei.
0: But then it says, for those who fear him, there is no want.
1: De utána azt mondja, hogy mert akik félik őt, azoknak nincs.
0: The young lions do lack and suffer hunger.
1: A fiatal oroszlánok szenvednek, szűkölködnek, éheznek.
0: But they who seek the Lord shall not be in want of any good thing.
1: De akik az Urat keresik, azok nem nélkülöznek semmi jó dolgot.
0: Again, it's talking about God's goodness.
1: Itt is Isten jóságáról van szó.
0: So Paul says, if God is for you, who could be against you?
1: Tehát azt mondja Pál, hogyha Isten mellettetek van, akkor ki lehet ellenetek?
0: I had to ask myself, do I really believe that God is for me?
1: Nekem meg kellett kérdeznem magamtól, hogy én valóban hiszem, hogy Isten mellettem van, az én pártom.
0: Psalms 84 says, no good thing does he withhold from those who walk uprightly.
1: A 85. Zsoltár azt mondja, hogy ő semmi jó dolgot nem tart vissza azoktól, akik igaz módon élnek.
0: And how blessed is the man who trusts in you for God to heal and to change the way we view Father.
1: Néha Istennek évekig tart, hogy meggyógyítson minket és megváltoztassa a látásunkat, a szemléletünket az apára.
0: But what I'd like to do is close by just praying a Father's blessing on you.
1: Most szeretnék zárásképpen úgy imádkozni, hogy atyai áldást mondok rátok.
0: I know I'm not your father.
1: Én tudom, hogy nem vagyok az apátok.
0: I'm not even your spiritual father.
1: Még a szellemi apátok sem.
0: But I am a father.
1: De apa vagyok egyébként.
0: And if you'll put your heart in a receiving mode, I would just like to bless you internally.
1: És hogyha a szíveteket ilyen vevő módra állítjátok, vevőkészé teszitek, akkor
0: okay.
1: Szeretnélek belülről megáldani.
0: Why don't you just stand together.
1: Rendben, akkor álljunk fel mindannyian.
0: Just open, put yourself in a place of receiving and open your heart.
1: Tehát állítsátok be magatokat befogadásra, a szíveteket, nyissátok
0: and
1: meg.
0: I just want to ask God to touch you deep inside.
1: És meg akarom kérni Istent arra, hogy mélységesen érintsen meg titeket.
0: The Holy Spirit can do things in 3 seconds faster than it would take us many years.
1: A Szent Szellem 3 másodperc alatt meg tudja azt tenni, ami nekünk évekig tartana.
0: Even if you had a father who cursed you instead of blessing you.
1: Akkor is, hogyha olyan apád volt, aki átkozott ahelyett, hogy áldott volna.
0: We all now have a heavenly father.
1: Mindannyian tudjuk, hogy van egy mennyei atyánk.
0: He is the best dad in the whole world.
1: Ő az egész világon a legjobb apuka.
0: And when he blesses you internally, it changes all kinds of things.
1: És amikor a belsőtöket megáldja, ez mindenfélét megváltoztat.
0: Let me just pray.
1: Tehát akkor hadd imádkozzam
0: értek. Father, I thank you for this group of leaders.
1: Atyám, köszönöm neked ezt a csoportnyi vezetőt.
0: I thank you for your presence in this room right now as we pray.
1: Köszönöm, hogy itt van a te jelenléted ebben a teremben most, amikor imádkozunk.
0: I thank you for your goodness.
1: Köszönöm neked a jóságodat.
0: And your love for each person.
1: És hogy mindenkit itt szeretsz egyenként.
0: Today over each person I pray a father's blessing.
1: És ma így mindenkit megáldok egy atyai áldással.
0: I pronounce a blessing over your life.
1: Áldás mondok az életetekre.

0: I bless the day you were born.
1: Megáldom a születésetek napját.
0: I bless the day you were born.
1: Megáldom a születésetek napját.
0: I bless your personality.
1: Megáldom a személyeteket.
0: The way God wired you and made you.
1: Azt, ahogy Isten tekercselt és megalkotott titeket.
0: I bless your calling and your destiny.
1: Megáldom az elhívásotokat és a rendeltetéseket.
0: Today I call you into your destiny.
1: Ma behívlak titeket a rendeltetésetekbe.
0: And I pray, God, that you'd put your blessing deep into each of our hearts.
1: És imádkozom, Istenem, hogy mindegyikünk szívébe mélyen helyezd el a te áldásodat.
0: Find those places that were not blessed.
1: Találd meg azokat a területeket, amelyek nem voltak áldottak eddig.
0: Put your blessing there.
1: És ott helyezd el az áldásodat.
0: And we break the power of every unkind word.
1: És megtörjük minden szeretetlen szó hatását.
0: And I pray, God, that your Holy Spirit,
1: és imádkozom, Istenem, hogy a te Szent Szellemed,
0: would make each of us to know the breadth and the length and the depth of your love for us.
1: Mindegyünkkel ismertesse meg a te irántad való szeretetünk szélességét, hosszúságát, mélységét, magasságát.
0: I declare, you will be like a tree planted by rivers of living water.
1: Hogy olyanok lesznek, mint az élő víz folyója mellé ültetett fa.
0: Whatever you do will prosper.
1: Minden bővölködni fog és sikeres lesz, amit tesznek.
0: You shall have all that you need.
1: Mindenetek meg lesz, amire szükségetek van.
0: And you can draw abundance from God.
1: És meríthettek bőséget Istentől.
0: Your leaf will not wither.
1: A leveletek nem hervad el.
0: This is your lot as a son and daughter of God.
1: Ez a ti jussotok, mint Isten fiainak és lányainak.
0: I pray, God, that you would replace the distrust that we might have.
1: Imádkozom, Isten, hogy ezt a bizalmatlanságot, ami volt bennünk.
0: With a strong confidence in your goodness.
1: Helyettesítsd egy erős bizakodással a te jóságodban.
0: We want to continue to obey you and respect you.
1: Továbbra is akarunk engedelmeskedni neked és tisztelni téged.
0: And fear you.
1: És félni téged.
0: And at the same time draw close.
1: És ugyanakkor közeledni akarunk hozzád.
0: And I pray that you give each of us experience that would move our knowledge of you from our heads into our hearts.
1: És imádkozom, hogy mindannyiunknak adj olyan átéléseket, amelyek a rólad való tudásunkat a fejünkből a szívünkbe mozdítják át.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Hangzott, meg kell ismernem őt című tanítássorozat második része, melyben Barry Whistler tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát. Köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértünk itt az Urat, az ő jelenlétében, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 7. részét hallhatjuk, melyben Eileen Vincent tanít.
3: The Lord.
4: Dicsőség az
3: Úrnak. Did you have a good break?
4: Jó szünetetek volt?
3: Well, that was an amazing good session.
4: Nem nagyon jó, elképesztő volt ez az előző tanítás, ugye?
3: Now, I want to speak to you in this session about the ways in which our Lord Jesus Christ trained his disciples.
4: Az Úr Jézus Krisztus hogyan képezte ki az ő tanítványait.
3: And I'm going to begin with a scripture here. It's in Mark's Gospel in chapter 3.
4: A Márk 3-ból.
3: Chapter 3 and verse
4: 13.
3: Thank you, Lord. Let's just pray before we read that scripture together.
4: Együtt elolvassuk ezt az igét.
3: Precious Lord Jesus.
4: Drága Úr Jézusunk.
3: We want to bless you.
4: Áldani akarjuk a te nevedet.
3: That when you called your disciples to yourself,
4: mert amikor magadhoz hívtad a tanítványaidat,
3: you were planning for the future.
4: Te már a jövőt tervezted.
3: You saw the future.
4: Láttad a jövőt.
3: You had a plan for the future.
4: Már a jövőt tervezted el.
3: And these men were part of that plan for the future.
4: És ezek az emberek a te jövőre vonatkozó terved részei voltak.
3: Oh Lord, we're asking you.
4: Ó Uram, téged kérünk.
3: That you would show us how to have a plan for our future.
4: Hogy mutasd meg nekünk, hogy hogyan tervezzük be a jövőt.
3: And Lord, give us the people who are part of the plan for the future.
4: Nekünk azokat az embereket, akik részei a te jövőre vonatkozó tervednek.
3: And teach us, Lord God, how to train them so that they will fulfill the future.
4: Hogy ők valóban betöltsék ezt a jövőt.
3: And Lord, right now,
4: és Uram, most,
3: we yield ourselves to the Holy Spirit.
4: Alávetjük magunkat a Szent Szellemnek.
3: And we ask you, precious Holy Spirit,
4: és kérünk téged, drága Szent Szellem,
3: to come down upon us,
4: hogy szállj le ránk,
3: opening our hearts,
4: nyisd ki a szívünket,
3: opening our understanding,
4: nyisd meg az értelmünket,
3: and teaching us from your heart.
4: És taníts minket a te szívedből.
3: We ask in the name of the Lord Jesus.
4: Ezt az Úr Jézus nevében
3: Amen.
4: Kérjük. Amen.
3: Now the Lord Jesus truly did plan for the future.
4: Az Úr Jézus valóban a jövőt tervezte meg.
3: But actually the plan of the Lord Jesus had begun in eternity with the Father.
4: De az Úr Jézus terve igazából az örökkévalóságban kezdődött az Atyával.
3: But soon as our Lord Jesus Christ began his ministry in the earth.
4: De hamarosan azután, hogy az Úr Jézus elkezdte a földi szolgálatát.
3: He was seeing the future.
4: Látta már a jövőt.
3: And he was planning for the future.
4: És tervezett a jövőre vonatkozóan.
3: And everything he said and did was preparing a way so that the future should be accomplished.
4: És minden, amit tett és mondott, az egy útkészítés volt a jövőre vonatkozólag, hogy a jövőben megvalósulhasson az, amit
3: ő akart. And the future was that his life should continue.
4: Hogy az ő élete folytatódjon, ez volt a terv a jövőre.
3: And that his nature and his gifts and his power should be seen in the earth.
4: Hogy az ő természete, az ő ajándékai, az ő élete látható legyen a földön.
3: And so his planning was preparing a vehicle through which that life, his own life, would be continued.
4: Tehát az volt a terve, hogy egy olyan eszközt készítsen, amin keresztül az ő élete folytatódhat, tovább folyhat itt a földön.
3: And so he saw the body of Christ.
4: Tehát ő már látta Krisztus testét.
3: His own physical body was not going to be enough.
4: Az ő saját fizikai teste nem lesz elég.
3: A spiritual body was going to come forth.
4: Hanem előjön egy szellemi test.
3: And that spiritual body will be filled with him.
4: És az a szellemi test ővele lesz tele.
3: With his life and with his gifts and with his power.
4: Az ő életével és ajándékaival és erejével, hogy az ő szolgálata folytatódhasson.
3: But every huge vision begins with a first step.
4: De minden hatalmas látás megvalósulása egy első lépéssel kezdődik.
3: And here's our Lord Jesus.
4: És ő a mi Urunk Jézus.
3: With his first step.
4: Az ő első lépése.
3: And it's incredible that first steps begin with people.
4: És megdöbbentő, hogy az első lépések embereken keresztül történnek, emberekkel kezdődnek.
3: You know, we sometimes look at the needs we have for our ministry.
4: Tudjátok, néha azzal foglalkozunk, hogy milyen szükségei vannak a szolgálatunknak.
3: Oh, if I just had a building.
4: Bárcsak lenne egy épületem.
3: Oh, if I had some money.
4: Bárcsak lenne pénzem.
3: But these were not the important things.
4: De nem ezek voltak a fontos dolgok.
3: For the Lord Jesus, it was people.
4: Az Úr Jézusnak az emberek voltak fontosak.
3: And I want to say to you, precious ones.
4: És el akarom mondani nektek, drágáim.
3: Really, it hasn't changed.
4: Hogy ez a dolog nem változott meg.
3: The most important building material is the people.
4: Emberek a legfontosabb építőanyagok.
3: So let's see what the Lord Jesus did.
4: Tehát lássuk, mit tett az Úr Jézus.
3: Chapter 3, verse 13.
4: Harmadik rész a Márkban, 13. vers.
3: He went up on the mountain, and he called to him those he himself wanted.
4: Azután felment a hegyre, és magához szólította, akiket akart, és hozzámentek.
3: Oh, we could stay in one verse of scripture here.
4: Itt ennél a versnél le is ragadhatnánk.
3: He went up onto the mountain.
4: Fölment a hegyre.
3: Come on, if we're going to call people to ourselves.
4: Hogyha magunkhoz hívjuk az embereket.
3: We're going to have to get into a place where the atmosphere is a little bit rarefied.
4: Akkor olyan helyre kell mennünk, ahol olyan ritka légkör van.
3: We need to be in the presence of the Lord.
4: Az Úr jelenlétében kell lennünk.
3: And we need to be hearing from heaven.
4: És a mennyből kell hallanunk a dolgokat.
3: And we need to be doing that which the Lord Jesus did here.
4: És azt kell tennünk, amit itt az Úr Jézus tett.
3: From that place.
4: Ebből a helyről kiindulva.
3: He called to himself.
4: Magához hívta.
3: Those he wanted.
4: Azokat, akiket akart.
3: Now, notice it was those he wanted.
4: Figyeljétek meg, hogy akiket ő akart.
3: You know, there's many people who will come to you.
4: Tudjátok, sokan mennek majd hozzátok.
3: Won't you mentor me?
4: Szeretném, hogy a mentorolnál engem, mondják.
3: Can I come with you?
4: Veled mehetnék.
3: And they will attach themselves to you.
4: És ezek az emberek hozzád kapcsolódnak.
3: But the Lord Jesus didn't take those who wanted to attach themselves.
4: De az Úr Jézus nem azokat fogadta el, akik csatlakozni akartak.
3: Come on, this is lesson number one.
4: Ez az egyes számú lecke.
3: What did he do?
4: Hanem mit tett?
3: He chose them.
4: Ki választotta őket? Ő választotta
3: he
4: őket.
3: He called them to himself.
4: Ő hívta őket magához.
3: Now he didn't call them to a program.
4: Nem egy programhoz hívta őket.
3: He didn't teach them, call them to a teaching plan. Come to this meeting on Wednesday night.
4: Nem egy tanítási programhoz hívta őket, hogy gyertek el erre az összejövetelre szerda esténként.
3: He called them to himself.
4: Hanem önmagához hívta el őket.
3: And I believe that that is a fundamental principle.
4: Hogy ez egy alapvető elv.
3: For the transference of one's life.
4: Ahhoz, hogy az életünket továbbadhassuk valakinek.
3: He called them to himself.
4: Önmagához hívta a tanítványait.
3: And they came to him.
4: És ők oda mentek hozzá.
3: You know, those who are called come.
4: Tudjátok, az elhívottak azok jönnek.
3: Does that sound too simple?
4: Ez túl egyszerűnek hangzik.
3: Come on, I'm going to say it again. Those
4: akkor újra elmondom.
3: Called, come.
4: Az elhívottak azok jönnek.
3: Hallelujah. Next verse.
4: Következő vers.
3: Then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach.
4: És választott 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni.
3: So what was the purpose of this 12 coming to him?
4: Tehát mi volt a célja annak, hogy ez a 12 oda ment ő hozzá?
3: First of all, that they would be with him.
4: Hogy vele legyenek ők.
3: I wonder if that is the biggest blessing in the whole wide world to those people who are with you.
4: Csoda az, hogyha az egész világon az a legnagyobb csoda azoknak a számára, akik veled vannak, hogy veled lehetnek.
3: To be with you.
4: Veled lenni.
3: Because you see, this was the learning experience, just being
4: with him. Mert tudjátok, az egy tanulási átélés volt, hogy egyszerűen ott voltak vele.
3: And so therefore there's got to be some sphere of such warm, loving welcome that we want to be in that place.
4: Tehát volt egy olyan barátságos, szeretettel fogadó légkör ott Jézus körül, hogy oda akartak menni az emberek hozzá.
3: Now he had them with him so that he could send them out.
4: Jézus azért tartotta magánál ezeket az embereket, hogy kiküldhesse őket.
3: Now, we got some major principles in these first scriptures here.
4: Ezekben az igékben jelentős alapelveket találunk.
3: That the purpose of coming to him was that they should be sent out.
4: Azért hívta őket magához, hogy kiküldhesse őket.
3: The purpose was not that they just should be mine.
4: Nem csak az volt a célja, hogy az övé legyenek ezek az emberek.
3: And I should control or own.
4: És birtokolhassa őket, vagy irányíthassa őket.
3: No, that's not the purpose.
4: Nem ez a cél ilyenkor.
3: And you can see this with our Lord Jesus Christ.
4: És ezt láthatjátok az Úr Jézus Krisztusnál.
3: He had every right to control and to own.
4: Minden joga megvolt arra, hogy birtokolja és irányítsa ezeket az embereket.
3: But that was not his manner.
4: De ő nem ilyen volt.
3: He had them come to him.
4: Azért hívta őket magához,
3: him,
4: hogy vele legyenek,
3: out,
4: hogy kiküldhesse őket,
3: so that they would do what he did,
4: hogy azt tehessék ezek az emberek, amit ő tett, hogy prédikáljanak, erejük legyen,
3: to heal sicknesses,
4: gyógyítsák a betegeket,
3: and to cast out demons.
4: És démonokat üzzenek.
3: Hallelujah. That was the purpose of their coming.
4: Ez volt a célja annak, hogy ezek az emberek hozzámentek.
3: Now I believe that God still wants to do that today.
4: Hiszem, hogy Isten ma is ezt akarja tenni.
3: And I believe that this is a plan. This is a way in which we should be functioning also.
4: Hogy nekünk is így kell működnünk.
3: We should be having a plan which will produce
4: an authentic witness.
3: Of our Lord Jesus Christ.
4: Aminek segítségével, ami Urunk Jézus Krisztus hiteles tanúit állítjuk elő.
3: Now let me just say something here.
4: Hadd mondjak itt valamit.
3: When our Lord Jesus Christ was calling these people to him.
4: Amikor az Úr Jézus Krisztus magához hívta ezeket az embereket.
3: He was seeing the future.
4: Ő már látta a jövőt.
3: He was seeing all the way down the eons of time.
4: Látta, megvolt arra, hogy birtokolja és irányítsa ezeket az embereket.
3: But that was not his manner.
4: De ő nem ilyen volt.
3: He had them come to him.
4: Azért hívta őket magához, hogy vele legyenek,
3: to send them out,
4: hogy kiküldhesse őket,
3: so that they would do what he did.
4: Hogy azt tehessék ezek az emberek, amit ő tett, hogy prédikáljanak, erejük legyen,
3: to heal sicknesses,
4: gyógyítsák a betegeket,
3: and to cast out demons.
4: És démonokat üzzenek.
3: Hallelujah. That was the purpose of their coming.
4: Ez volt a célja annak, hogy ezek az emberek hozzámentek.
3: Now I believe that God still wants to do that today.
4: Hiszem, hogy Isten ma is ezt akarja tenni.
3: And I believe that this is a plan. This is a way in which we should be functioning also.
4: Hogy nekünk is így kell működnünk.
3: We should be having a plan which will produce
4: an authentic witness
3: of our Lord Jesus Christ.
4: Aminek segítségével, ami Urunk Jézus Krisztus hiteles tanúit állítjuk elő.
3: Now let me just say something here.
4: Hadd mondjak itt valamit.
3: When our Lord Jesus Christ was calling these people to him.
4: Amikor az Úr Jézus Krisztus magához hívta ezeket az embereket.
3: He was seeing the future.
4: Ő már látta a jövőt.
3: He was seeing all the way down the eons.

0: to do that today.
1: Hiszem, hogy Isten ma is ezt akarja tenni.
0: And I believe that this is a plan. This is a way in which we should be functioning also.
1: Hogy nekünk is így kell működnünk.
0: We should be having a plan which will produce
1: an authentic witness
0: of our Lord Jesus Christ.
1: Aminek segítségével, ami Urunk Jézus Krisztus hiteles tanúit állítjuk elő.
0: Now let me just say something here.
1: Hadd mondjak itt valamit.
0: When our Lord Jesus Christ was calling these people to him.
1: Amikor az Úr Jézus Krisztus magához hívta ezeket az embereket.
0: He was seeing the future.
1: Ő már látta a jövőt.
0: He was seeing all the way down the eons of time.
1: Látta az összes korszakot, ami következik.
0: He was seeing the kingdom of God advancing upon the face of the earth.
1: Látta, hogy Isten királysága terjed a földön.
0: He was seeing us today.
1: Látott minket ma.
0: He was seeing kingdoms being taken. He was seeing nations falling there on their knees before him. He was seeing huge harvests being reaped.
1: Látta, hogy országokat tud elfoglalni, hogy nemzetek hullnak előtte térre, és hogy egy hatalmas aratás lesz betakarítva.
0: He was seeing with the eye of his father. He was seeing with the heart of the father.
1: Az atya szemével és az atya szívével látott és hitt.
0: He was seeing the very eternal purpose of God being worked out in the earth.
1: Látta, hogy Isten örökkévaló célja megvalósul a földön.
0: But such massive things began with calling 12 men to himself.
1: De ezek az óriási dolgok úgy kezdődtek el, hogy ő 12 embert magához hívott.
0: And such massive things were going to be accomplished by people being with him.
1: És ilyen hatalmas dolgok úgy valósulnak meg, hogy emberek ővele vannak.
0: Now, just take a moment to think.
1: Gondolkodjunk egy pillanatra.
0: You know that if we want to get from A to B,
1: tudjátok, hogy ha A pontból el akarunk jutni B pontba,
0: in a straight line,
1: egy egyenes vonalon,
0: we've only got to make a slight deviation from the straight line.
1: Akkor egy picit el kell térnünk az egyenestől.
0: For us to continue, we will never get to B.
1: Akkor csak egy kicsit kell eltérnünk ahhoz az egyenestről, hogy soha ne jussunk el B-be.
0: Now, in order for the purposes of God to be accomplished,
1: ahhoz, hogy Isten céljai megvalósuljanak,
0: things have got to stay in the straight line.
1: A dolgoknak az egyenes vonalon kell maradni.
0: The straight line of his purpose.
1: Az ő céljának az egyenes vonalán.
0: Not by his will.
1: Az ő akaratában.
0: Of his ordained vision and power.
1: Az ő elrendelt látásában
0: of
1: és erejében.
0: We got to stay right on target.
1: Összpontosítanunk kell a célra egyfolytában.
0: When we talk about an authentic witness,
1: amikor hiteles tanúról beszélünk,
0: it's absolutely true to the original.
1: Ez teljesen helyes fordítás az eredeti szövegnek.
0: Come on, an authentic picture is true to the original one.
1: Egy hiteles kép az, ami ugyanazt ábrázolja, ami az eredeti helyzet volt.
0: Jesus was planning to have an authentic witness.
1: Úgy tervezett, hogy hiteles tanúbizonyságot hagyjon maga után.
0: Not a witness that had gone off to a different tangent.
1: Ne olyan tanút, aki egy más irányba megy, mint ő.
0: And how was he going to do this?
1: És hogyan akarta ezt Jézus elérni?
0: Calling these 12 to him.
1: Úgy, hogy önmagához hívta ezt a 12-t.
0: Having them with him.
1: Hogy vele legyenek.
0: And then transferring his life to them.
1: És utána az életét átadta nekik.
0: This is the way it's done.
1: Így történik ez a dolog.
0: Now, in Acts chapter 1 and verse 8.
1: Az Apostolok 1:8-ban.
0: It says there. When the Holy Spirit has come upon you.
1: Hogy amikor a Szent Szellem ránk száll.
0: Then you'll be a witness.
1: Akkor tanúk leszünk.
0: An authentic witness.
1: Hiteles tanúk.
0: Unto me.
1: Jézus hiteles tanúi.
0: So when the Spirit comes upon you.
1: Tehát amikor rád száll a Szentlélek.
0: You will be a true replica.
1: Egy pontos másolat lesz belőled.
0: You'll truly be showing forth who the Christ is.
1: Valóban azt fogod bemutatni, hogy kicsoda Krisztus.
0: Now that witness in Acts 1 verse 8.
1: Ez a tanú ott az Apostolok 1:8-ban.
0: It's not just talking about you will be able to lead people to Christ and preach the gospel.
1: Jelenti, hogy embereket majd Jézushoz vezet és az evangéliumot fogod hirdetni.
0: It's that your life is speaking
1: hogy ez

0: életed. Krisztus ról beszél.
1: You are a witness in as far as you are a manifestation of him.
0: A tanú, ami téged illet, az Jézusnak a megnyilvánulása.
1: And the Lord Jesus Christ.
0: És az Úr Jézus Krisztus.
1: He was planning for this.
0: Ezt tervezte el.
1: And he was planning for it with people being with him and there be no deviation from the truth.
0: Hogy emberek vele legyenek és ne hajoljanak el az igazságtól.
1: Turn with me to Luke's Gospel in chapter 6, please.
0: Lapozzatok velem a Lukács 6-hoz.
1: And if you want to look at notes, I'm vaguely following page 41.
0: A jegyzetben ugye 41. oldal táján vagyok.
1: Luke chapter 6, and I'm on verse 12.
0: Lukács 6:12.
1: Now, it came to pass in those days that he, Jesus, went up the mountain to pray, and he continued all night in prayer to God.
0: Hogy Jézus kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el.
1: And when it was day, he called his disciples to himself.
0: És mikor megvirradt, előszólította az ő tanítványait.
1: That phrase is repeated frequently.
0: Gyakran ismétli az ige ezt a kifejezést.
1: And from them he chose 12 whom he named the apostles.
0: És kiválasztottak azok közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett.
1: That word chose.
0: Ez a szó, hogy kiválasztott.
1: It came home to me many years ago when we lived in India.
0: Sok évvel ezelőtt fogtam fel igazán, mit jelent, amikor Indiában éltünk.
1: I remember when we used to go to the bazaar to buy vegetables.
0: Emlékszem, amikor eljártunk a bazárba, hogy zöldséget vegyünk.
1: And there'd be a big cart full of just cabbages.
0: És volt egy nagy kocsi, ami csak káposztákkal volt tele.
1: And I remember this word, chose, coming home to me.
0: És akkor megértettem, mit jelent ez a szó, hogy kiválasztani.
1: Because it has the idea of the pick of the bunch.
0: Mert ez azt jelenti, hogy a tömegből kiválasztani, a csomóból.
1: The best one.
0: A legjobbat kiválasztani a halmazból.
1: And you would look over the cabbages.
0: És ahogy átnéztem a káposztákat,
1: and you would pick the best one out of the bunch.
0: Az ember a legjobbat választja ilyenkor ki a tömegből.
1: Now that's the idea in this word.
0: Ebben az igében is ez a gondolat van.
1: He chose for himself. He had the pick of the bunch.
0: Hogy Jézus kiválasztott a tömegből magának.
1: And he chose them to be with himself.
0: Arra, hogy velük legyenek néhányan. Vele legyenek
1: néhányan. It's interesting here that within that list of apostles whom he chose.
0: Hogy itt az apostolok listájában, akiket kiválasztott.
1: He also chose Judas.
0: Kiválasztotta Judást is.
1: Oh, I should think sometimes he wished he hadn't.
0: néha azt gondolom, hogy talán később azt kívánta, bár csak nem választotta volna ki.
1: Here the Lord Jesus, in his incredible wisdom, chose Judas.
0: Itt az Úr Jézus az ő elképesztő bölcsességében kiválasztotta Judást.
1: A man who would cause the Lord Jesus incredible pain.
0: Egy olyan embert, aki óriási fájdalmat fog neki okozni.
1: But who would be like an object lesson before the 11 continuously?
0: De aki állandóan szemléltető oktatást jelent volt a többi 11 előtt.
1: He was one man who wanted to serve himself.
0: Ő egy olyan ember volt, aki önmagát akarta szolgálni.
1: He was more interested in the money.
0: Jobban érdekelte a pénzt.
1: Interested in himself.
0: És önmaga.
1: Interested in his own advancement.
0: És saját előmenetele.
1: And I would guess that he was constantly at variance with the others.
0: És gondolom, hogy állandó vitában állt a többivel.
1: He was at variance with the others. And I would guess that the interaction between these 12 men.
0: És el tudom képzelni, hogy ahogy ez a 12 ember egymáshoz viszonyult.
1: Must have been most interesting.
0: Az biztos nagyon érdekes
1: volt. Because the Judas attitudes were in all of them.
0: Mert a Judas hozzáállása mindegyikükben ott volt.
1: But they had to choose not to have those attitudes.
0: De nekik el kellett dönteniük, hogy nem fognak ilyen magatartást magukban megtűrni.
1: And so they were seeing themselves as if in a mirror.
0: Tehát mint egy tükörben látták önmagukat Judasban.
1: And that's part of the value of interaction in groups of people.
0: És ez az egyik előadja annak, amikor csoportban emberek egymással kapcsolódnak,
1: so és egymással tesznek dolgokat
0: együtt. Hogy meglátjuk magunkat másokban.
1: Does anybody admit to that?
0: Elismeri ezt bárki, hogy így van?
1: Yes, we do, don't we? We
0: Igen.
1: See it.
0: Meglátjuk önmagunkat másokban.
1: Hallelujah. Another important point for us to take note here.
0: Egy másik fontos dolgot kell megjegyeznünk itt, hogy Jézus fiatalokat választott ki.
1: Only one Peter was married, as we know.
0: Tudásunk szerint csak Péter volt nős közülük.
1: Now I think it's interesting that he chose young people.
0: Azt gondolom érdekes az, hogy fiatalokat választott ki.
1: Because you know, younger people are moldable.
0: Mert tudjátok, a fiatalok alakíthatóbbak.
1: They don't have to unlearn lots of stuff.
0: Nem kell egy csomó dologról leszokniuk, hogy a jót megtanulják.
1: It's like having a clean sheet of paper.
0: Ez olyan, mint egy tiszta papírlap.
1: And you can put the truth straight there.
0: Amire egyszerűen rá lehet írni az igazságot.
1: Hallelujah. All right, let's move on.
0: Menjünk tovább.
1: And you know, these people, these disciples were catching the heart of our Lord Jesus Christ by being with him. Turn with me now to Matthew chapter 10.
0: Ezekre a tanítványokra azáltal, hogy együtt voltak az Úr Jézusra, ráragadt az, ami Jézus szívében volt. Most lapozzunk a Máté 10-hez.
1: And I'm going to verse 24.
0: 24. vers.
1: Matthew 10:24.
0: Máté 10, 24.
1: Because you see, within this school that the Lord Jesus was calling together, this grouping of disciples, there was no curriculum for them to learn from.
0: Amelybe a tanítványok csoportját Jézus elhívta, nem volt ütemterv, nem volt tanrend, tanmenet.
1: They were just going to become like their teacher.
0: Egyszerűen olyanná kellett válniuk, amilyen a tanítójuk. Ez volt a terv.
1: Now, listen, verse 24. The disciple is not above his teacher, nor a servant above his master.
0: Nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az uránál.
1: Verse 25.
0: 25. vers.
1: It is enough for a disciple that he be like his teacher.
0: Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere.
1: And a servant be like his master.
0: És a szolga, mint az ő ura.
1: And this is what Jesus was looking for.
0: És Jézus ilyeneket keresett.
1: Now I want to just cover a few quick points here.
0: Gyorsan szeretnék néhány pontot megbeszélni.
1: You know the word disciple in our Bibles?
0: Tudjátok, a Bibliánkban az a szó, hogy tanítvány.
1: It comes 225 times in the Gospels.
0: 225-ször olvasható az evangéliumokban.
1: But out of all of those times,
0: de mindegyik előfordulás közül,
1: Jesus only used it twice.
0: Jézus csak kétszer használta ezt a szót.
1: I found that very surprising.
0: Én ezt nagyon meglepőnek találom.
1: He only used it twice. Can we look at that? John 13.
0: Csak kétszer. János 13-ban.
1: John chapter 13.
0: János 13.
1: And verse 35 there.
0: 35. vers.
1: 35. By this all we know that you are my disciples. Jesus speaking, if you have love one
0: Jézus
1: for another.
0: Jézus azt mondja, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
1: So that's one time when the Lord Jesus
0: used it. Ez az egyik eset, amikor Jézus használta ezt a szót.
1: Just by your love, then they'll know you're my disciples.
0: A szeretetetekről fogják megtudni, hogy a tanítványaim vagytok.
1: He says a similar thing in verse 8 of chapter 15.
0: Hasonlót mond a 15. rész 8. versében.
1: By this my Father is glorified that you bear much fruit and then you'll be my disciples.
0: Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek és legyetek nékem tanítványaim.
1: And so he owned them. He said, "My disciples."
0: Tehát Jézus így a magáénak vallotta őket, hogy az én
1: so
0: tanítványaim.
1: So my disciples love one another.
0: Tehát az én tanítványaim szeretik egymást.
1: My disciples bear much fruit.
0: És sok gyümölcsöt teremnek.
1: And this is the only two ways in which he used that word.
0: Jézus csak ebben a két esetben használta ezt a szót.
1: And you know, he called them brothers.
0: És tudjátok, általában atyafiainak hívta őket.
1: He even called them my brothers.
0: Sőt, testvéreimnek hívta őket.
1: Go and tell my brothers, go to Galilee and I will see them there. That was after he rose from the dead.
0: Testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott majd találkozom velük. Ezt mondta, miután feltámadt.
1: Now doesn't this tell you something about the relationship he had with them?
0: Nem derül ebből ki valami arról, hogy milyen kapcsolatban volt Jézus a tanítványaival?
1: He wasn't some distant teacher.
0: Nem egy távolálló tanító volt.
1: No, he was one who had them close to him.
0: Közel voltak hozzá ezek az emberek.
1: And he called them his brothers.
0: És a testvéreinek hívta őket.
1: Not disciples.
0: Nem tanítványainak.
1: Because you know the rabbis had disciples.
0: Mert a rabbiknak voltak tanítványai.
1: And he was not following that pattern.
0: És Jézus nem követte ezt a mintát.
1: No, he was doing something which was out from a different spirit.
0: Nem, ő egy más szellemből fakadó dolgot tett.
1: Mark's Gospel chapter 10. Let's look there.
0: Mark 10-ben nézzünk bele.
1: Mark 10 and
0: Mark 10,
1: verse 24.
0: 24.
1: And 34. Over the page.
0: Vagy 35.
1: Did I say 24?
0: 10.
1: And
0: 10,
1: his disciples were astonished at his words.
0: A tanítványok pedig elmérkodtak az ő
1: beszédén. But Jesus answered them again and said, "Children, how hard it is for you, is for those who trust in riches to enter the kingdom of God."
0: De Jézus ismét felelővén mondta nekik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni.
1: So
0: tehát gyermekeim.
1: Children.
0: Tehát gyermekeinek hívta őket.
1: And he called them my children.
0: És gyermekeimnek hívta őket.
1: And he called them all kinds of terms of endearment.
0: Mindenféle szeretetteljes szavakkal jelölte őket.
1: He called them my darlings.
0: Kedveseimnek.
1: My little children.
0: Gyermekeimnek, kicsinyeimnek.
1: My half-grown children. You know, all kinds of words of sweetness and endearment and love he spoke to
0: them. Szeretettel és kedveskedő szavakkal illette őket.
1: Now doesn't this describe something of a beautiful relationship?
0: Ez nem valami gyönyörű kapcsolatról beszél ez a tény.
1: Very close, very loving.
0: Nagyon szeretetteljes, nagyon szoros kapcsolatról.
1: And so open and friendly.
0: Ami olyan nyitott és barátságos.
1: And he said, "You're my friends."
0: Azt mondta, barátaim vagytok.
1: In Luke's Gospel, chapter 12, verse 4.
0: Lukás 12:4-ben.
1: Yeah, we don't need to read it. He just said, "You're my friends."
0: Azt mondta, barátaim vagytok.
1: But you know, he put a condition on that one.
0: De ehhez egy feltételt kötött.
1: If you do what I command you.
0: Ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
1: If you do what I command you.
0: Ha azt teszitek, amit parancsolok nektek.
1: You cool. You qualify to be my friends.
0: Akkor megfeleltek annak, hogy a barátaim legyetek.
1: And I believe that the Lord Jesus is giving us a pattern of the
0: ways
1: in which he wants us to function.
0: Mintát adott nekünk arra, hogy szeretné, hogy mi cselekedjünk.
1: That we would pull people to ourselves, call people to ourselves.
0: Hogy önmagunkhoz vonjunk és hívjunk embereket.
1: And that we would love them.
0: És szeressük őket.
1: They would be our brothers and our sisters.
0: Mondjuk a testvéreink legyenek.
1: They would be like our children.
0: Mintha a gyerekeink lennének.
1: Like our dear ones.
0: Mint a drágáink.
1: Our darlings, our infants, our grown children.
0: A csecsemőink, a felnőtt gyerekeink, a kedveseink, a bármieink.
1: Yes, that we would have that kind of attitude towards them.
0: Hogy ilyen hozzáállásunk legyen ezekhez az emberekhez.
1: Now doesn't that speak of such a sweet, beautiful family sort of relationship?
0: Nem beszél ez valami nagyon szeretetteljes családi jellegű meleg kapcsolatról?
1: Now I believe that sort of relationship.
0: Hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat
1: was preparing the atmosphere.
0: Felkészítette a légkört.
1: For the transference of the very life.
0: Ahhoz, hogy Jézus az életét
1: so
0: tudja
1: the
0: átadni.
1: The life of the Lord Jesus could be engrafted into these disciples.
0: Hogy az Úr Jézus élete bele lehessen oltva ezekbe a tanítványokba.
1: Now, it's one thing I want you to see.
0: Szeretném, hogyha egy dolgot meglátnátok.
1: You know, there was a different word he used on one occasion. Jesus used on one occasion.
0: Jézus egy esetben egy másik szót használt.
1: In Matthew's Gospel, chapter 26.
0: A Máté 26-ban.
1: 26 and it's verse 51.
0: 50-51.
1: 26 and down to 50.
0: Tehát 26. rész, 50. rész.
1: Now he says here, Jesus is here, is talking to Judas.
0: Jézus itt most Júdáshoz beszél.
1: Now just take note here.
0: Figyeljétek ezt meg.
1: Friend, why have you come?
0: Barátom, miért jöttél?
1: Are you there? Verse 50.
0: 50.
1: And they came and laid hands on Jesus and took him.
0: Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra vetették és megfogták őt.
1: And you know that word there, friend.
0: Tudjátok, azt mondta barátom.
1: Could be translated comrade.
0: Ezt lehetne bajtársnak fordítani.
1: Or partner.
0: Partnernek, munkatársnak.
1: And Jesus only uses that word when addressing Judas.
0: Jézus csak Júdásra vonatkozóan használja ezt a szót.
1: Isn't that interesting?
0: Nem érdekes?
1: You see, also the same thing is in Matthew's Gospel in chapter 20.
0: A Matthäus 20-ban is ugyanezt látjuk.
1: Let's just quickly look there.
0: Gyorsan nézzük meg.
1: 20 and verse 13.
0: 20-13.
1: And verse 13 of chapter 20.
0: Tehát Matthäus 13.
1: And he answered one of them and said, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius?"
0: Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél én meg velem?
1: So here's a word being used here, which is not that of a close family relationship.
0: Tehát itt ez a szó, ez a barátom, szintén ugye az a szó, ami nem egy szoros családi kapcsolatra vonatkozik.
1: And that was the word he used for Judas.
0: Ezt a szót használta Judasra is.
1: Now I find that quite interesting that even within this group of 12.
0: Nagyon érdekesnek találom, hogy még ebben a 12 fős csoportban is.
1: There was a developing different relationship with Judas.
0: Más kapcsolat alakult ki Jézusnak Júdással, mint a többiekkel.
1: Now let's come to another point.
0: Most egy másik témát beszéljük meg.
1: Jesus focused all his training and teaching and development of these disciples.
0: Jézus minden tanítását, képzését, minden fejlesztő tevékenységét erre a két tanítvány, 12 tanítványra összpontosította.
1: That he should train them to follow the Father.
0: Hogy képezze őket arra, hogy az Atyát kövessék.
1: And he used himself as the example.
0: Ő volt a példa ebben.
1: Just as I follow the Father, you follow the Father.
0: Azt mondta, hogy én követem az Atyát, ti is úgy kövessétek.
1: And he was constantly presenting the Father to them.
0: Állandóan az Atyát mutatta be nekik.
1: And this should be our way of training people also, is that we don't want them dependent upon
0: embereket,
1: us.
0: Hogy ne tőlünk függjenek.
1: They need to be dependent upon the Lord.
0: Mert nekik az Úrtól kell függni.
1: I'm quite sure that some of you have seen those kinds of relationships.
0: Egész biztos vagyok abban, hogy néhányan láttatok már ilyen fajta kapcsolatokat.
1: When people become very dependent upon another person.
0: Amikor emberek egy másik embertől kerülnek nagy függésbe.
1: And they're not really dependent upon the Lord.
0: Nem igazán az Úrtól függnek.
1: Now that might be satisfying, self-satisfying to some people.
0: Ez néhányakat kielégíthet.
1: But this is not the way that of our Lord Jesus. This is not
0: the
1: example. De
0: az Úr Jézus nem így csinálta. Ő nem ezt a példát mutatta.
1: Now he focused himself on following God, his Father.
0: Ő arra koncentrált, hogy Istent, az ő Atyát kövesse.
1: Jesus himself did all things to please him.
0: Maga Jézus azért tett mindent, hogy az Atyának okozzon örömet.
1: What did he say? I do all things to please him.
0: Azt mondta Jézus, hogy mindent azért teszek, hogy az Atya örüljön.
1: In John 8, verse 29, I always do the things that please him.
0: Mondta, hogy én mindig azokat cselekszem, amelyek ő neki kedvesek.
1: Jesus himself sought to always obey the Father
0: Maga
1: in
0: Jézus
1: all things.
0: Mindig arra törekedett, hogy mindenben engedelmeskedjen az Atyának.
1: And John 8 and 29.
0: És a János 8:29-ben.
1: I always do the things that please him.
0: Azt mondta, én mindig azokat cselekszem, amelyek ő neki kedvesek.
1: I'll always do those things which my food is to do the will of him who sent me and to finish his work.
0: Az az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem és annak a célját töltsem be, aki elküldött engem. És mindenben engedelmeskedek neki, amit mondott nekem.
1: Jesus was using his relationship with the Father.
0: És Jézus a saját atyával való kapcsolatát használta.
1: As a continuous example to those disciples.
0: Arra, hogy folyamatos példát mutasson a tanítványainak.
1: Look, I obey him always.
0: Nézzétek, én mindig neki engedelmeskedek.
1: I always do the things he says.
0: Mindig azt teszem, amit ő mond.
1: My very food is to do his will.
0: Az az eledelem, hogy az ő akaratát tegyem.
1: And there's a little phrase there, and to finish his work.
0: És hogy elvégezzem az ő munkáját, ez a kis kifejezés is ott van.
1: We need to have that attitude in our hearts.
0: A mi szívünkben is ennek a hozzáállásnak kell lenni.
1: And to finish the work.
0: Hogy én be akarom végezni a munkát.
1: You know, sometimes it's hard to see that we can finish the work.
0: Tudjátok, néha nehéz látnunk azt, hogy be tudjuk fejezni a munkát.
1: But every one of us sitting here.
0: De mindenki számára, aki itt ül,
1: there are good works foreordained from the foundation of the earth for you to walk in.
0: A világ alapjának felvetetése előtt elrendeltettek jó cselekedetek, hogy azokban járjunk.
1: And for every one of us, we got to finish the work.
0: És mindegyikünknek be kell fejezni ezt a munkát, el kell végezni.
1: Now the Lord Jesus gave that true wonderful example to his disciples.
0: Az Úr Jézus ezt a csodálatos példát mutatta a tanítványainak.
1: What an incredible thing! He knew what his work was.
0: Micsoda csodálatos dolog, tudta, hogy mi az a munkája.
1: He knew how to accomplish his work.
0: Tudta, hogy be kell fejezni a munkáját.
1: And he finished his work.
0: És be is fejezte.
1: And he knew when it was finished.
0: És tudta, hogy mikor fejezte be.
1: He could lift up his. He could say, "It's finished."
0: Felemelhette a szemét és elmondhatta, hogy elvégeztetett, amikor a kereszten függött.
1: Hallelujah! It is finished.
0: Elvégeztetett.
1: Do you know that's a satisfying life?
0: Tudjátok, ez egy elégedettséget hozó élet.
1: Totally satisfying.
0: Teljesen betölti az embert. Amikor azt mondhatjuk a napjaink végén, hogy elvégeztetett.
1: And I believe that if we have got that kind of zeal within our hearts.
0: És én hiszem, hogyha ez a szenvedély van a szívünkben.
1: We're going to pass that on to that next generation.
0: Akkor ezt tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek.
1: Come on, remember that this is the authentic witness.
0: Ne felejtsétek el, hogy ez a hiteles tanúbizonyság.
1: This is what was in the heart of our Lord Jesus, a great witness.
0: Ez volt, ami Urunk Jézus szívében, aki a nagy tanúja volt Istennek.
1: He is the pioneer of our faith.
0: Ő a mi hitünk úttörője.
1: He is the one we are following.
0: Őt követjük.
1: He set down the plan.
0: Ő szabta meg a tervet.
1: And we're walking in that one way.
0: És mi azon az egy úton járunk.
1: Come on, we're not going to deviate from the way. He
0: nem
1: is
0: fogunk
1: the way.
0: Elhajolni az úttól, hiszen ő az út.
1: And at the end of the day, we will present an authentic witness.
0: És mindenek végén hiteles tanúknak fogunk bizonyulni.
1: Now, if we do not become the authentic witness, we're certainly not going to show it to those who come to us.
0: Hogyha mi nem válunk hiteles tanúvá, akkor kétségtelenül nem tudjuk ezt megmutatni azoknak, akik oda jönnek hozzánk.
1: You know, taking spiritual sons and daughters.
0: Tudjátok, ha valaki szellemi fiakat és lányokat fogad magához.
1: And taking responsibility for showing forth that authentic witness to them.
0: Vállal azért, hogy hiteles tanúbizonyságot mutasson be előttük.
1: Is an incredible high calling.
0: Ez egy nagyon magas rendű elhívás.
1: I tell you, it's going to challenge every part of your own being.
0: Mondom nektek, hogy ez lényetek minden sejtjéhez kihívást intéz, ez a tény.
1: And every one of us needs to come up to the mark.
0: És mindannyiunknak el kell jutnunk a célvonalig.
1: So that
0: meg kell jutnunk a mértéket, hogy valóban hiteles tanúk legyünk.
1: I want to say at the end of my days.
0: Én azt akarom mondani majd a napjaim végén.
1: I finished the work.
0: Hogy elvégeztem a munkát.
1: I hope you want to say that too.
0: Remélem, ti is ezt akarjátok tudni mondani.
1: Well, if we're going to finish the work, we better get a plan to get the work
0: done. Hogyha el akarjuk végezni a munkát, akkor jobb, ha van egy tervünk arra, hogy hogy akarjuk elvégezni.
1: And part of that plan is
0: calling a része az,
1: people to us.
0: Hogy embereket magunkhoz hívunk.
1: So that authentic witness will continue from generation to generation.
0: Hogy ez a hiteles tanúbizonyság nemzedékről nemzedékre tovább adódjon.
1: Hallelujah. Jesus modeled his leadership on his relationship with his heavenly Father.
0: Jézus az ő vezetői szerepét a mennyei atyával való kapcsolata szerint alakította ki.
1: And we must do the same.
0: És nekünk ugyan ezt kell tennünk.
1: You know, there is a way in which we've got an ability to walk in these ways as we walk in the Spirit.
0: Valahogyan akkor leszünk képesek arra, hogy ezeken az utakon járjunk, hogyha szellem szerint járunk.
1: And we need to in our own spiritual lives, as
0: saját szellemi életünkben nekünk szellemi szülőknek
1: extra concerned that we are really following the Father.
0: Rendkívül oda kell figyelnünk arra, hogy kövessük az Atyát.
1: That we are learning the lessons of the ways in which the Lord Jesus modeled his life.
0: Hogy megtanuljuk az alapelveit annak, ahogyan Jézus az ő életét például mutatta.
1: We want to teach as he taught.
0: Úgy akarunk tanítani, ahogy ő tanított. Úgy akarunk példát mutatni, ahogy ő tette.
1: Come on, he's the true witness. He's the true example for us.
0: Ő az igazi példa előttünk.
1: Now, so one other thing I want to tell you here.
0: Még egy dolgot akarok itt elmondani.
1: I touched upon it, but here I want
0: már
1: to underline
0: ezt,
1: it.
0: Már érintettem ezt, szeretném most aláhúzni.
1: And I want to turn into Colossians.
0: A Kolossai levélhez lapoznánk.
1: And chapter 2.
0: Kolossai 2.
1: And I just want to underline the fact that
0: Jesus, in his ministry, was
1: always concerned to connect these disciples of his to the Father.
0: Jézusnak az ő szolgálatából mindig az volt a nagyon fontos, hogy a tanítványait az Atyával kapcsolja össze.
1: He was trying all the time to join them and let them know the Father in ways in which they never known the Father.
0: Atyához akartak kapcsolni őket, és azt akarták, hogy úgy megismerjék az Atyát, ahogyan addig még soha nem ismerték.
1: He wanted to introduce them to the Father's love.
0: Be akarta mutatni őket az Atya szeretetének.
1: The Father's care.
0: Az Atya törődésének.
1: And so here, looking Colossians in chapter 2.
0: Tehát ha a Kolossai 2-t nézzük.
1: And I'm coming in verse 6.
0: Hatodik verstől.
1: And here is Paul, another great father.
0: Itt Pál beszél egy másik nagy atya.
1: Speaking to the church in Colossae.
0: A Kolossai gyülekezetnek ír.
1: As you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him.
0: Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok ő benne.
1: Rooted and built up in him and established in the faith.
0: Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne és megerősödvén a hitben.
1: As you have been taught, abounding in it with thanksgiving.
0: Amiképpen arra tanítottatok, bővölködvén abban hálaadással.
1: Here Paul is saying, yes, come on, you've seen the example of our wonderful Lord Jesus Christ.
0: Azt mondja, igen, ti láttátok a mi csodálatos Urunk Jézus Krisztus példáját. Erre hívja őket.
1: And he was concerned for the Colossian Christians that they would be the authentic witness.
0: És fontos volt neki, hogy a kolossébeli keresztények hiteles tanúk legyenek.
1: And he wasn't pulling them back to himself.
0: És Pál nem önmagához húzta vissza ezeket az embereket, hanem állandóan Krisztus felé tolta őket.
1: Come on, you be rooted in him.
0: Ő benne gyökerezzetek meg.
1: You learn of him.
0: Tanuljatok őtől.
1: You get everything that I've told you about him.
0: Mindent kapjatok meg, vagy ragaszkodjatok mindenhez, amit róla tanultatok. Az hídben erősítjetek meg, amit őróla tanítottam nektek azzal kapcsolatban. Nézzük meg a 8-as verset.
1: Because you see, all the time, every person is going to be, the devil is endeavoring to rob us from this simple truth.
0: Mert tudjátok, az ördög mindig mindenkitől el akarja ezt az egyszerű igazságot rabolni.
1: There's an attempt by the enemy always to divert us from the simplicity of the way.
0: Az ördög mindig megpróbál minket elhajlítani az a Krisztusi út egyszerűségétől.
1: And if we diverge from that true way, we will not be a true authentic witness.
0: Az igaz út felől, akkor nem leszünk hiteles tanúk.
1: Beware lest anyone cheat you.
0: Tudnunk kell, hogy 8. vers, tudnunk kell, hogy üres csalás és emberi rendelkezés szerint a világ elemi tanítása szerint és nem a Krisztus szerint ti bölcsességgel és tanítással akar zsákmányt tetni bennünk az ellenség. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg.
1: Come on, disciples, you are complete in him.
0: Tanítványok, ti ő benne vagytok teljesek, beteljesedve.
1: Who is the head of all principality and power.
0: Aki a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
1: He is our answer.
0: Ő a válasz.
1: So all the time we are connecting people right into him.
0: Mindig ő hozzá kell kapcsolunk az embereket.
1: And I just want to take you to one more verse in that passage, in that chapter, verse 19.
0: Szakaszban már csak egy verset akarok mutatni, a 19-et.
1: You know, within all the confusion of today's church life.
0: Tudjátok, a mai egyházi élet minden zűrzavarán túl.
1: And the pulls from many different doctrines and ideas in these days.
0: És a korunkban található sokféle elképzelés, eszme és tanítási irányzat húzása, vonása között.
1: To hold fast to the head.
0: Nehogy elengedjük a fejet, szorosan kapaszkodjunk a
1: fejbe. The Lord Jesus Christ.
0: Az Úr Jézus Krisztushoz ragaszkodjunk.
1: From whom the whole body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God.
0: Akiből az egész teste kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel.
1: Come on, this is so important.
0: Ez annyira fontos.
1: You know, there's all kinds of other ideas out there today.
0: Tudjátok, ma mindenféle elképzelések röpködnek a levegőben.
1: But we've got to stay clear and true to the original.
0: De nekünk egyértelműen hűeknek kell maradnunk az eredetihez.
1: And we're going to hold fast to the head.
0: És kapaszkodnunk kell a fejben.
1: Hold fast to the original teaching.
0: Ragaszkodnunk kell az eredeti tanításhoz.
1: Hold fast to the way.
0: Az úthoz kell ragaszkodnunk.
1: Because that way is the way of our life, of our Christ.
0: Mert ez az út, ami Krisztusunk útja.
1: Now come on, let's look again here. Jesus said to his disciples.
0: Jézus azt mondta a tanítványainak.
1: Follow me.
0: Azt mondta, kövessetek engem.
1: He constantly told them to follow me.
0: Állandóan azt mondta nekik, hogy kövessék őt.
1: And Paul could say the same.
0: És Pál is ugyanezt elmondhatta.
1: As we said yesterday, follow me.
0: Ahogy tegnap már mondtuk, kövess engem.
1: Imitate me.
0: Utánozz engem.
1: And Jesus said this continuously.
0: És Jézus is állandóan ezt mondta.
1: And he said, I will make you fishers of men. Follow me.
0: Azt mondta, én ember halászokat teszlek titeket, kövessetek
1: so
0: engem.
1: He intended his disciples, those who came to him, to start fishing other people.
0: Hogy a tanítványai, azok, akik hozzá mentek, elkezdjenek más embereket kihalászni.
1: Part of this authentic life.
0: Ennek a hiteles életnek része.
1: Means that you will be a fisher of men.
0: Az, hogy az ember emberhalász lesz.
1: The disciples came to the Lord Jesus and they said, "Teach us how to pray."
0: A tanítványok oda mentek az Úr Jézushoz és azt mondták neki, taníts minket imádkozni.
1: And then what did Jesus do?
0: És mit csinált Jézus erre?
1: Follow me.
0: Kövessetek engem.
1: When you pray, do it like this.
0: Amikor imádkoztok, így csináljátok.
1: Our Father.
0: Mi atyánk.
1: And so he taught them how to pray.
0: Tehát tanította őket imádkozni.
1: Follow me.
0: Kövessetek engem.
1: Jesus continually set himself there as the example.
0: Jézus állandóan példaként mutatta magát, állította magát.
1: And as you and I follow him.
0: És ahogy ti és én őt követjük.
1: We are going to say yes. Come on, follow me.
0: Mi is azt fogjuk mondani, hogy gyertek, kövessetek minket.
1: I can show you how to be a fisher of men.
0: Én meg tudom neked mutatni, hogyan kell emberhalásznak lenni.
1: I can show you how to pray.
0: Meg tudom mutatni neked, hogy kell imádkozni.
1: Come on, we've got to be those sorts of people.
0: Ilyen embereknek kell lennünk.
1: Because our lives are an authentic witness.
0: Mert a mi életünk hiteles tanú kell, hogy legyen.
1: He also said, "Take up your cross and follow me."
0: Azt mondta Jézus, vegyétek fel a kereszteteket és kövessetek engem.
1: If you're going to follow me, this is where it's going to end up.
0: Mert hogyha követtek engem, akkor ez lesz az út vége.
1: Taking up your cross.
0: A kereszt felvétele.
1: Because this is the way it leads.
0: Mert erre vezet ez az út.
1: It's going to lead to taking up your cross.
0: Ahhoz vezet, hogy fel kell vennünk a keresztünket.
1: There's a cost in following the Lord Jesus.
0: Az Úr Jézus követésének ára van.
1: Sell what you have and follow me.
0: Add el, amit van, és kövess engem.
1: But you know, there's also a cost, there's also a reward.
0: De tudjátok, nem csak ára van, hanem jutalma is.
1: There is a reward to following Jesus.
0: Van Jézus követésének egy jutalma.
1: Hallelujah. It says in Matthew's Gospel chapter 19 and verse
0: 19:28. Azt mondja.
1: You will sit on the 12 thrones and judge the 12 tribes of Israel.
0: Hogy 12 trónon fogtok ülni és Izrael 12 törzsét fogjátok ítélni.
1: This was the rewards for these disciples.
0: Ez volt a jutalom ezeknek a tanítványoknak.
1: Now there are rewards for those who faithfully follow the Lord and even in this life.
0: Azok számára is van egy jutalom, akik hűségesen követik az Urat ebben az életben, itt most.
1: Now we don't often talk about that.
0: Erről nem gyakran beszélünk.
1: But there are crowns laid up for those who are faithful.
0: De koronák vannak félretéve a hűségeseknek.
1: But even in this life there are rewards.
0: De már ebben az életben is vannak jutalmak.
1: As we follow the Lord,
0: ahogy az Urat követjük,
1: and as we are being faithful to Him,
0: és ahogy hűségesek vagyunk hozzá,
1: the fellowship we enjoy with Him could not be exchanged for anything.
0: Azt a közösséget, amit vele átélhetünk, nem cserélnénk el semmire.
1: What a reward! Hallelujah!
0: Micsoda jutalom!
1: Hallelujah! You could put a price tag on it.
0: Erre nem is lehetne árcédulát tenni.
1: Come on, isn't that true?
0: Így van, nem így van.
1: Hallelujah! We worship You, Lord.
0: Imádunk Téged, Uram.
1: Are you staying awake? I know it's getting very hot in this room.
0: Maradni, mert nagyon meleg van itt, egy kicsit rázzátok meg
1: magatokat.
0: Nagyon meleg kezd itt lenni.
1: Jesus summed up His purpose.
0: Jézus a célját úgy foglalta össze.
1: He said, "You shall be witnesses of me, because you have been with me from the beginning."
0: Mert velem voltatok kezdettől fogva.
1: In John's Gospel, chapter 15 and verse 27.
0: János 15:27-ben.
1: You shall be witnesses of me.
0: Tanúim lesztek.
1: Because you've been with me from the beginning.
0: Mert velem voltatok kezdettől fogva.
1: You know, there's something about that.
0: Tudjátok, van ebben valami.
1: Some of you have been with a specific work or a specific person from the beginning of that work.
0: Néhányan együtt vagytok egy bizonyos szolgálat kezdetétől fogva már azzal a valakivel, aki ebben szolgál.
1: And you've grown up with the work.
0: És fölnövekedtetek ezzel a munkával együtt.
1: You've gone through some of the pains and the headaches.
0: Átmentetek a fájdalmakon, a fejfájásokon.
1: You've been through the trials and the temptations.
0: Átestetek a kísértéseken és a megpróbáltatásokon.
1: And you, in the going through things together, you've grown together.
0: És ahogy átéltétek együtt ezeket a dolgokat, együtt növekedtetek.
1: And in the doing of it together.
0: És abban, hogy együtt tettétek ezeket a dolgokat.
1: So the life has been imparted.
0: Életet adtatok át.
1: And you'll be a witness of Him.
0: Vagy kaptatok Istentől, és az ő tanúi lettetek.
1: And this is how it was working with these disciples.
0: És így működött ez ezekkel a tanítványokkal is.
1: This is how it was working with them.
0: Így működött velük is.
1: You remember what that time when Jesus was being crucified.
0: Emlékeztek arra, amikor Jézus keresztre feszítették.
1: And Peter was came into the courtyard.
0: És Péter bement az udvarba.
1: And he was just keeping a little bit of distance.
0: Kicsit úgy távol akart maradni.
1: And he was warming himself around the fire.
0: És a tűz körül melegítette magát, melegedett.
1: And the servant girl found him there.
0: És ott megtalálta őt egy szolgáló lány.
1: And she looked hard at him.
0: És jól megnézte őt.
1: And she looked at him and she said,
0: és azt mondta,
1: you were with him.
0: Te is vele voltál.
1: You were with Jesus.
0: Te is Jézussal voltál.
1: And she accused him. Well, she recognized him.
0: És felismerte őt ez a lány, és így vádolta.
1: Who had been with Jesus.
0: Mondta, hogy ő is olyan ember, aki Jézussal volt.
1: To have been with Jesus was to have belonged to Jesus.
0: Jézussal lenni.
1: To have been with Jesus was to be one of his disciples.
0: Azt jelentette, hogy valaki az ő tanítványa. Hogy az illető az ő tanítványa, ha Jézussal volt.
1: And I wonder if that is true of us. Can people look at us and say, oh, you've been with Jesus.
0: Eltűnődöm, hogy ez ránk is vonatkozik-e, hogy amikor az emberek ránk néznek, azt mondják-e, hogy te is Jézussal voltál.
1: Because they know that that's our relationship.
0: Mert tudnak róla, hogy ilyen kapcsolatban vagyunk Jézussal.
1: I want that to be known of me.
0: Azt akarom, hogy engem erről ismerjenek.
1: Yeah, let it be seen on me. We've been with Jesus.
0: Igen, hogy látszódjon rajtam, hogy Jézussal voltam.
1: And you remember when in the Acts of the Apostles?
0: Emlékeztek az apostolok cselekedeteire?
1: After the Pentecost,
0: Pünkösd után,
1: Peter, James and John were doing incredible things.
0: Péter, Jakab és János elképesztő dolgokat csináltak.
1: And Acts chapter 4 and verse 13.
0: És az Apcsel 4:13-ban.
1: They take note these men have been with Jesus.
0: Az emberek észreveszik rajtuk, hogy ezek az emberek Jézussal voltak.
1: What? Why they were an authentic witness?
0: Miért voltak hiteles tanúk?
1: They were doing the same works.
0: Mert ugyanazokat a dolgokat
1: tették. They were living the same life.
0: Ugyanúgy éltek.
1: Hey, these men have been with Jesus.
0: Ezek az emberek Jézussal voltak.
1: Let's move on.
0: Menjünk tovább.
1: Luke's Gospel, chapter 6, verse 40.
0: Lukács 6:40.
1: Luke's Gospel chapter 6 and verse 40.
0: Lukács 6.
1: It says there.
0: Azt mondja.
1: Everyone who is fully trained will be like his teacher.
0: Mindenki, aki teljesen ki van képezve, olyan lesz. De hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.
1: 4:0. Yeah. Everyone who is fully trained will be like his teacher.
0: Amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.
1: You know the future ministry of our Lord Jesus Christ.
0: Tudjátok, az Úr Jézus Krisztus jövőbeli szolgálata.
1: Depended upon this group of disciples.
0: Ezen a tanítványi csoporton függött, ő rajtuk múlt.
1: Carrying his life.
0: Hogy ezek az emberek hordozzák az ő életét.
1: Because his life was the authorization that this was him.
0: Mert az ő életet tette hitelességüket, hogy ők valóban az ővéi.
1: You know, it hasn't changed.
0: És ez nem változott, ez a helyzet.
1: His life.
0: Jézus élete.
1: Is the authorization that this is him.
0: Teszi hitelessé a tanúbizonyságokat, azért, hogy valóban Jézusról van szó.
1: Above everything else.
0: Tehát ez az a dolog, amit mindenek fölött, amit elsősorban meg kell ragadnunk.
1: Says everyone
0: Jézus
1: is fully trained will be like his teacher.
0: Azt mondta, hogy mindenki, amikor tökéletes lesz, olyan lesz, mint a tanítója.
1: So we catch his life.
0: Tehát elkapjuk az ő életét, ránk ragad az élete.
1: And then that is the divine authorization.
0: És akkor ez az isteni meghatalmazás számunkra.
1: It's like a stamp of approval.
0: Ez olyan, mint egy ilyen engedélyező pecsét.
1: This is the genuine product.
0: Hogy ez egy eredeti termék.
1: This is not some religious sort of fake.
0: Ez nem egy vallásos hamisítvány.
1: This is not man-made.
0: Ez nem ember alkotta.
1: This is God-made.
0: Ezt Isten alkotta.
1: This was formed in heaven.
0: Ez a mennyben alakult ki.
1: And there has to be a life shown within us.
0: Olyan élet kell, hogy megmutatkozzon bennünk.
1: Which has the stamp of heaven's approval upon it.
0: Amin rajta van a mennyei jóváhagyó pecsét.
1: Those first disciples.
0: Ezek az első tanítványok.
1: Even their enemies had to say, "Oh, they've been with Jesus."
0: Róluk még az ellenségeiknek is azt kellett mondaniuk, hogy ezek Jézussal voltak.
1: They had to say yes. These are the same sort.
0: Igen, ezek ugyanazok a fajták.
1: Come on, let our enemies even say that of us.
0: Rólunk is hadd mondják ugyanezt az ellenségeink is.
1: They've been with Jesus.
0: Jézussal voltak.
1: Now when Jesus began this ministry with his disciples.
0: Jézus elkezdte a szolgálatát a tanítványaival.
1: He had in his mind the launching of a whole new kingdom.
0: Már arra gondolt,
1: preaching the kingdom.
0: Hogy beindít egy egészen új királyságot a földön, azért jött, hogy hirdesse a királyságot.
1: But he was the bringer of the kingdom.
0: Ő hozta el a királyságot.
1: It began with him.
0: Ez vele kezdődött.
1: He gave it and preached it and taught it and imparted it to the 12.
0: És átadta a 12-nek.
1: And then that 12,
0: és aztán ez a 12
1: continued to give and impart and teach.
0: Szintén továbbadta, átadta, tanította, prédikálta és bemutatta a királyságot mindazoknak, akik rajtuk keresztül tértek meg.
1: Everything depended upon the virtue of reproduction.
0: Minden a szaporodás alapelvén működött.
1: Come on, there's no growth without reproduction.
0: Nincsen növekedés vagy terjeszkedés szaporodás
1: nélkül.
0: Nem gondolhatjuk, hogy mi ilyen kis sziget vagyunk. Szaporodnunk kell.
1: Jesus life was the model.
0: Jézus élete volt a minta.
1: His life was the seed.
0: Az ő élete volt a mag.
1: He showed the model.
0: Ő bemutatta példát.
1: And he planted the seed.
0: És elültette a magot.
1: And his disciples were to reproduce that seed.
0: Ezt a magot kellett tovább szaporítaniuk.
1: Which was him.
0: Ez pedig Jézus volt maga, ez a mag.
1: And that would be the true witness.
0: Ebből lesz az igazi tanúbizonyosság.
1: That's exactly what we do.
0: Pontosan ezt tesszük mi is.
1: And so when we take people,
0: tehát amikor az embereket magunkhoz vesszük,
1: as I follow Christ,
0: hogy ahogy én követem Krisztust,
1: you follow me.
0: Ti is kövessetek engem.
1: Now we'd better be the authentic witness.
0: Akkor jobban tesszük, ha ilyen esetben hiteles tanúk vagyunk.
1: Jesus constantly reminded them.
0: Jézus állandóan emlékeztette a tanítványait.
1: That all this was only possible as they remained in him.
0: Hogy mindez csak úgy lehetséges, hogyha ők benne maradnak.
1: Let's just look at John 15.
0: Nézzük meg a János 15-öt.
1: John 15 and it's about verse 4 we'll come in.
0: János 15:4 körül.
1: He's talking to his disciples here.
0: Itt Jézus a tanítványaihoz beszél.
1: Abide in me and I in you.
0: Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek.
1: As a branch can't bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me.
0: Miképpen a szőlővesző sem teremthet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtökén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok.
1: I am the vine and you are the branches.
0: Én vagyok a szőlőtök,
1: and he who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing.
0: Aki én benne marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
1: The Lord Jesus said to them and continually told them, yes, you abide in me.
0: Az Úr Jézus azt mondta, igen, én állandóan azt mondtam nekik, hogy maradjanak bennem.
1: And he was confident that as they did that, there was a guarantee of a continuation of
0: és
1: his
0: Jézus
1: life.
0: Jézus bízott abban, hogyha benne maradnak a tanítványai, akkor ez szavatolja az ő életének a folytatódását.
1: And I believe the Lord Jesus is still in business today.
0: És hiszem, hogy az Úr Jézus még ma is folytatja ezt a munkáját.
1: Imparting his life to us as individuals.
0: Átadja az életét nekünk egyéneknek.
1: And he's working in exactly the same way.
0: És ugyanúgy működik, dolgozik, mint korábban.
1: And you and I need to learn Jesus' methods.
0: És nektek és nekem meg kell tanulnunk Jézus módszereit.
1: Have people come to us.
0: Az embereket hívjuk magunkhoz.
1: Impart life to them.
0: Adjunk nekik életet. Át.
1: And the only life we have to impart is his life.
0: És csak azt az életet tudjuk átadni, ami az ő élete.
1: So we impart that life.
0: Tehát ezt az életet adjuk tovább.
1: And we are producing an authentic witness.
0: És akkor hiteles tanúkat hozunk létre.
1: A true one.
0: Igazi példányokat.
1: Absolutely true to the original.
0: Amik teljesen olyanok, mint az eredeti.
1: And this world is going to see Jesus.
0: És akkor ez a világ látni fogja Jézust.
1: Hallelujah. Let's stand up.
0: Álljunk fel.
1: Bless your name, Lord Jesus.
0: Áldjuk a nevedet, Úr Jézus.
1: We worship you, Lord.
0: Imádunk téged, Uram.
1: We worship you, Lord Jesus.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 7. része, melyben Eileen Vincentet hallhattuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Efezus, a város elfoglalásának mintája című tanítássorozat második része következik, melyben Eileen Vincent tanít.
3: Are you refreshed?
4: Felfrissültetek?
3: Hallelujah. Steve, you've just prompted me to do something.
4: Steve, arra buzdítottál most, hogy tegyek valamit.
3: I just want to tell you a little bit about what I do in San Antonio, Texas.
4: Szeretnék egy kicsit mesélni nektek arról, hogy mit csinálok én San Antonióban, you know, Texasban.
3: San Antonio, Texas is a huge city.
4: Nagyon nagy város San Antonio.
3: About 1.8 million people.
4: Körülbelül 1,8 millió ember lakik ott.
3: The eighth largest city in the United States.
4: Az Egyesült Államok nyolcadik legnagyobb városa.
3: Just a little bit smaller than Vienna.
4: Egy picit kisebb, mint Bécs.
3: And that's my city.
4: Ez az én városom.
3: That's my city.
4: Ez az én városom.
3: I want to tell you something.
4: Szeretnék mondani nektek valamit.
3: You may consider yourself incapable of doing anything like that.
4: Lehet, hogy úgy érzitek, hogy képtelenek vagytok bármi hasonlót csinálni.
3: I'm incapable.
4: Én is képtelen vagyok.
3: 7 years ago.
4: 7 évvel ezelőtt.
3: I had an encounter with God.
4: Találkoztam Istennel.
3: God came to me.
4: Isten odajött hozzám.
3: And the Spirit of the Lord fell upon me.
4: És az Úr szellem rám szállt.
3: And I started to weep.
4: És elkezdtem sírni.
3: A friend just put her arms around me.
4: Egy barátom átölelt egyszerűen.
3: And she said to me.
4: És azt mondta nekem.
3: Why don't you stay home? We need you.
4: Eileen, miért nem maradsz itthon? Szükségünk van rád.
3: Because I was traveling all around different nations and preaching here and preaching there.
4: Mert mindenféle nemzetekbe utazgattam és itt-ott prédikáltam.
3: And I was hardly ever at home.
4: Alig voltam otthon.
3: Well, when she did that, I just started crying.
4: És amikor a testvérnő ezt tette velem, elkezdtem sírni.
3: The worst thing was, I didn't stop crying for 2 weeks.
4: Az volt a legrosszabb ebben, hogy 2 hétig nem hagytam abban a sírást.
3: My husband thought I was having a mental breakdown.
4: A férjem azt hitte, hogy ideg összeomlásom van.
3: I was just broken.
4: Össze voltam törve.
3: I kept saying, Lord, I prayed for a man to come to do this work in our city.
4: Azt mondtam, hogy Uram, én azért imádkoztam hozzád, hogy jöjjön el egy ember a városunkban, hogy ezt a munkát elvégezze.
3: And a prophet said to me, pick up the mirror, Eileen.
4: És azt mondta nekem egy proféta, hogy Eileen, fogj egy tükröt.
3: You are the man.
4: Te vagy ez a férfi, akinek ezt meg kell tenni.
3: De tudjátok, I'm a foreigner.
4: Én azt mondtam, én külföldi vagyok.
3: Come on, I'm English.
4: Angol vagyok.
3: And I live in the United States.
4: Az Egyesült Államokban élek.
3: Texas.
4: Texasban.
3: Come on, you got to be Texan to live in Texas.
4: Ahhoz, hogy az ember Texasban éljen, ahhoz texasinak kell lenni.
3: I don't qualify.
4: Tehát nem vagyok megfelelő.
3: And I didn't even have a nice husband staying at home so I could be a pastor's wife.
4: És még csak nem is volt egy olyan rendes férjem, aki otthon maradt volna, hogy rendesen egy pásztor feleség lehessek.
3: See, I wasn't even a pastor's wife.
4: Tehát még csak pásztor feleség sem voltam.
3: We'd stopped doing all that kind of thing.
4: Az ilyesmit már régen abba hagytuk.
3: So I never qualified anyway.
4: Semmi módon nem voltam alkalmas a feladatra.
3: But the Lord put His Spirit upon me.
4: De az Úr az ő szellemét rám helyezte.
3: And so I complained to the Lord.
4: Úgyhogy panaszkodtam az Úrnak.
3: I can't do this, Lord.
4: Uram, azt nem tudom megcsinálni.
3: I'm the wrong person.
4: Nem én vagyok a megfelelő ember.
3: You know, they never listened to me.
4: De Isten nem figyelt rám.
3: And I don't know anybody.
4: Nem ismerek senki más.
3: How can I do this?
4: Hogy tehetném ezt
3: and
4: meg?
3: I don't know what to do in any case.
4: És egyébként sem tudom, mit kéne csinálnom.
3: And all I was doing was crying and crying and crying.
4: És csak sírtam és sírtam és sírtam.
3: Do you know what I was weeping for? Repentance?
4: Tudjátok, a bűnbánattól is sírtam.
3: I really repented before God.
4: Komolyan megtértem Isten előtt.
3: And then I was travailing in the Spirit.
4: És utána vajudtam szellemben.
3: And in my travail.
4: És ebben a vajudásban.
3: I produced a prayer ministry.
4: Egy ima szolgálatot hoztam létre.
3: Did you hear that?
4: Hallottátok?
3: I travailed.
4: Vajudtam.
3: And produced a prayer ministry.
4: És megszültem egy imaszolgálatot.
3: If everything. You know, God's got a way of talking to you.
4: Tudjátok, Istennek megvan a módja arra, hogy szóljon hozzátok.
3: And he's telling you what to do.
4: És ő megmondja nektek, hogy mit csináljatok.
3: But at the same time, he's dealing with your heart.
4: De ugyanakkor Isten a szívetekkel is foglalkozik.
3: And he knew I was very reluctant.
4: És ő tudta, hogy én nagyon vonakodó vagyok.
3: And so he just sort of just stopped talking.
4: Úgyhogy elhaladatott egyszerűen.
3: And so I thought, okay.
4: Úgyhogy arra gondoltam, rendben.
3: Just go and start doing what I did before.
4: Akkor visszamegyek és azt csinálom, amit az előtt csináltam. Isten nem mond semmit.
3: But I knew I was on trial.
4: De tudtam, hogy ez egy megpróbálás.
3: I knew he was testing my heart.
4: Tudtam, hogy Isten a szívemet vizsgálja ezzel.
3: And I stayed at home in San Antonio, Texas.
4: És otthon maradtam San Antonióban.
3: And I said to Alan, I can't travel with you.
4: És azt mondtam Alannek, nem utazhatok veled.
3: I've got to stay home.
4: Itthon kell maradnom.
3: And I tell you, my husband was not happy.
4: De elmondom nektek, hogy a férjem nem volt boldog ettől.
3: He was not a happy man.
4: Nem volt boldog.
3: He really thought I got it wrong.
4: Azt gondolta komolyan, hogy rosszul hallottam az urat.
3: But I stayed home.
4: De otthon maradtam.
3: Because I knew God had spoken to me.
4: Mert tudtam, hogy Isten szólt hozzám.
3: After 3 months.
4: 3 hónap után.
3: Of just waiting for God to tell me what to do.
4: Miután 3 hónapig arra vártam, hogy az Úr megmondja nekem, hogy mit csináljak.
3: One morning he woke me up.
4: Egy reggelen Isten fölébresztett.
3: And he shouted at me twice.
4: És kétszer is rám kiáltott.
3: Did you know God can shout at you?
4: Tudtátok, hogy Isten rátok kiálthat?
3: I was probably deaf, so
4: valószínűleg süket voltam addig, tehát kiáltania kellett.
3: He shouted.
4: Rám kiáltott Isten.
3: Eileen, take responsibility.
4: Eileen, vállald a felelősséget.
3: Take responsibility.
4: Vállald a felelősséget.
3: And I jumped out of bed.
4: És én kiugrottam az ágyból.
3: I said, yes, sir.
4: Azt mondtam, igen, uram.
3: I immediately was on my face on the floor.
4: Ott voltam az arcomon a padlón.
3: And God started to speak to me.
4: És Isten elkezdett szólni hozzám.
3: He told me he'd give me divine connections.
4: Azt mondta nekem, hogy megadja nekem a kapcsolatokat őtőle.
3: He told me I was to publish a newspaper.
4: És ki kell adnom egy újságot, azt mondta Isten.
3: He told me I was to start prayer groups.
4: És be kell indítanom ima csoportokat.
3: He told me how to do it.
4: Megmondta, hogyan csináljam.
3: And before I knew what had happened.
4: És mielőtt rájöttem volna, mi történik.
3: The telephone was calling me. People were calling me.
4: Emberek hívtak engem telefonon.
3: I want to talk to you.
4: Beszélni akarok veled, mondták.
3: Somebody knows me.
4: Ó, valaki ismer engem itt.
3: And suddenly a network was forming.
4: És hirtelen kezdett kialakulni a hálózat.
3: God gave me visions.
4: Isten látásokat adott nekem.
3: He dictated to me exactly how I should function.
4: És pontosan megmondta, hogy hogyan csináljam.
3: I said to him, I'm not going to read the latest book and do that.
4: Azt mondtam Istennek, nem fogom elolvasni a legújabb könyvet, hogy aszerint cselekedjek.
3: I said, Lord, if you're going to reach San Antonio,
4: azt mondtam, Uram, ha te el akarod érni San Antoniót,
3: you must tell me how to do it.
4: Neked kell megmondanod nekem, hogy hogy csináljam.
3: I'm not doing anything until you tell me.
4: És amíg nem szólsz hozzám, én nem csinálok semmit.
3: And I want to stand here today and I tell you.
4: És én itt állok előttetek ma, és elmondhatom,
3: I have done this for 7 years.
4: Hogy már 7 évet csinálom ezt.
3: God told me to call the ministry City Reachers for the Love of San Antonio.
4: És azt mondta Isten, hogy a szolgálatnak az legyen a neve, hogy a várost elérők a San Antonio szeretete miatt.
3: My heart with love for my city.
4: Mert Isten összetörte a szívemet a városom iránti szeretettel.
3: So this English person.
4: Úgyhogy ez az angol nő
3: became an American citizen.
4: Amerikai állampolgár lett.
3: So as I could take my city.
4: Hogy elfoglalhassam a városomat.
3: I identified with my city.
4: Azonosultam a városommal.
3: It is mine.
4: Ez az enyém.
3: I've taken responsibility.
4: Vállaltam a felelősséget.
3: And I want to tell you, God's calling people.
4: És el akarom mondani nektek, hogy Isten hívja az embereket.
3: And it doesn't matter if you do not qualify.
4: És teljesen mindegy, hogyha nem vagy alkalmas.
3: God can call you.
4: Isten el tud hívni.
3: And he will bring to you every person that you need.
4: És ő mindenkit oda fog vinni hozzád, akire szükséged van.
3: And he'll give you every brilliant idea you could never think of.
4: És mindenféle zseniális ötletet ad majd, ami eszedbe nem jutott volna.
3: He will do it for you.
4: Megteszi ezt nektek.
3: He showed me one day to start pastors' prayer groups.
4: Egy napon azt mondta nekem Isten, hogy indítsak be pásztorok ima összejöveteleit.
3: Me start pastors' prayer groups.
4: Hogy én indítsak be pásztorok ima összejöveteleit.
3: No, that's crazy.
4: Tehát ez egy lökötség.
3: But God told me to do it.
4: De Isten azt mondta, tegyem meg.
3: And he showed me like a picture of the city of San Antonio.
4: És mutatott nekem úgymond egy képet San Antonióról.
3: And it was cut into sections.
4: És különböző szekciókra volt osztva a város.
3: And he said to me,
4: és azt mondta Isten,
3: you are to plant a prayer a pastor's group in every section
4: minden,
3: of the city.
4: A város minden szekciójába hoz létre egy pásztorok ima csoportját.
3: Who's going to do this? Who's going to lead these?
4: Azt mondtam, Uram, ki fogja vezetni ezeket a csoportokat?
3: I go to a meeting.
4: Elmentem egy összejövetelre.
3: A pastor's meeting.
4: Egy pásztorok összejövetelére.
3: And it was a prayer meeting.
4: Ez egy imaóra volt.
3: And like most pastors' prayer meetings.
4: És mint a legtöbb ilyen pásztori imaóra.
3: There was 5 minutes prayer.
4: 5 percet imádkoztak.
3: And then we had our sandwiches.
4: És aztán megettük a szendvicseket.
3: And you know, I want to pray.
4: De én imádkozni akartam.
3: I want to pray. But you know, 5 minutes prayer is enough for these pastors.
4: De tudjátok, a pásztoroknak elég volt 5 perc ima.
3: Now one pastor stood up at the back of the meeting.
4: Az egyik pásztor fölállt a terem végében.
3: And he started to pray.
4: És elkezdett imádkozni.
3: I thought, wow! There's somebody here who can pray.
4: Arra gondoltam, hú, van itt valaki, aki tud imádkozni. Úgy körülnéztem, hogy megnézzem ki az.
3: I took my sandwich and I went and sat on his table.
4: Így fogtam a szendvicsemet és odaültem az asztalához.
3: Immediately our hearts knit.
4: A szívünk azonnal összekötött egymással.
3: So he said to me,
4: úgy azt mondta nekem,
3: come to my church.
4: Eileen, gyere el a gyülekezetemben.
3: Come and preach on revival in my church.
4: Gyere és prédikálj az ébredésről a gyülekezetemben.
3: So the next Sunday I went to his church.
4: Úgyhogy a következő vasárnap elmentem a gyülekezetébe.
3: There were about 30 people.
4: Körülbelül 30-an voltak.
3: And I started prophesying this huge, big prophetic word.
4: És elkezdtem ilyen hatalmas proféciákat mondani nekik.
3: The church is going to be too big. Hogy
4: a gyülekezet óriási lesz. És ki fogjátok nőni az épületet.
3: God's going to give you a bigger building.
4: Isten egy nagyobb épületet fog adni nektek.
3: And all this sort of stuff.
4: Minden ilyesmi dolgokat.
3: Oh Lord, what am I doing?
4: És közben arra gondoltam, Uram, mit csinálok én itt?
3: Do you know that's happened today?
4: Tudjátok, ahogy ma is történt.
3: That man became the first one to lead the first pastor's prayer group.
4: Az az ember lett az első ilyen pásztori imakör vezetője.
3: Now this was different to any other kind of pastor's prayer group.
4: Ez más volt, mint minden egyéb ilyen pásztori imacsoport.
3: These pastors had to do some work.
4: Ezeknek a pásztoroknak dolgozniuk kellett.
3: We ran it like house groups.
4: Úgy vezettük ezt, mint a házi csoportokat.
3: So they had to go and find some other people to join their group.
4: Úgyhogy nekik is kellett találni másokat, akik csatlakoztak a csoportjukhoz.
3: So we said, you pastor, go and find some more pastors.
4: Úgyhogy azt mondtuk, hogy na te pastor, most menj és találj még néhány pastort, és akkor ketten imádkozzatok együtt. Aztán szerezzetek még kettőt. Aztán még kettőt,
3: and then when the group gets too big,
4: és amikor a csoport már túl nagy,
3: separate.
4: Akkor osztódjatok.
3: And so this is what we, God showed me to do that.
4: Úgy Isten azt mutatta, hogy így csináljuk.
3: And so this is what we did.
4: Úgyhogy ezt csináltuk.
3: And then the Lord said to me, you're just do radio.
4: Aztán az Úr azt mondta nekem, hogy menj rádiózni.
3: I had never done radio.
4: Én soha nem voltam rádióban.
3: I like talking, you know.
4: Noha szeretek beszélni, tudjátok.
3: But somebody went to the radio station for me.
4: De valaki elment helyettem a rádióadóhoz.
3: Somebody paid the money for me.
4: És valaki ki is fizette az adásidőt helyettem.
3: For 6 months.
4: 3 hónapra.
3: And
4: 6 hónapra.
3: I was on radio.
4: És utána ott voltam a rádióban.
3: Half an hour program.
4: Fél órás műsorom volt.
3: And the program's called Pray San Antonio.
4: Imádkozz San Antonio, az volt a program címe.
3: And so I'm preaching to the city.
4: Úgyhogy prédikáltam a városnak.
3: Getting them all to start praying.
4: És mindenkit rávettem, hogy kezdjen el imádkozni.
3: Now, I've done that for about 5 years.
4: Körülbelül 5 éve csinálom ezt. Folyamatosan.
3: Now, we had no money.
4: Nem volt pénzünk.
3: So we didn't know how all of this was going to be financed.
4: És nem tudtuk, hogyan lesz majd pénzügyi háttér ennek az egésznek. De tudjátok, mit csináltunk?
3: We did everything that God told us to do.
4: Mindent megtettünk, amit Isten mondott, hogy tegyünk.
3: If he said do it, we did it.
4: Ha ő azt mondta, hogy tegyük meg, megtettük.
3: And then if God says do it, it's his will.
4: És hogyha Isten azt mondja, hogy tedd meg, akkor az az ő akarata.
3: It's his bill.
4: És az ővé a számla is.
3: Come on, simple.
4: Nagyon egyszerű.
3: So that's how we live.
4: Úgyhogy így rádiózni.
3: I had never done radio.
4: Én soha nem voltam rádióban.
3: Although I like talking, you
4: know. Noha szeretek beszélni, tudjátok.
3: But somebody went to the radio station for me.
4: De valaki elment helyettem a rádióadóhoz.
3: Somebody paid the money for me.
4: És valaki ki is fizette az adásidőt helyettem.
3: For 6 months.
4: 3 hónapra,
3: and
4: 6 hónapra.
3: On radio.
4: És utána ott voltam a rádióban.
3: Half an hour program.
4: Fél órás műsorom volt.
3: And the program's called Pray San Antonio.
4: Imádkozz San Antonio, az volt a program címe.
3: And so I'm preaching to the city.
4: Úgyhogy prédikáltam a városnak.
3: And getting them all to start praying.
4: És mindenkit rávettem, hogy kezdjen el imádkozni.
3: Now I've done that for about 5 years.
4: Körülbelül 5 évet csinálom ezt.
3: Continuously.
4: Folyamatosan.
3: Now we had no money.
4: Nem volt pénzünk.
3: So we didn't know how all of this was going to be financed.
4: És nem tudtuk, hogyan lesz majd pénzügyi háttér ennek az egésznek. De tudjátok, mit csináltunk?
3: We did everything that God told us to do.
4: Mindent megtettünk, amit Isten mondott, hogy tegyünk.
3: If he said do it, we did it.
4: Ha ő azt mondta, hogy tegyük meg, megtettük.
3: And then if God says do it, it's his will.
4: És hogyha Isten azt mondja, hogy tedd meg, akkor az az ő akarata.
3: It's his bill.
4: És az ővé a számla is.
3: Come on, simple.
4: Nagyon egyszerű.

0: city.
1: Úgyhogy prédikáltam a városnak.
0: Getting them all to start praying.
1: És mindenkit rávettem, hogy kezdjen el imádkozni.
0: Now I've done that for about 5 years.
1: Körülbelül 5 éve csinálom ezt.
0: Continuously.
1: Folyamatosan.
0: Now we had no money.
1: Nem volt pénzünk.
0: So we didn't know how all of this was going to be financed.
1: És nem tudtuk, hogyan lesz majd pénzügyi háttér ennek az egésznek.
0: But you know what we did?
1: De tudjátok, mit csináltunk?
0: We did everything that God told us to do.
1: Mindent megtettünk, amit Isten mondott, hogy tegyünk.
0: If he said do it, we did it.
1: Ha ő azt mondta, hogy tegyük, megtettük.
0: And then if God says do it, it's his will.
1: És hogyha Isten azt mondja, hogy tedd meg, akkor az az ő akarata.
0: It's his bill.
1: És az övé a számla is.
0: Come on, simple.
1: Nagyon egyszerű.
0: So that's how we live.
1: Úgyhogy így élünk.
0: And that's how we live today.
1: És ma is így élünk.
0: Today we have 3 full-time staff.
1: Ma 3 főállásos munkatársunk van.
0: And 2 part-time staff.
1: És 2 részidős munkatársunk.
0: And we pay them.
1: És mi fizetjük őket.
0: They've never been without their money.
1: Soha nem maradt el a fizetésük.
0: God has always been faithful.
1: Isten mindig hűséges volt.
0: We have had so many opportunities and connections.
1: Nagyon sok lehetőséget és kapcsolatot kaptunk.
0: But you know, God has done some miraculous things in our city.
1: De tudjátok, Isten néhány csodát is tett a városunkban.
0: We prayed that the Lord will put a spirit of prayer on the city.
1: Imádkoztunk, hogy Isten az imádság szellemét hozza le a városra.
0: We prayed that for years.
1: Éveken át imádkoztunk ezért.
0: Years.
1: Éveken át.
0: God, let a spirit of prayer come down.
1: Uram, szálljon le az imádság szelleme.
0: Everywhere you go, pastors are praying for the city.
1: Ma már bárhova mész, pásztorok imádkoznak a városért.
0: It's remarkable what God has done.
1: Nagyon jelentős az, amit Isten tett.
0: Pray that the pastors would stop looking at my little church.
1: Imádkozzunk, hogy a pásztorok többé ne a saját kis gyülekezetükkel foglalkozzanak csupán.
0: And they would lift their eyes up.
1: Hanem emeljék fel a tekintetüket.
0: And see the whole city.
1: És lássák az egész várost.
0: Because most of the time if they prayed for me and mine.
1: Mert legtöbbször, amikor imádkoztak, akkor csak a saját dolgaikért imádkoztak.
0: You understand?
1: Értitek ezt, ugye?
0: But we needed them to all pray for the city.
1: De azt akartuk, hogy mindannyian a városért imádkozzanak.
0: I want to tell you today that miracle has happened.
1: El akarom mondani nektek ma, hogy megtörtént a csoda.
0: We have got a praying city.
1: Van egy imádkozó városunk.
0: And we have seen miraculous intervention of God in our city.
1: És Isten csodálatos beavatkozásait láttuk a városunkban már.
0: San Antonio is quite a poor city.
1: San Antonio elég szegény város.
0: I don't mean poor.
1: Tényleg szegény, úgy értem.
0: Really, there are very poor people.
1: Vannak nagyon szegény emberek a városban.
0: People without enough work.
1: Olyan emberek, akiknek nincs elég munkájuk.
0: People who really have problem finding money for rent or even for food.
1: Vagy akiknek nehéz kifizetniük a lakbért, vagy akár ennivalót venni.
0: That's the truth in San Antonio, Texas.
1: Ez az igazság San Antonióban.
0: But we have seen an incredible intervention of God.
1: De Isten fantasztikus közbelépéseit láttuk.
0: Toyota has come to San Antonio to build a massive production factory.
1: A Toyotáék eljöttek San Antonióba, hogy egy nagy autógyárat építsenek.
0: 8,000 permanent jobs.
1: 8,000 állandó állást adtak ezzel a városnak.
0: This has just been absolutely amazing for us.
1: Számunkra megdöbbentő volt teljesen.
0: And many other such stories.
1: És sok egyéb ilyen történet van még.
0: If you came to San Antonio on a Sunday,
1: hogyha eljössz San Antonióba vasárnap,
0: the police are in the streets.
1: Ott vannak a rendőrök az utcákon.
0: They are controlling the traffic of the people going to church.
1: És irányítják a forgalmat a rengeteg ember közt, akik a gyülekezetekbe mennek.
0: That's what's happening in San Antonio.
1: Ez történik San Antonióban.
0: New churches have been planted.
1: Új gyülekezetek jöttek létre.
0: In 2 or 3 weeks you have to have 2 services on Sunday, too many people.
1: 2-3 hét alatt már vasárnaponként több összejövetelt kell tartani, mert túl sok az ember.
0: Churches are growing with conversions.
1: Az emberek, a gyülekezetek növekednek a megtérőkkel.
0: New ones are being planted.
1: És új gyülekezetek jönnek létre.
0: All over the city there is life.
1: Az egész városban.
0: So God has answered our prayers.
1: Úgyhogy Isten válaszol az imáinkra.
0: 7 years of working.
1: 7 évnyi munka.
0: I want you to meet Natalie Hardy.
1: Szeretném, hogyha Natalie Hardy-val találkoznátok.
0: Natalie works with me.
1: Natalie velem dolgozik.
0: Natalie.
1: Natalie.
0: Is there a microphone?
1: Egy mikrofont adjunk neki.

0: Where's the microphone?
1: Hola, microfoon.
0: Mm-hmm. I want you to meet Natalie.
1: Szeretném, hogy a Natalie-val találkoznátok.
0: Because she came from Massachusetts.
1: Ő Massachusetts-ből jött, Bostonból.
0: To come and work with me.
1: Hogy eljön velem dolgozni.
0: And together we're prayer partners.
1: És együtt imatársak vagyunk.
0: We love each other.
1: Szeretjük egymást.
0: We work together.
1: Együtt dolgozunk.
0: And we've seen mighty breakthroughs together.
1: És óriási áttöréseket láttunk együtt.
0: And this woman's a praying machine.
1: Ez a nő egy imagép.
2: I'm so glad to be here with you.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagyok veletek.
2: I said to Gerlinda earlier yesterday.
1: Azt mondtam Gerlindének korábban tegnap.
2: It does something inside of my spirit.
1: Hogy történik valami a szellememben.
2: When I see people from around the world praising God.
1: Amikor látom, hogy a világ minden részéről emberek együtt dicsérik az Urat.
2: You are an answer to my prayers.
1: Ti ima válaszok vagytok a számomra.
2: You are a fulfillment of the prophetic word of God.
1: Isten profétai szavának a megvalósulásai vagytok.
2: Because he said the knowledge of the glory of God will cover the earth.
1: Mert ő azt mondta, hogy az Úr ismerete be fogja takarni a földet.
2: Like the waters cover the sea.
1: Ahogy a víz betakarja a tengert.
2: And it makes me amazingly glad.
1: És én nagyon boldog vagyok ettől.
2: It reduces me to tears.
1: És könnyekre fakadok.
2: To know that God has you in your nation.
1: Mert tudom, hogy ott van Istennek, ott vagytok ti a nemzetetekben.
2: And to know that he has captured your heart.
1: És tudom, hogy ő a szíveteket rabságba ejtette, foggyul ejtette, hogy ő érte dolgozzatok.
3: Pray for the people.
2: I'm gonna pray for you.
1: Most imádkozom értetek.
2: May I pray for you?
1: Imádkozhatok értetek?
2: Father, in the name of Jesus.
1: Atyám, Jézus nevében.
2: Bless these your people.
1: Áld meg a te népedet itt, ezeket az embereket.
2: May the fire of God come upon them.
1: Isten tűze szálljon rájuk.
2: May they be unrelenting in pursuing your kingdom.
1: Elnyedetlenül keressék a te királyságodat.
2: May you break off of them, Lord.
1: Uram,
2: break off of them, Lord.
1: Törj le róluk, Uram.
2: Anything and everything that hinders.
1: Mindent és bármit, ami akadályozza őket.
2: Set them free.
1: Szabadíts meg őket.
2: To serve you with all of their heart, with all of their soul, with all of their mind, and all of their strength.
1: Hogy teljes szívükkel, teljes lelkükkel, teljes elméjükkel, teljes lényükkel szolgáljanak téged.
2: Absolutely sold out for you.
1: Hát, hogy teljesen kiszolgáltassák magukat neked.
2: Father, I pray that through this school of the word.
1: Atyám, imádkozom, hogy ezen az ige iskoláján keresztül.
2: They will be absolutely changed forever.
1: Teljesen és mindörökre megváltozzanak.
2: Yes, Lord. That you will mess them up. Yes.
1: Hogy állítsd fejre az életüket.
2: I pray that you would make them new men and women.
1: Imádkozom, hogy új emberek legyenek.
2: I pray that they would be above denomination.
1: És felekezeten felüliek legyenek.
2: They would even be above their nation.
1: Még a saját nemzetükön is felül legyenek.
2: And they will become kingdom men and women of God.
1: Yes. És a királyság emberei legyenek Isten számára.
2: Spirit of the living God.
1: Az élő Isten szelleme.
2: Fall fresh on your people this day.
1: Újonnan szállj le a te népedre a mai napon.
2: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: Amen. Hallelujah. Yes, Lord.
1: Igen, Uram.
0: Yes.
1: Igen.
0: Bless you, Lord.
1: Áldunk, Uram. Áldunk, Uram.
0: Bless you, Lord. Thank you,
1: Áldunk, Uram. Köszönöm, Natalie.
0: Bless the Lord.
1: Áldott legyen az Úr.
0: Hallelujah, Lord Jesus.
1: Hallelujah, Úr Jézus.
0: Is it good?
1: Jó dolog ez?
0: You could be a nation changer.
1: Ti is lehettek nemzetet megváltoztatók.
0: You could be one who says a city taker.
1: Lehettek ti is a városotokat elfoglaló emberek.
0: But come on, I know God's calling people here.
1: Én tudom, hogy Isten itt elhív embereket.
0: I want to just come back to some of the things we were saying earlier.
1: Szeretnék visszatérni néhány dologhoz, amiket korábban mondtunk.
0: Now, first of all, you'll notice I'm not using Alan's notes.
1: Először is biztos észrevettétek már, hogy nem használom Alan jegyzetét.
0: I've got Alan's notes here.
1: Itt vannak Alan jegyzetei.
0: But I don't wear his shoes.
1: De én nem az ő cipőjében vagyok.
0: But I'm saying the same things in a different way.
1: Másképpen mondom ugyanazokat a dolgokat, amiket ő.
0: Alan will be here soon.
1: Alan is hamarosan itt lesz.
0: Hallelujah. Hallelujah. You know, when we begin a city taking ministry.
1: Tudjátok, amikor belefogunk egy várost elfoglaló szolgálatba.
0: We are doing something in the spirit realm.
1: Akkor a szellemi világban csinálunk valamit.
0: And we are being called in our day and age.
1: A mi korunkban és ezekben a napokban Isten arra hív minket.
0: To shift the spirit powers in that heavenly realm.
1: Hogy változást hozzunk létre a szellemi világban az erők között.
0: This Elijah anointing.
1: Ez az Illés kenet.
0: Has power in that spirit realm.
1: Erővel rendelkezik a szellemi világban.
0: We could start trying to do social work in our town.
1: Elkezdhetünk szociális munkát végezni a városunkban.
0: We might try to make things different.
1: Megpróbáljuk megváltoztatni a dolgokat.
0: But we've got to hit the spirit realm.
1: De a szellemi világot kell elérnünk, megcéloznunk.
0: And as we take control there.
1: És ahogy átveszik az ellenőrzést ott,
0: so we'll see the evidence on the earth.
1: Meg fogjuk látni annak a bizonyítékát a Földön.
0: Spoke to me one time.
1: Isten egyszer szólt hozzám.
0: And he told me that I was a plumb line.
1: És azt mondta nekem, hogy én egy mérőzsinór vagyok.
0: I could call for the plumb line of God.
1: Elő tudom hívni Isten mérőzsinórját.
0: So what does that mean?
1: Mit jelent ez?
0: That means you cause the things in heavenly places.
1: Azt jelenti, hogy a mennyei világban tudunk dolgokat előidézni.
0: To line up with the earth.
1: Hogy összhangba jöjjenek a Földdel.
0: Come on, if God's kingdom is in the heavens.
1: Hogyha Isten királyság ott van a levegőjékben.
0: We want that kingdom on the earth.
1: Mi azt akarjuk, hogy ez a királyság a Földön is ott legyen.
0: We are shifting.
1: Úgyhogy megváltoztatunk dolgokat. Illés szellemével változtatjuk meg a dolgokat.
0: We shift them by our obedience.
1: Az engedelmességünkkel.
0: We shift them by the prophetic anointing upon our lives.
1: Az életünkön levő profétai kenettel változtatjuk meg a dolgokat.
0: We shift them by prayer.
1: Imával.
0: We shift them by declaration in the spirit realm.
1: Kinyilvánításokkal a szellemi világban.
0: And we're bringing them in line.
1: És összhangba hozzuk ezeket a dolgokat.
0: Come on, let the plumb line of God come down.
1: Isten mérőzsinórja szálljon le.
0: Let what's happening in the heavens happen upon the earth.
1: És történjen meg a Földön az, ami a levegőjékben megtörténik, a mennyben.
0: Lord God,
1: Urunk Istenünk,
0: let your kingdom come.
1: Jöjjön el a királyságod.
0: On earth.
1: A Földön.
0: In every city represented here.
1: Minden városban, amit itt képviselünk.
0: In every nation represented here.
1: És minden itt képviselt nemzetben és városban. Uram, legyen meg a te akaratod a Földön, ugyanahogy a mennyben megvan.
0: Hallelujah. Come on, people.
1: Gyerünk.
0: You've got the power to shift things in the spirit realm.
1: Van erőtök arra, hogy a szellemvilágban változást hozzatok létre.
0: Don't be satisfied with something less.
1: Ne legyetek elégedettek kevesebbel.
0: God called us to this in these days.
1: Isten erre hívott el minket ezekben a napokban.
0: John the Baptist came preaching.
1: Keresztelő János eljött és prédikált.
0: He had a message straight out of heaven.
1: Egyenesen a mennyből származott az üzenete.
0: Proclaimed with a prophetic voice.
1: És ezt az üzenetet profétai hangon hirdette.
0: Cause that shifting in the heavenly realm.
1: És ezért ez az üzenet változást hozott létre a mennyei világban.
0: And as you sit in God's presence.
1: És ahogy ott ültök Isten jelenlétében.
0: And as you obey him.
1: És ahogy engedelmeskedtek neki.
0: I tell you, you're gonna have the same message.
1: Mondom nektek, ugyanez az üzenet lesz a ti szátokban is.
0: And you're gonna see the shifting taking place where you live.
1: Ti is látni fogjátok a változást ott, ahol éltek.
0: I want to turn with, would you turn with me into Kings, 1 Kings, chapter 17.
1: Lapozzatok velem az 1 Királyok 17-hez.
0: And we're going to look at Elijah.
1: Illést fogjuk megnézni.
0: What an incredible man of God.
1: Hogy Istennek milyen elképesztő embere volt ő.
0: Now I want you to just go slowly with me through these verses of scripture here.
1: Szeretném, hogyha lassan végig mennétek velem ezeken az ige verseken.
0: Chapter 17 and verse 1.
1: 17. rész 1. Első vers.
0: Elisha the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab.
1: És szólt Tesbites Illés a Gilead lakói közül Akábnak.
0: As the Lord God of Israel lives, before whom I stand.
1: Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok.
0: There shall be no dew or rain these years except by my word.
1: Hogy ez esztendőkben sem harmad, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint.
0: What an incredible declaration.
1: Micsoda elképesztő kinyilvánítás.
0: Now, nobody had heard of Elijah.
1: Senki nem hallott még Illésről.
0: He comes out of no place.
1: Ő sehonnan jött.
0: And you remember what I said in the last session?
1: És emlékeztek arra, amit mondtam az elmúlt tanításban. Isten a meddő helyeken hozza elő a csodáit.
0: And Elijah is a demonstration of an incredible miracle.
1: És Illés egy elképesztő csodának a megnyilvánulása. Ez az ember a sehonnan jött.
0: Nobody knows where he came from.
1: Senki nem tudja, honnan jött.
0: He suddenly appears on the scene.
1: Egyszer csak megjelenik a színen.
0: Anointed by the power of God.
1: És Isten erejének a kerete van rajta.
0: And he's got such authority.
1: És olyan hatalma van.
0: And courage.
1: És olyan bátor.
0: You know, courage is something that God is looking for in His people.
1: Tudjátok, a bátorság olyan dolog, amit Isten keres az ő népében.
0: Jesus clothed Himself with zeal.
1: Jézus felöltözte magát szenvedéllyel.
0: And we are called to clothe ourselves with.
1: És minket is arra hív Isten, hogy szenvedéllyel öltözzünk fel.
0: A part of zeal is courage.
1: A szenvedélynek egy része a bátorság.
0: A person with zeal will be courageous.
1: Az ember, aki lelkes, az bátor is.
0: Now, come on. Some of you may not feel very courageous.
1: Lehet, hogy néhányan nem érzitek magatokat túl bátornak.
0: I'm not talking about what you naturally are.
1: De nem arról beszélek, ami természet szerint vagytok.
0: This is a clothing that comes upon you.
1: Ez egy ruha, ami rátok száll.
0: But you know, you always have a decision to make.
1: De tudjátok, mindig kell hoznotok egy döntést.
0: Will I submit to this clothing?
1: Én alávetem magam ennek a ruhának.
0: Will I be bold?
1: Bátor leszek.
0: Will I be courageous?
1: Bátor leszek, merész.
0: Will I speak forth the word of God?
1: Fogom szólni Isten szavát.
0: Will I stand where you tell me to stand?
1: Odaállok, ahova te mondod.
0: Will I enter the place you tell me to enter?
1: Belépek oda, ahova mondod.
0: This place was not a very comfortable place for Elijah to go.
1: Nem volt túl kényelmes ez a hely Illés számára, mint cél.
0: Ahab was a wicked king.
1: Akáb gonosz király volt.
0: He did not honor God.
1: Nem tisztelte Istent.
0: But here comes this man.
1: De itt jön ez az ember.
0: And he walks into the court of King Ahab.
1: És besétál Akáb király udvarába.
0: But he has a word on his mouth.
1: De van a szájában egy üzenet.
0: And he says there, look, as the Lord God of Israel lives before whom I stand.
1: És azt mondja, él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok.
0: Now what credentials are they?
1: Micsoda megbízó levél ez, micsoda hitel.
0: Can you say that?
1: Ti is elmondhatjátok ezt?
0: I come here.
1: Idejövök.
0: The Lord God sent me.
1: Az Úristen küldött engem.
0: I come before, because God, before whom I stand, has sent me.
1: Azért jövök, mert Isten, aki előtt állok, küldött engem.
0: What an incredible credentials.
1: Micsoda óriási ajánló levél.
3: Was für ein unglaubliches Potenzial.
0: Are you with me?
1: Egyetértetek?
0: What an amazing thing.
1: Micsoda megdöbbentő dolog.
0: You know, we've got to come to that place.
1: Tudjátok, el kell idáig jutnunk.
0: We stand before our God.
1: Ami Istenünk előtt állunk.
0: Now, I want you to look at a few people who stood in that place.
1: Szeretném, hogyha megnéznénk néhány embert, aki szintén ilyen pozícióban volt.
0: First of all, it's a priestly position.
1: Mindenek előtt ez egy papi helyzet.
0: The priests stood before God.
1: A papok álltak Isten előtt.
0: And served God in that position.
1: És szolgálták őt egy ilyen pozícióból.
0: That there's some other people who stood before God.
1: Voltak még mások is, akik Isten előtt álltak.
0: Turn with me to Ezekiel in chapter 22.
1: Az Ezekiel 22-höz.
0: And here, verse 30.
1: És itt a
0: 22:30.
1: Ezekiel 22:30.
0: Listen to what the Lord is saying to you.
1: Figyeljetek, mit mond nektek az Úr.
0: So I sought for a man among them.
1: És kerestem közülük valakit.
0: Verse 30.
3: Ich suchte einen Mann unter ihnen,
0: who would make up a wall.
1: Aki falat falazna.
0: And stand in the gap before me on behalf of the land.
1: És állna a törésen én előmbe az országért.
0: That I should not destroy it, but I found none.
1: Hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam.
0: Do you know, I think that is the saddest scripture in the whole Bible.
1: Tudjátok, azt gondolom, az egész Bibliában ez a legszomorúbb ige.
0: I have wept over that verse of scripture.
1: Sírtam e fölött, az ige vers fölött.
0: Oh God, you found none.
1: Ó Istenem, nem találtál senkit.
0: He was looking for somebody who would stand before him.
1: Isten keresett valakit, aki elé állna.
0: on behalf of the land.
1: Az országért.
0: Come on, you are called through this place.
1: Gyerünk, titeket is Isten erre hívott el.
0: To stand before your God.
1: Hogy az Istenetek előtt álljatok.
0: On behalf of the land.
1: Az országért.
0: Just imagine in your mind.
1: Képzeljétek el az elmétekben.
0: Here's God.
1: Itt van Isten.
0: I'm standing before him.
1: És előtte áll.
0: Not many people can stand before God.
1: Nem túl sok ember állhat Isten előtt.
0: We want our faces.
1: Az fedetlen arcon. Vagy elfelejtjük az arcunkat.
0: If you stand before God,
1: ha Isten előtt álltok,
0: you know you are blameless.
1: Akkor tudjátok, hogy fedhetetlenek vagytok.
0: You know you're clean.
1: Tudjátok, hogy tiszták vagytok.
0: You know the hand of God upon you.
1: Ismeritek Isten kezét, ami
0: yes.
1: rajtatok nyugszik. Igen.
0: Yes.
1: Igen.
0: Stand before God.
1: Álljatok Isten előtt.
0: On behalf of the land.
1: Az országért.
0: I see you sort of standing between God and the enemy.
1: Látom, hogy néhányan ott álltok Isten és az ellenség között.
0: Oh God, save my nation.
1: Ó Istenem, mentsd meg a nemzetemet.
0: Keep the powers of darkness away.
1: Tartsd távol a sötétség erőit.
0: And then you can turn around.
1: Aztán körbefordulsz.
0: And you can speak to those powers of darkness.
1: És szólsz a sötétség erőihez.
0: Because you stand before your God.
1: Mert az Istened előtt állsz.
0: Hallelujah. God is looking for people who can stand in the gap.
1: Isten olyan embereket keres, akik a résre tudnak állni.
0: That day he found none.
1: Azon a napon nem talált senkit.
0: Do you know if you would volunteer yourself for this position?
1: Tudjátok, hogy önként vállaljátok ezt a helyzetet?
0: If you would yield to this responsibility.
1: Ha alávetitek magatokat ennek a kötelességnek.
0: The Lord says in this scripture.
1: Az Úr azt mondja ebben az igében.
0: I looked for that person so that I would not have to destroy the land.
1: Kerestem egy embert, hogy ne kelljen elpusztítanom az országot.
0: You can save your nation.
1: Megmenthetitek az országotokat, a nemzeteteket.
0: Look with me in Psalm 24.
1: Most nézzétek meg a 24. Zsoltárt.
0: Psalm 24. Come there with me quickly.
1: 24. Zsoltár, gyorsan.
0: I know it's warm in here, but wake up. Come on.
1: Tudom, hogy meleg van itt benne, ébredjetek fel.
0: And we can look at Psalm 24.
1: És kezdjük a 24. Zsoltárt nézni.
0: And in verse 3.
1: Harmadik vers.
0: It says, who can ascend the hill of the Lord?
1: Azt mondja, kicsoda megy fel az Úr hegyére.
0: Who can stand in his holy presence, in that holy place?
1: És kicsoda áll meg az ő szent helyén és jelenlétében.
0: He who has clean hands and a pure heart.
1: Az ártatlan kezű és tiszta szívű.
0: Has not lifted up his soul deceitfully.
1: Aki nem adja lelkét hiába valóságra.
0: Has not lifted up his soul to an idol and sworn deceitfully.
1: Nem emelte fel a lelkét, hogy csaló módon esküdjön a bálványok előtt. Ez az a nemzedék.
0: That seek him who seek your face.
1: Amely őt keresi, aki a te arcodat keresi.
0: That psalm tells us.
1: Az a Zsoltár azt mondja
0: őt. The quality of those who can stand before God.
1: Azt mondja, hogy ezek a tulajdonságai azoknak, akik Isten előtt állhatnak, az ártatlan kezek és a tiszta szív.
0: Those people.
1: Azok az emberek.
0: Are given the authority to speak to the gates.
1: Hatalmat kapnak ahhoz, hogy szóljanak a kapuknak.
0: Lift up your heads, O ye gates.
1: Hogy ó, ti kapuk, emeljétek fel a fejeteket.
0: Let the King of Glory come in.
1: Hadd jöjjön be a dicsőség királya.
0: But you qualify by having clean hands,
1: úgy,
0: a pure heart.
1: Úgy lesztek erre alkalmasak, hogy tiszta kezetek és szívetek lesz.
0: God's finding you here.
1: Isten megtalált titeket itt.
0: Come on, he's finding you.
1: Ő megtalált titeket,
0: so gyerünk. That you can stand in that place.
1: Hogy ott állhassatok ezen a helyen.
0: And so that the authority of God will come upon you.
1: És így Isten tekintélye rátok
0: and
1: száll.
0: So speak to the gates.
1: És szólhattok a kapukhoz.
0: And the King of Glory come into your city.
1: És akkor a dicsőség királya bejön a városatokba.
0: Hallelujah! Let it happen!
1: Történjen meg!
0: All right, let's look at the next part.
1: Nézzük meg a következő részt.
0: So, he is this man, Elijah.
1: Tehát itt van ez az ember Illés.
0: Standing before King Ahab, verse 1 of chapter 17 of 1 Kings.
1: Ott áll Akáb előtt, 1 Királyok 17 első vers.
0: He makes a declaration.
1: és egy kinyilvánítás tesz.
0: There's gonna be no rain except at my word.
1: Nem lesz eső, csak az én beszédem szerint.
0: What an incredible thing to say.
1: Micsoda elképesztő szöveg.
0: This man is totally fearless.
1: Ez az ember nem fél egyáltalán.
0: He's a man with a mission.
1: Küldetése van.
0: He's God's man for this time.
1: Isten embere erre az időre.
0: He's bearing God's word.
1: És Isten szavát hordozza.
0: You know there's a power in the place of prayer.
1: Tudjátok, az ima helyén van erő, egy erő.
0: Where we will speak into that heavenly realm.
1: Amikor szólunk a levegő égbe, a szellemi világba.
0: And it actually releases judgments of God.
1: És ettől szó szerint felszabadulnak Isten ítéletei.
0: You see, to have no rain for 3 years or 3.5 years is not a good idea.
1: Tudjátok, nem jó ötlet, hogy a 3.5 évig nincs eső.
0: Come on. Nobody's going to be blessed with that.
1: Ez senkinek nem áldás.
0: But God's intention was that they should have rain.
1: De Isten szándéka az volt, hogy legyen eső.
0: His intention was blessing.
1: Isten szándéka az áldás volt.
0: But sometimes they need a smack in order to have the blessing.
1: De néha először pofonra van szükség, mielőtt az áldás jöhetne.
0: And so he sends his prophet.
1: Tehát Isten elküldi a prófétáját.
0: There should be no rain.
1: Ne legyen eső.
0: Accept my word.
1: Csak az én szavamra.
0: Now he makes himself an enemy to the king.
1: Ezzel Illés az király ellenségévé teszi magát.
0: Come on, are you prepared for these things?
1: Készen vagytok ezekre a dolgokra?
0: This is what the Elijah spirit does.
1: Az Illés szellem ezt teszi.
0: You see, we're not man's servant.
1: Nem emberek szolgái vagyunk.
0: We're God's servant.
1: Hanem Istené.
0: And we've got God's word in our mouth.
1: És Isten szava van a szánkban.
0: And we haven't got a man's agenda.
1: És nem emberi programunk van.
0: No, we see a bigger agenda.
1: Nem, én magasabb szintű programot látunk.
0: And sometimes we do not understand what he is doing.
1: És néha mi sem értjük, hogy Isten mit cselekszik.
0: But we are obedient.
1: De engedelmesek vagyunk.
0: Because we trust him.
1: Mert bízunk benne.
0: You see, it is God's situation, it's God's city.
1: Tudjátok, Isten városáról van szó, Istené az ügy.
0: It's his nation.
1: Az övé az ország.
0: And so he has the last say.
1: A nemzet, tehát az övé az utolsó
0: There's
1: szó.
0: Gonna be no rain.
1: Nem lesz eső.
0: There's gonna be no dew.
1: Nem lesz harmat.
0: He's the man in charge.
1: Isten a főnök.
0: And you can imagine Ahab was not too happy.
1: És elképzelhetitek, hogy Ahab nem volt túl boldog.
0: Then the word of the Lord came to him, saying,
1: Aztán jött az Úr szava hozzá mondván.
0: Get away from here, Elijah.
1: Menj el innét, Illés.
0: And he tells him to go and hide.
1: Azt mondja neki Isten, hogy bújjon
0: and he takes
1: el.
0: Him to the Jordan.
1: Elviszi őt a Jordánhoz.
0: And it says there you shall drink from the brook that I've commanded the ravens to feed you there.
1: És azt mondja, és a patakból lesz néked italod, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott.
0: Precious ones.
1: El akarom nektek mondani, drágáim.
0: You know, it doesn't matter where you live.
1: Hogy mindegy, hogy hol éltek.
0: No, you might live in the poorest place on the face of the earth.
1: Élhettek a világ legszegényebb helyén.
0: But if you're doing God's will,
1: de ha Isten akaratát cselekszitek,
0: God will provide for you.
1: Isten gondoskodni fog rólatok.
0: Even if he has to send a raven to feed you.
1: Még akkor is, hogy a hollót kell küldeni a táplálásotokra.
0: Come on! He did it before.
1: Eddig is megtette, újra megteheti.
0: And God is wants to demonstrate his power to provide for you.
1: És Isten be akarja mutatni azt, hogy hatalma van arra, hogy gondoskodjon rólatok.
0: I don't want you to be limited by what you can do.
1: Nem akarom, hogy azt korlátozzon titeket, hogy ti mit tudtok megtenni.
0: Don't be limited by what your finances can do.
1: Ne korlátozzon titeket az, hogy a ti pénzügyeitek mire adnak lehetőséget.
0: All the silver and gold is his.
1: Mert minden arany és ezüst az övé.
0: Come on, he can open his purse any day.
1: Gyerünk, ő bármelyik napon kinyithatja a pénztárcáját.
0: And he's not going to send you to do something and then not give you the ability to do it.
1: És nem küld el titeket valamilyen feladattal úgy, hogy közben ne adná meg a képességet arra, hogy megtegyétek. Hogyha elküld, akkor fel is ken.
0: If he sends you,
1: ha elküld,
0: if he gives you a vision,
1: hogyha látást ad,
0: he will provide for you.
1: Akkor gondoskodik is rólatok.
0: Come on, just trust him.
1: Csak bízzatok benne.
0: This is the way he works.
1: Így működik Isten.
0: Come on, he's a good father.
1: Ő egy jó atya.
0: Don't look at how other people function.
1: Ne azt nézzétek, hogy mások hogy csinálják.
0: Come on. Too many people are dependent upon people.
1: Túl sokan függnek emberektől.
0: Come on, we're not dependent upon another man.
1: Mi nem egy másik embertől függünk.
0: I am the servant of God.
1: Én Isten szolgája vagyok.
0: Come on, he's a good man. He pays his bills.
1: Ő egy jó atya, és kifizeti a számláit.
0: Yes.
1: Igen, jó állampolgár.
0: Could you imagine him not paying?
1: El tudjátok képzelni, hogy nem fizet?
0: He pays his bills.
1: Ő kifizeti a számláit.
0: Hallelujah. You know, Alan and myself, we've lived like that all our lives.
1: Tudjátok, Alannal együtt mi egész életünkben így éltünk.
0: Yeah. I don't look poverty-stricken, do I?
1: De nem úgy nézek ki, mint akit a szegénység sújt, ugye?
0: No, he pays his bills.
1: Nem, Isten kifizeti a számláit.
0: And he blesses us as well.
1: És meg is áld minket.
0: Hallelujah. And it's not because I live in America.
1: És ez nem azért van, mert Amerikában élek.
0: I lived in India for many years.
1: Sok évig éltem Indiában is.
0: Much poorer countries than where you live.
1: És sokkal szegényebb országokban, mint ti.
0: Come on, and even there in India.
1: És még ott Indiában is.
0: He was able to provide for us.
1: Isten tudott gondoskodni
0: rólunk. He knows the way to India.
1: Ő tudja, hogy hol van India.
0: True.
1: Tényleg.
0: Absolutely true.
1: Kétségtelenül.
0: We never lacked.
1: Soha nem volt hiányunk semmiben.
0: But we never made decisions concerning the finance.
1: De soha nem mi hoztuk a pénzügyi döntéseket sem.
0: We didn't say, now can we afford to do this?
1: Nem mondtuk soha, hogy ezt megengedhetjük magunknak.
0: We said, is this your will, Lord?
1: Hanem azt mondtuk, Uram, ez a te akaratod?
0: If it's your will,
1: ha a te akaratod,
0: your bill.
1: Akkor a tiéd a számla is.
0: Come on, be released.
1: Szabaduljatok fel.
0: Be released.
1: Könnyebbüljetek meg.
0: Just have faith and believe him.
1: Csak higgyetek benne.
0: Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Jesus.
1: Áldunk Jézus téged.
0: God took his servant Elijah.
1: Isten fogta az ő szolgáját Illést.
0: Fed him.
1: És táplálta.
0: And he was faithful to him.
1: És hűséges volt hozzá.
0: And he did wonders for him.
1: És csodákat tett érte.
0: And you know the story.
1: Ismeritek a történetet.
0: Eventually that brook dried up.
1: Végül a patak kiszáradt.
0: But then we come to verse 8.
1: De aztán a 8. vershez
0: jutunk. The word of the Lord came to him again.
1: És lőn az Úrnak beszélte hozzá újra.
0: And he tells him where to go next time.
1: És megmondja Istennek, hogy hova menjen most.
0: This is so important for you to understand.
1: Annyira fontos, hogy ezt megértsétek.
0: God is always intent on opening your ears and helping you to hear.
1: Isten mindig ki akarja nyitni a fületeket és segíteni akar abban, hogy halljatok.
0: Now, come on, God is truth.
1: Isten az igazság.
0: He is wisdom.
1: Ő a bölcsesség.
0: And we need truth and we need wisdom.
1: És nekünk szükségünk van igazságra és bölcsességre.
0: And there's no other source for it.
1: És ezeknek nincs más forrása.
0: The only source for truth and for wisdom is God himself.
1: Az igazság és a bölcsesség egyetlen forrása maga Isten.
0: Come on, I don't care what kind of education you've got.
1: Nekem mindegy, milyen képzettségetek van.
0: God alone is the source of truth and wisdom.
1: Egyedül Isten az igazság és bölcsesség forrása.
0: And so you need your ear open to receive truth and to receive wisdom.
1: Úgyhogy szükségetek van nyitott fülre ahhoz, hogy befogadhassátok az igazságot és a bölcsességet.
0: Now, if you do nothing else,
1: hogyha semmi más nem tesztek,
0: I want you to ask God, open my ears.
1: Azt szeretném, hogyha megkérnétek Istent, hogy nyissa meg a fületeket.
0: Let me hear truth.
1: Hogy halljátok az igazságot.
0: And let me hear wisdom.
1: És halljátok a bölcsességet.
0: Now that will happen to you.
1: Ez megtörténik veletek.
0: If like a little child.
1: Hogyha kisgyermekhez hasonlóan.
0: You obey what you hear.
1: Engedelmeskedtek annak, amit hallotok.
0: You know God doesn't talk to those who don't do what he says.
1: Tudjátok, Isten nem szól azokhoz, akik nem teszik meg, amit mond.
0: Did you hear me?
1: Hallottátok?
0: If you want to hear what God's talking about, obey him.
1: Hogyha hallani akarjátok, miről beszél Isten, akkor engedelmeskedjetek neki. És akkor ő tovább fog beszélni.
0: Hallelujah. And so Elijah had the experience of his ears being opened.
1: Tehát Illés megtapasztalta, hogy a füle nyitva volt.
0: And this was not the easiest thing to hear.
1: És nem volt, ez nem a legkönnyebb dolog volt, amit meghallhat az ember.
0: Go to this widow woman.
1: Menj el ehhez az özvegyhez. Ő fog téged táplálni.
0: Now she got nothing either.
1: De hát az asszonynak sem volt semmije.
0: But this woman recognized the spirit of God.
1: De ez az asszony felismerte Isten szellemét.
0: Elijah said to her, "Don't fear."
1: Illés azt mondta neki, ne félj.
0: You just go and make me a little cake first.
1: Csak menj és nekem süss először egy kis süteményt.
0: Now come on, this is a cheek, isn't it?
1: De gyerünk, hát ez nem nagy pimasság.
0: Come on, the poor woman starving.
1: Ez a szegény asszony haldoklik éhen. Tehát jön ez az ember.
0: Give me it. Give it to me first.
1: És nekem adja először a kenyérből.
0: God was in this situation.
1: Isten benne volt ebben a helyzetben.
0: And you know you might find yourself in such situations.
1: És tudjátok, ti is találhatjátok magatokat ilyen helyzetekben.
0: Where it appears that you're doing something which is so hard.
1: Ahol úgy tűnik, hogy valami nagyon kemény dolgot tesztek.
0: Obey God.
1: Engedelmeskedjetek Istennek.
0: He was releasing this woman.
1: Ő felszabadította ezt az asszonyt.
0: And through her obedience,
1: és az engedelmessége által,
0: she had food enough for her and her family.
1: Volt az asszonynak elég ennivalója önmaga és a fia számára.
0: God does those provisions.
1: Isten gondoskodik ezekről a dolgokról.
0: Now we know the story.
1: Ismerjük a történetet.
0: Eventually in verse 17.
1: Végül is a 17. versben.
0: The very son that she had.
1: Az a fia, aki az asszonynak volt, meghalt az asszony, fia, emlékeztek a történetre.
0: And then she is so upset.
1: És az asszony nagyon felháborodik ezen.
0: And she cried, and Elijah takes the child in his arms.
1: És akkor Illés a karjába veszi a gyermeket.
0: And then he cries out to God.
1: És Istenhez kiált.
0: And you remember, he stretched himself three times upon the child.
1: Emlékeztetek, hogy háromszor kijújtózkodik a gyermeken. Rá borul a gyermekre.
0: What is he doing?
1: Mit csinál ezzel Illés?
0: He's identifying with the need.
1: Azonosul a szükséggel.
0: You know, you will never meet the need until you identify with the need.
1: Tudjátok, soha nem tölthettek be egy szükséget, amíg nem azonosultok vele.
0: Come on, it's got to touch you.
1: Meg kell, hogy érintsen titeket ez a szükség.
0: We can't just pray antiseptic sort of prayers.
1: Nem imádkozhatunk csak úgy sterilen.
0: You understand what I'm saying?
1: Értitek, mit mondok, ugye?
0: You understand?
1: Értitek?
0: You know, you've got to get involved with your heart.
1: A szívünknek is bele kell folynia az ügybe.
0: And so he stretched himself on the child.
1: Tehát Illés ráborult a gyermekre.
0: He was broken for this child.
1: Összetört a szíve a gyermek miatt.
0: He stretched himself three times.
1: Háromszor borult rá.
0: Three times.
1: Háromszor.
0: And resurrection came.
1: És jött a feltámadás.
0: Hallelujah! On the third day, Jesus rose.
1: A harmadik napon támadt fel Jézus.
0: Third time, this man brought this resurrection into this life.
1: Harmadszorra tudott feltámadást hozni ez az ember a gyermekbe.
0: This Elijah anointing.
1: Ez az Illés kenet.
0: Has resurrection power within it.
1: Feltámadási erőt tartalmaz.
0: You will go into the most dead situations.
1: El fogtok menni a leghalottabb helyekre.
0: If you will identify.
1: Hogyha azonosultok.
0: Like God caused my heart to identify with my city.
1: Ahogy Isten az én szívemet is azonosította a városommal.
0: And so I stretched myself on my city.
1: Tehát ráborultam a városomra.
0: Identifying.
1: És azonosultam vele.
0: My city.
1: Az én városom.
0: The problems of my city are my responsibility.
1: A városom problémái az én felelősségem.
0: So we can bring resurrection.
1: Úgyhogy hozhatjuk így a feltámadást.
0: And until you identify in that way, you'll never win your city.
1: Amíg így nem azonosultok, addig soha nem nyerhetitek meg a városotokat.
0: I'm going to ask you a question.
1: Egy kérdést akarok feltenni nektek. Szeretitek a városotokat?
0: Do you love your city?
1: Szeretitek?
0: It's very important if you can't say yes.
1: Nagyon fontos.
0: You need to break before God until you love your city.
1: Mert hogyha nem tudjátok szeretni a városotokat, akkor össze kell törnetek Isten előtt addig, amíg nem tudjátok szeretni, és nem tudjátok ezt mondani. Nem fogjátok látni a feltámadási erőt a városban, amíg nem szeretitek a várost.
0: Do you love your nation?
1: Szeretitek a nemzeteteket?
0: Or are you waiting to get an immigration visa into the United States?
1: Vagy arra vártok, hogy bevándorolhassatok Amerikába?
0: Come on! Plenty people are.
1: Nagyon sok ember teszi ezt.
0: You know what I'm talking about.
1: Tudjátok, miről beszélek, ugye?
0: Do you love your city?
1: Szeretitek a városotokat?
0: Do you love your nation?
1: Szeretitek a nemzeteteket?
0: Come on, until you do, you will not see resurrection power.
1: Amíg nem szeretitek, addig nem látjátok meg a feltámadási erőt.
0: Hallelujah. This woman was an amazing lady.
1: Ez az asszony elképesztő volt.
0: She had faith too.
1: Neki is volt hite.
0: Now, I want to tell you something. You see, the contest in which Elijah was involved.
1: Szeretnék mondani nektek valamit. Az az összecsapás, amiben Illés részt vett.
0: His contest was against the spirit of Baal.
1: Ő Baal szellem ellen harcolt.
0: That's a big spirit.
1: Ez egy nagy szellem volt.
0: Okay, we've got our contest against many different big spirits.
1: Nekünk is megvan a magunk harca sok erős szellem ellen.
0: It doesn't really matter what name we put on that spirit.
1: Nem igazán számít, hogy milyen nevet adunk ennek a szellemnek.
0: There are certain common factors with every spirit power.
1: De minden szellemi erőben voltak közös vonások.
0: Every stronghold and power.
1: Minden erősség és erő
0: wishes to steal that next generation.
1: A következő nemzedéket akarja ellopni.
0: Everyone is after that next generation.
1: Mindegyik a következő nemzedéket akarja.
0: The spirit of Baal was after the next generation.
1: A Baal szelleme is a következő nemzedéket akarta.
0: You see, Elijah's prayers for this mother's son.
1: Tudjátok, Illés imája ennek az asszonynak a fiáért.
0: They reached beyond Judah.
1: Túl nyúlt Júdán,
0: beyond Israel,
1: túl nyúlt Izraelem,
0: right into the domain of Baal.
1: Az imák behatoltak Baal birodalmába.
0: Because it was Baal that had come against that child.
1: Mert Baal jött ez ellen a gyermek ellen.
0: He wanted that next generation.
1: Akarta a következő nemzedéket.
0: And he wanted to take it right from under the nose of Elijah.
1: És Illés orra elől akarja megkaparintani.
0: It was saying, Elijah, you cannot succeed here.
1: Azt mondta, Illés, neked ez nem sikerülhet itt.
0: And so Elijah comes face to face with Baal.
1: Tehát Illés szemtől szemben találkozik Baallal.
0: It wasn't just a heartbroken woman for a dead son.
1: Nem csak egy összetört szívű asszony volt a halott fia miatt itt.
0: It was the venom, the hatred of Baal coming against Elijah and against that woman.
1: Hanem Baalnak a gyűlölete és mérge támad az asszony és Illés ellen.
0: And I want to say to you, precious people.
1: És azt akarom mondani nektek, ti drágák.
0: Just look at our nations.
1: Csak nézzétek meg a nemzeteinket.
0: Look at that next generation.
1: A következő nemzedéket.
0: Oh, it breaks my heart when I look at the younger generation.
1: Összetöri a szívemet, amikor a fiatal nemzedékre nézek.
0: The strongholds of the powers of darkness have come after that generation.
1: A sötétség erőinek az erődítményei támadtak az új nemzedékre.
0: This child represents that next generation.
1: Ez a gyermek a következő nemzedék jelképe.
0: Now, look at that widow woman.
1: Nézzétek ezt az özvegyet.
0: She's like a picture of the church.
1: Olyan, mint az egyház képmása lenne.
0: She's just she is so out of touch with the one who is life.
1: Annyira elveszítette a kapcsolatát azzal, aki az élet.
0: You see, look at the church.
1: Nézzétek meg az egyházat.
0: It goes through its sort of ceremonies.
1: Az egyház végig megy az szertartásain, de nem érinti meg az életet.
0: It doesn't come to the one who can bring life.
1: Nem jut el ahhoz, aki az életet hozza.
0: The church is not able to keep this next generation.
1: És az egyház képtelen megtartani a következő nemzedéket.
0: The church has become like those five foolish virgins.
1: Olyan lett az egyház, mint az öt bolond szűz.
0: It's got no oil.
1: Nincs olaja.
0: This is the state.
1: Ez az állapota.
0: And so the church, like that widow woman.
1: Tehát az egyház olyan, mint az özvegy asszony.
0: Is so vulnerable.
1: Annyira sebezhető.
0: And the next generation has been stolen.
1: És ellopják tőle a következő nemzedéket.
0: Only the Elijah anointing.
1: Csak az Illés kenet.
0: Is going to be able to stand against that spirit.
1: Képes ellenállni ennek a szellemnek.
0: Come on. You got to know this.
1: Gyerünk, észre fogjátok ezt venni.
0: We have a responsibility for that next generation.
1: Felelősek vagytok a következő nemzedékért.
0: We got to see what's happening.
1: Látni fogjátok, mi történik.
0: We need to wake up.
1: Fel kell ébrednetek.
0: Don't be satisfied, it's just me. I'm saved in my household.
1: De csak legyetek elégedettek, hogy a ti és a családotok menekül
0: invest
1: meg.
0: Our prayers in that generation.
1: Hanem az imáinkat be kell fektetnünk ebbe a nemzedékbe.
0: We need to seek the Lord for wisdom how to reach that generation.
1: Bölcsességet kell kérnetek az Úrtól, hogy hogyan érjétek el ezt a nemzedéket.
0: Come against that spirit of Baal or whatever spirit is controlling that next generation.
1: Menjetek ellen a Baal szellemének, vagy bármilyen szellemnek, amelyik a következő nemzedéket uralja éppen.
0: But you come with the knowledge of the authority of God resting upon you as the Elijah spirit. You come against that thing.
1: De úgy jöjjetek, hogy tudjátok, hogy Istennek a keret rajtotok nyugszik, és az illés kerettel mentek ellene ennek a szellemnek.
0: Child would have stayed dead and buried except Elijah came.
1: Ez a gyermek halott maradt volna és eltemették volna, ha nem jött volna Illés.
0: And I want to tell you the same is true of the next generation.
1: És el akarom mondani nektek, hogy ugyanez igaz a következő nemzedékre
0: is. They will die in their sins except the anointing of the Elijah arises.
1: Ez a nemzedék meg fog halni a bűneiben, hogyha az Illés keret nem támad fel.
0: The enemy preys upon the barren who do not bear.
1: Az ellenség,
0: and does no good for the widow. Just translate.
1: Az ellenség az özvegyeket támadja, akik nem szülnek, és nem tesz semmi jót az özvegyekkel.
0: The church, listen to this, I'm just going to read you some thoughts.
1: Figyeljetek, néhány gondolatot.
0: This is from Lamentations chapter 1:1-3.
1: Akarok felolvasni nektek néhány gondolatot. A Jeremiás síralmai egyből, de most a gondolataimat olvasom, nem az igét olvasom nektek konkrétan. Olyan az egyház, mint egy özvegy.
0: She's lonely.
1: Magányos.
0: She was great. She's become a slave.
1: Megerőszakolták. Rabszolga lett, keserűen sír, és senki nem vigasztalja meg. A barátai elárulták.
0: They become her enemies.
1: És az ellenségeivé váltak.
0: She is in dire straits with persecutors.
1: Teljesen nyomrust állapotban van az üldözői miatt.
0: That's a picture of the backslidden church.
1: Ez a visszaesett.
0: Left her husband.
1: Ez a visszaesett egyház képe, aki elhagyta a férjét.
0: Come on, hear me.
1: Halljátok meg, amit mondok.
0: The church is the bride of Christ.
1: Az egyház Krisztus mennyasszonya.
0: If we leave our husband,
1: hogyha elhagyjuk a férjünket,
0: to create our own kind of church,
1: hogy létrehozzuk a magunk fajta egyházát,
0: we can be just like the widow.
1: Akkor lehetünk olyanok, mint ez az özvegy.
0: No provision.
1: Nincs gondoskodás.
0: No power.
1: Nincs erő.
0: No authority.
1: Nincs hatalom.
0: Just there to be the plaything of the enemy.
1: Csak az ellenség játékszere.
0: Come on, people.
1: Gyerünk, emberek.
0: You cling to the heavenly husband.
1: Ragaszkodjatok a mennyei férjhez.
0: And know the authority that comes from that relationship.
1: És ismerjétek a hatalmat, ami ebből a kapcsolatból származik.
0: Hallelujah. This man Elijah.
1: Ez az Illés.
0: He heard.
1: Hallotta.
0: There came a point. You know the story.
1: Eljött a pillanat, ismeritek a történetet.
0: He came to the point of contest.
1: Eljött az összecsapás pillanata.
0: You see, I want to tell you there's no alternative to conquest, contest against the powers of darkness.
1: Tudjátok, el akarom mondani nektek, hogy nincs más lehetőség, mint hogy összecsapjunk a sötétség erőivel.
0: Did you hear me?
1: Hallottátok?
0: You see, the very fact of having that anointing upon you.
1: Tudjátok, az a tény önmagában, hogy rajtatok van ez a kenet.
0: It declares war on the enemy.
1: Ez hadat üzen az ellenségnek.
0: And so you come to a point of contest.
1: Tehát eljuttok az összecsapás pillanatáig.
0: No victory without a contest.
1: De harc nélkül is győzelem.
0: Come on, don't pray for victories without war.
1: Ne imádkozzatok győzelemért harc nélkül, háború nélkül. Mert hogyha háború van, akkor lehet győzelmet aratni.
0: Don't back off when there's trouble and warfare.
1: Ne hátráljatok meg, amikor jön a harc.
0: Elijah came to the place of contest.
1: Illés is eljutott az összecsapásig.
0: Elijah was always in charge of the situation.
1: Mindig Illés volt a helyzet ura.
0: And come on, you as an ambassador of the King of Kings.
1: És ti is, mint a királyok királyának a nagykövetei.
0: You are in charge of the situation.
1: Ti vagytok a helyzet urai.
0: Chapter
1: 18. 18. rész.
0: Elijah goes back to Ahab.
1: Illés visszamegy Akhábhoz.
0: And he says, I will send rain now upon the earth.
1: És azt mondja, hogy Isten azt mondja, hogy most már esőt küldök a földre.
0: 3 years have passed.
1: Három év telt el.
0: 3 years have passed.
1: 3 év.
0: Did you hear that?
1: Hallottátok ezt?
0: Time was coming.
1: Jött a feltámadás ideje.
0: And so he presents himself to Ahab.
1: Tehát Illés megmutatta magát Akhábnak.
0: Now it's one thing to say, yes, it's going to rain.
1: Egy dolog azt mondani, hogy esni fog az eső.
0: But first of all, he's got to have the contest with the prophets of Baal.
1: De mindennek előtt Illésnek meg kell küzdeni a Baal profétáival.
0: And God is training your fingers for war.
1: És Isten tanítja ujjaitokat a harcra.
0: And you will have your contest.
1: És nektek is meg lesz a magatok csatája.
0: And God will fulfill every word.
1: És Isten minden szavát meg fogja valósítani.
0: The prophet said it's going to rain.
1: A proféta azt mondta, esni fog az eső.
0: And it was God's will that it should rain.
1: És Isten akarata volt, hogy essen.
0: But first of all, he wants some who will be warriors, those who will stand at the gap.
1: De mindenek előtt Isten harcosokat akar, akik odaállnak a résre. Azokat keresi, akik hajlandók a csatát végigcsinálni. Ismeritek a történetet?
0: And then what happened?
1: És mi történt aztán?
0: It tells us there how Elijah built the altar.
1: Elolvashatjuk, hogyan épített Illés oltárt.
0: It tells you how Elijah took charge of the whole situation.
1: Hogyan vette át az egész helyzet fölött az uralmat Illés?
0: Even Ahab had to obey Elijah.
1: Még Akhábnak is engedelmeskednie kellett Illésnek.
0: And Elijah says to Ahab.
1: És Illés azt mondta Akhábnak.
0: Go and gather the people to me.
1: Menj és gyűjtsd össze a népet hozzám.
0: Ahab says yes sir.
1: Akhab azt mondta igen uram.
0: Ahab obeys Elijah.
1: Akhab engedelmeskedett Illésnek. Elképesztő.
0: I want to tell you, come on, when the anointing of God is upon you, you have got authority over all other authorities.
1: El kell mondanom nektek, hogyha Isten keret rajtatok van, akkor Isten tekintélyével viselkedtek minden más tekintély fölött.
0: And they gather the prophets of Baal.
1: És összegyűjtötték Baal profétáit.
0: And then eventually,
1: és végül,
0: Elijah says to the people,
1: Illés azt mondja a népnek,
0: come near to me.
1: Gyertek közel hozzám.
0: They repaired the altar of God.
1: És megjavította az Úrnak az oltárát.
0: And they built it again.
1: Újra megépítette.
0: And verse 36 says,
1: a 36. vers azt mondja,
0: it was the time for the offering of the evening sacrifice.
1: Eljött az esteli áldozás ideje.
0: We are getting near the time for the offering of the evening sacrifice.
1: Közeledik az esteli áldozás ideje nekünk is.
0: Come on, time is going.
1: Telik az idő.
0: It's nearly the 11th hour.
1: Már majdnem a 11. óra van.
0: Time for the evening sacrifice.
1: Itt az esteli áldozás ideje.
0: Are you with me?
1: Egyetértetek?
0: Do you understand what I'm saying?
1: Értitek, mit mondok?
0: Yes, God is taking us to that place.
1: Igen, Isten elvisz minket odáig.
0: At that point in time, you see, God always knows the time.
1: És ezen a ponton el kell mondanunk, hogy Isten mindig tudja az időt.
0: And at that time,
1: és akkor,
0: listen to what the prophet says.
1: Figyeljetek arra, mit mond a proféta.
0: Elijah the prophet came near, verse 36.
1: Illés proféta közel jött, oda lépett, 36. vers.
0: Lord God of Abraham, Isaac and Israel.
1: És azt mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene.
0: Let it be known this day.
1: Hadd ismerjék meg a mai napon.
0: That you are the God in Israel.
1: Hogy te vagy az Isten az Izraelben.
0: And that your servant, and that I am your servant.
1: És hogy én a te szolgád vagyok.
0: And I've done all these things at your word.
1: És hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem.
0: He calls upon a covenant God.
1: A szövetségi Istenhez kiált.
0: Oh, you covenant-keeping God.
1: Ó, te Isten, aki megtartod a szövetséget.
0: Our God is a covenant-keeping God.
1: Ami Istenünk, szövetséget megtartó
0: He's
1: Isten.
0: He's going to do His word.
1: Ő megteszi az igéjét.
0: He's going to pour water upon him who is thirsty.
1: Vizet önt a szomjazóra.
0: And floods on the dry ground.
1: És áradatokat a száraz földre.
0: Come on, He's a covenant God.
1: Ő a szövetség Istene.
0: He will do His word.
1: Ő megteszi az ő igéjét.
0: Take His word, believe it and claim it.
1: Fogjátok az ő igéjét, higgyétek el és igényeljétek a magatok számára. Isten vizet áraszt ránk.
0: And He says, "Hear me, O Lord."
1: És azt mondja, hallj meg engem, Uram.
0: That the people may know that You are the Lord God.
1: Hogy az emberek megtudják, hogy te vagy az Úr, az Isten.
0: And it says in the next verse, and fire fell from heaven.
1: Azt mondja a következő vers, hogy alászállt az Úrtüze a mennyből.
0: And you know the story, they killed all the prophets of Baal.
1: Ismeritek a történetet, Baal minden profétáját megölték.
0: But just notice this.
1: De csak ezt vegyétek észre.
0: Before the rain came.
1: Mielőtt jött az eső.
0: The fire fell.
1: Leszállt a tűz először.
0: And you know, that's not comfortable.
1: És tudjátok, ez nem kényelmes.
0: There's going to be fire falling.
1: Le fog szállni a tűz.
0: Purifying fire.
1: A megtisztító tűz.
0: Cleansing us.
1: Megtisztít minket.
0: And destroying the enemies of God.
1: És elpusztítja Isten ellenségeit.
0: Fire will fall.
1: Leszáll a tűz.
0: And then the rain will come.
1: És aztán jön az eső.
0: And God is looking today.
1: És Isten ma.
0: For a generation of those who will wear the mantle of Elijah.
1: Azoknak a nemzedékét keresi, akik Illés palástját hordozzák.
0: And will deal with these strongholds and powers.
1: És elbánnak ezekkel az erősségekkel és erőkkel.
0: So cities can be taken.
1: Hogy városokat el lehessen foglalni. És nemzeteket megváltoztatni lehessen.
0: And God had the glory.
1: És Isten kapja a dicsőséget.
0: Just stand up in His presence.
1: Álljatok fel az ő jelenlétében.
0: Hallelujah, Lord.
1: Halleluja, Uram.
0: Thank you, Jesus.
1: Köszönjük, Jézus.
0: Come on, praise Him and thank Him.
1: Dicsérjétek őt és adjátok
0: Come
1: hálát
0: on,
1: neki.
0: Tell Him that you're going to be one of those people.
1: Mondjátok meg neki, hogy ti lesztek azok egyike.
0: Lord, I want the zeal of God upon me.
1: Uram, azt akarom, hogy Isten szenvedélye legyen
0: oh,
1: rajtam.
0: Lord.
1: Ó, Uram.
0: Let the boldness of Your Spirit rest upon me.
1: A Te szellemed bátorsága nyugodjon rajtam.
0: Oh God, cause faith to spring in my heart.
1: Ó, Istenem, add, hogy hit gerjedjen a szívemben.
0: Give me faith for my finances, Lord.
1: Adj nekem hitet a pénzügyeimben, Uram.
0: Give me faith, Lord God, that I can establish Your work.
1: Adj nekem, Uram, hogy a Te munkádat létre tudjam hozni.
0: Give me faith, Father, to come against the powers of darkness.
1: Adj nekem hitet, hogy ellene mehessek a sötétség erőinek.
0: Let the anointing of the Lord rest upon me.
1: Az Úr kerete nyugodjon rajtam.
0: Oh God, give me faith for that next generation, Lord.
1: Ó Istenem, adj nekem hitet a következő nemzedék számára.
0: Oh God, let me stand in the gap for that generation.
1: Uram, hadd álljak a résre azért a nemzedékért.
0: Oh God, let resurrection power be upon my life.
1: Ó Isten, legyen az életemben a feltámadás ereje.
0: Oh God, I call forth life in that next generation.
1: Ó Istenem, én életet hívok elő a következő
0: oh,
1: nemzedékben.
0: God, show us mercy in our nation.
1: Ó Uram, mutass nekünk kegyelmet a mi nemzetünkben. Jöjj a Te szellemeddel, Uram.
0: Oh my God.
1: Ó Istenem.
0: Show your arm.
1: Mutasd meg, hogy a Te karod hatalmas, légy hatalmas, Uram.
0: Come on, open your mouth, you call upon the Lord.
1: Nyissátok
0: call
1: és szátokat, és kiáltsatok az Úrhoz.
0: Call upon the Lord.
1: Kiáltsatok az Úrhoz.
0: Ask Him to come into your nation.
1: Kérjétek, hogy jöjjön el a nemzetetekbe.
0: Call upon His name.
1: Kiáltsatok az Ő nevéhez.
0: Father God, we bless your name.
1: Atyánk, áldjuk a nevedet.
4: Elhangzott Efezus, a város elfoglalásának mintája című tanítássorozat második része, melyben Eileen Vincent tanított.
5: Ez volt a Hitünk Alapjai.
6: Hitünk Alapjai.
5: Apostoli fundamentumok.
6: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: This is the day that the Lord has made.
4: Ez az a nap, amit az Úr szerzett.
3: For us to rejoice and be glad.
4: Hogy örüljünk és újjongjunk ezen.
3: There is this one thing I know.
4: Ezt az egy dolgot tudom.
3: Of us is here by accident.
4: Hogy egyikünk sincs itt véletlenül.
3: We are here by the divine plan of God.
4: Isten terve szerint vagyunk itt.
3: He knows your name.
4: Ő tudja a neveteket.
3: And he knows your address.
4: És a címeteket is.
3: And he knows exactly what you need today.
4: És pontosan tudja, mire van ma szükségetek.
3: And he will provide for you.
4: És gondoskodik rólatok.
3: Because he is all sovereign.
4: Mert ő a mindenható.
3: He is almighty.
4: Ő a minden fölött uralkodó.
3: We have a desire.
4: Van egy vágyunk.
3: That I might know him.
4: Hogy megismerjem őt.
3: And the power of his resurrection.
4: És az ő feltámadásának erejét.
3: And the fellowship of his suffering.
4: És az ő szenvedésében való közösségemet.
3: With that desire to know him.
4: Ezzel a vágyal, hogy megismerjük őt.
3: He will unveil himself.
4: Ő felfedi magát, ha ez a vágy.
3: You know, the Bible says,
4: tudjátok, a Biblia azt mondja,
3: in the beginning,
4: hogy kezdetben volt Isten szava, és ez a szó Istennél volt, és ez a szó Isten volt.
3: And the word became flesh and dwelt among us.
4: Isten szava testé lett és köztünk lakozott.
3: We call him Jesus.
4: Jézusnak hívjuk őt.
3: And on the mountain transfiguration.
4: És a megdicsőülés hegyén.
3: Jesus speaks John, James and Peter.
4: Jézus azt mondja Jánosnak, Jakabnak és Péternek.
3: And they go up the mountain.
4: Tehát őket hívta és felmentek együtt a hegyre.
3: At the mountain,
4: és miközben ott voltak fent,
3: Jesus unzips himself.
4: Jézus kiszipzározta magát.
3: The word is exposed.
4: És akkor felszínre kerül Isten szava. És Isten dicsősége.
3: Fills the mountain.
4: Betölti a hegyet.
3: And this morning,
4: és ma délelőtt
3: is unzipping himself.
4: Az Úr kicipzározza magát.
3: Then you may see the word.
4: Hogy láthassátok az ő szavát. Hogy megváltozzon az életünk.
3: When you stick with him.
4: Amikor megmaradtok mellette,
3: you will know him.
4: Akkor megismeritek őt.
3: When you stick with him.
4: Amikor vele maradtok,
3: you will know him.
4: Akkor megismeritek őt.
3: Maybe just something a little about myself.
4: Talán egy kis dolog magamról.
3: I grew up in a very, very humble, very poor condition.
4: Én ma nagyon szegény körülmények között nőttem fel.
3: We used firewood to cook and 3 stones. We would have 1, 2, 3 and firewood.
4: Tehát mi fa ágakkal tüzeltünk, tartottunk tüzet és 3 kövön főztünk.
3: My mother would say, go and bring firewood from outside.
4: És sokszor mondta az anyukám, hogy menjél ki és hozzál tűzifát.
3: And some pieces were big.
4: És voltak nagy darab fák is.
3: So she would say,
4: úgyhogy ezt mondta, akkor darabolt föl, vágott föl. Egy fejszével.
3: So
4: úgyhogy rá kellett lépni a fa darabra, felemelni a fejszét, lesújtani.
3: And because it was a hard wood,
4: és mivel ez kemény fa volt, ezért felpattant róla a fejsze.
3: And hit again.
4: Újra rá kellett csapni, újra visszapattant. És utána visszamenni anyukámhoz és elmondani neki, mi történt.
3: It's not getting broken.
4: Nem törik el.
3: And mama would say,
4: és akkor mama azt mondta,
3: keep hitting on the same spot.
4: Ugyanazon a ponton üssed.
3: Keep hitting on the same spot.
4: Ugyanazon a ponton üssed.
3: It will break.
4: És előbb-utóbb eltörik.
3: It will break. So we will get back.
4: Tehát visszamentem, ütöttem. Ütöttem,
3: the more you kept on hitting on the same spot.
4: Minél többet ütötted ugyanazt a pontot. A végén eltört, amikor elég sokáig ütötted.
3: I want to say this to you.
4: Úgy azt akarom nektek mondani.
3: The desire to know him.
4: Hogy az ő megismerésére való vágy.
3: Does not end with a conference.
4: Nem fejeződik be egy konferenciával.
3: Even when we go home.
4: Akkor is, amikor hazamegyünk.
3: We go home with a desire.
4: Ezzel a kívánsággal megyünk haza.
3: To know him.
4: Hogy megismerjük őt.
3: When we have hit 80. When we have hit 8 years, when we
4: hit Itt ugye rácsaptunk a fületekre.
3: We still want to know him.
4: Még mindig megismerjük, akarjuk őt.
3: 90.
4: Meg akarjuk ismerni őt.
3: I want to know
4: 90 éves koromban is meg akarom ismerni őt.
3: 100.
4: 100 éves koromban is meg akarom ismerni őt.
3: Because knowing him,
4: mert az ő ismerése egy haladó folyamat.
3: That is why Paul writing to the Ephesians.
4: Ezért Pál, amikor az Efézusiaknak írt.
3: Many years after he founded the church.
4: Sok évvel azután, hogy megalapította a gyülekezetet.
3: He is saying that the God of our Lord
4: Jesus Christ.
3: Azt mondja,
4: hogy a mi Úr Jézus Krisztusunk Istene.
3: May give you the spirit of wisdom.
4: Adja meg nektek a bölcsesség szellemét.
3: And revelation.
4: És a kijelentés szellemét.
3: In the knowledge of him.
4: Az ő megismerésében.
3: So we need to know it is progressive.
4: Tehát tudnunk kell, hogy ez egy folyamat.
3: There is time you will say I have arrived.
4: Hogy időnként azt fogod mondani, hogy na megérkeztem.
3: There was a hymn we used to sing many years ago.
4: Volt egy ének, amit sok évvel ezelőtt énekelgettünk.
3: About Jesus would I know.
4: Hogy többet akarok ismerni Jézusból. Többet az ő szeretetéből és az ő teljességéből.
3: I want to know him more.
4: Jobban akarom ismerni
3: the
4: őt.
3: The more you know him,
4: minél inkább ismered őt,
3: the better you become.
4: Annál jobb leszel.
3: And we said when you know him,
4: és azt mondjuk, hogy amikor ismered őt, akkor szereted is őt.
3: When you know him,
4: amikor ismered
3: you will serve
4: őt,
3: him.
4: Akkor őt szolgálod.
3: When you know him,
4: amikor ismered őt,
3: sacrifice your life for him.
4: Akkor feláldozod az életedet érte.
3: When you know him,
4: amikor ismered őt,
3: that will be too hard for you.
4: Akkor semmi nem lesz túl nehéz neked.
3: When you know him, you will do spiritual battles.
4: Amikor ismered őt, akkor szellemi csatákat vívsz.
3: One of the things that really helped me.
4: Az egyik dolog, ami igazán segített nekem,
3: was getting to know how to do spiritual warfare.
4: Az volt, hogy megtudjam, hogyan kell szellemi harcot vívni.
3: When Alan came and taught us.
4: Amikor Alan jött és tanított minket.
3: And I told the people in church Saturday morning.
4: És a gyülekezetben szombat délelőtt tanítottam az embereket.
3: We meet at the compound.
4: 5 órakor találkozunk ott a helyszínen.
3: We had very few people who had a car.
4: Nagyon kevés embernek volt autója. Tehát akiknek volt autójuk, azokba begyömöszöltük az embereket.
3: And back at home,
4: és otthon nagyon szoros kapcsolatban voltunk. Szeretjük a szoros közösséget Afrikában. Amikor egy autóban ülünk, akkor szeretjük a szoros közösséget. Úgyhogy az 5 személyes autóba nálunk 10 ember fér el.
3: We put 10
4: semmi gond. Betesszük az embereket az autóba, begyömöszöljük. Ott ülnek hátul a csomagtartónál. És elmentünk a városunk minden bejáratához.
3: And I told the leaders,
4: és azt mondtam a vezetőknek,
3: you go and draw a line across the road.
4: Menjetek, és az úton húzatok keresztbe egy vonalat.
3: After you have drawn a line across the road,
4: miután meghúztátok azt a vonalat az úton, nézzetek szembe a várossal.
3: And say, Nakuru, mondjátok, Nakuru, Nakuru.
4: Nakuru, Nakuru, Nakuru, Nakuru.
3: Hear the word of the Lord.
4: Hald az Úr szavát.
3: You shall be saved.
4: Üdvösséget fogsz nyerni.
3: In the name of Jesus
4: Christ. Jézus Krisztus nevében.
3: Then we said,
4: aztán azt mondtuk,
3: every demonic power,
4: minden démoni erő,
3: in Nakuru,
4: Nakuruban,
3: we command you to be confused and confused.
4: Parancsoljuk nektek, hogy zavarodjatok össze,
3: fight one another,
4: és harcoljatok egymás ellen,
3: finish one another,
4: és vessetek véget egymásnak,
3: support battalion from outside,
4: és kívülről nem jöhet támogató haderőről.
3: No help can come from outside.
4: Nem jöhet kívülről segítség.
3: Because we have put a line.
4: Mert meghúztuk a vonalat.
3: That broke our city.
4: Ez megtörte a városunkat.
3: That broke the power.
4: Ez feltörte, megtörte az erőket.
3: Today,
4: ma,
3: our city is the easiest place to preach.
4: A városunk a legkönnyebb hely, ahol prédikálni lehet.
3: Because we took authority.
4: Mert hatalmat vettünk.
3: And realized.
4: és rájöttünk,
3: God is on my side.
4: Hogy Isten az én oldalamon van.
3: God is on my side.
4: Isten az én oldalamon van.
3: Do we have somebody you know God is on your side?
4: Van itt valaki, aki tudja, hogy Isten az én oldalamon van?
3: Somebody say God is on my side.
4: Mondjátok, Isten az én oldalamon van.
3: Say it with me. God is on my side.
4: Isten az én oldalamon van.
3: In German.
4: Most németül.
3: God is on my side. God is
4: on my side. Oldalamon van.
3: Yes.
4: Igen.
3: Jesus said, "You shall know the truth."
4: Hogy megismeritek az igazságot.
3: And the truth.
4: És az igazság.
3: Make you free.
4: Megszabadít titeket.
3: In order to know Him.
4: Ahhoz, hogy megismerjük
3: őt,
4: meg kell ismernünk, hogy ő hogyan működik.
3: That's where we stopped yesterday.
4: Itt hagytuk abba tegnap.
3: And we did see that God operates by His word.
4: És azt láttuk, hogy Isten az ő szavával működik.
3: God is looking for anybody.
4: Isten keres bárkit.
3: Bold enough.
4: Aki elég bátor ahhoz, hogy megálljon az ő szaván.
3: God has said it.
4: Isten kimondta.
3: I believe it.
4: Én elhiszem.
3: I'm holding on to this.
4: És ragaszkodok hozzá.
3: Can I tell you a story?
4: Elmondhatok egy történetet.
3: Can I tell you a story?
4: Mondhatok egy történetet.
3: Many years ago.
4: Sok évvel ezelőtt.
3: A young man who wanted to get married.
4: Volt egy fiatal ember, aki meg akart nősülni.
3: Back at home.
4: Otthon,
3: before you get married,
4: mielőtt megnősülsz,
3: you go to the father of the girl.
4: Oda mész a lány apjához.
3: And he calls the elders.
4: És ő hívja a véneket.
3: And the elders will sit down.
4: És a vének leülnek, és azt mondják.
3: Bring in 10 cows.
4: Be kell hoznod 10 tenet, 500 kecskét, akármit.
3: So you have got to have something.
4: Tehát kell, hogy legyen valamid.
3: This young man.
4: Ez a fiatal ember beszélt a lány apjával,
3: and the father said, okay.
4: És azt mondta, az apa rendben van.
3: He took the goats.
4: Hozta a kecskéket a fiú.
3: One week before the wedding.
4: De egy héttel a menyegző előtt.
3: The father of the girl said, no wedding.
4: A lány apja azt mondta, hogy nem lehet esküvő.
3: It's cancelled.
4: Töröljük.
3: Now, this young man was born again.
4: Ez a fiatal ember egy újjászületett fiatal ember volt.
3: He had the pastor say,
4: a pásztor azt mondta neki, hogy megállhatsz Isten ígéretein.
3: He went to his single room.
4: Úgyhogy bement a szobájába ez a fiú. Fogott, kinyitott egy újságot.
3: Opened his Bible.
4: Kinyitotta a Bibliáját. Letette a padlóra.
3: Removed his shoes.
4: Levette a cipőjét.
3: And he stood there.
4: Ráállt a Bibliára.
3: I am standing on your promises.
4: Uram, rajta állok a te ígéreteiden.
3: I am standing on your word.
4: A te szabadon állok.
3: For my wedding.
4: A menyegzőmmel kapcsolatban. Két nappal
3: később
4: azt mondta a lány apja, hogy rendbe mehet az esküvőn.
3: I am not saying,
4: nem azt mondom ezzel, hogy állj rá a Bibliádra,
3: but I am saying,
4: de azt mondom,
3: shall be according to your faith.
4: Hogy a te hited szerint lesz nekem.
3: It shall be according to your faith.
4: A te hited szerint lesz nekem.
3: May God lift your faith.
4: Isten emelje fel a hitedet.
3: For your situation.
4: A helyzeteddel kapcsolatban.
3: God operates by His
4: Isten
3: word.
4: Az ő szava által működik.
3: So we've got to transform ourselves.
4: Át kell alakítanunk magunkat.
3: Into a people.
4: Olyan néppé.
3: Transform ourselves into a people that speak the word of God.
4: Amely Isten beszédét szólja.
3: We speak the word because we believe the word.
4: Azért szóljuk Isten szavát, mert hisszük.
3: But you know, man has been programmed.
4: De tudod, az emberek úgy vannak programozva, az elménk úgy van.
3: In patterns.
4: Programozva, hogy mintákban gondolkodunk.
3: The brain or the mind recognizes patterns.
4: Az agyunk felismeri a mintákat.
3: For example, if I said,
4: például ha azt mondanám,
3: 2, 4, 6,
4: mi a következő? 8.
3: How did you know it is eight?
4: Honnan tudod, hogy 8 a következő? A minta miatt. Mert felismerted a mintát.
3: And this is how we have been programmed to think.
4: És így lett a gondolkodásunk programozva.
3: But Paul comes and says.
4: De jön Pál és azt mondja.
3: In Romans chapter 12 and verse number 2.
4: A Róma 12:2-ben.
3: Do not be conformed to the patterns of this world.
4: Ne szabjátok magatokat a világ mintájhoz, ne alakuljatok a világ mintájhoz.
3: Be transformed.
4: Hanem alakuljatok át, változatok el.
3: Do not think according to the patterns of the world.
4: Tehát ne a világ mintái szerint gondolkodjatok.
3: Think according to the word.
4: Hanem Isten szava szerint.
3: Be ye changed.
4: Változatok meg.
3: To see yourself in the word.
4: Hogy Isten szavában lássátok meg magatokat.
3: How did Jesus win?
4: Jézus hogyan győzött?
3: For 29 years or 30 years.
4: 29 vagy 30 évig.
3: Jesus did not do any miracle.
4: Jézus nem tett csodákat.
3: He didn't do any miracle.
4: Nem tett csodát.
3: But on one day,
4: de egy napon,
3: after he was baptized,
4: miután bemerítkezett,
3: he went back to his village.
4: Visszament a falujába. A minta miatt, mert felismerted a mintát.
3: And this is how we have been programmed to think.
4: És így lett a gondolkodásunk programozva.
3: But Paul comes and says,
4: de jön Pál és azt mondja,
3: in Romans chapter 12 and verse
4: Róma 12:2-ben.
3: Do not be conformed to the patterns of this world.
4: Ne szabjátok magatokat a világ mintájhoz, ne alakuljatok a világ mintájhoz.
3: Be transformed.
4: Hanem alakuljatok át, változatok el.
3: Do not think according to the patterns of the world.
4: Tehát ne a világ mintái szerint gondolkodjatok.
3: Think according to the word.
4: Hanem Isten szava szerint.
3: Be ye changed.
4: Változatok meg.
3: To see yourself in the word.
4: Hogy Isten szavában lássátok meg magatokat.
3: How did Jesus win?
4: Jézus hogyan győzött?
3: For 29 years or 30 years.
4: 29 vagy 30 évig.
3: Jesus did not do any miracle.
4: Jézus nem tett csodákat.
3: He didn't do any miracle.
4: Nem tett csodát.
3: But on one day,
4: de egy napon,
3: after he was baptized,
4: miután bemerítkezett,
3: he went back to his village.

0: have to think according to the patterns of the world.
1: Tehát ne a világ mintái szerint gondolkodjatok.
0: Think according to the word.
1: Hanem Isten szava szerint.
0: Be ye changed.
1: Változatok meg.
0: To see yourself in the word.
1: Hogy Isten szavában lássátok meg magatokat.
0: How did Jesus win?
1: Jézus hogyan győzött?
0: For 29 years or 30 years.
1: 29 vagy 30 évig.
0: Jesus did not do any miracle.
1: Jézus nem tett csodákat.
0: He didn't do any miracle.
1: Nem tett csodát.
0: But on one day,
1: de egy napon,
0: after he was baptized,
1: miután bemerítkezett,
0: he went back to his village.
1: Visszament a falujába.
0: And he was given the scriptures to read.
1: És odaadták neki a Szentírást, hogy olvassa.
0: When he read the scriptures, the spirit of the Lord is upon me.
1: Hogy az Úr szelleme van én rajtam.
0: For he has anointed me to preach the gospel to the poor.
1: Mert felkent arra, hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek.
0: Jesus saw himself in that word.
1: Jézus meglátta önmagát ebben a szóban.
0: He saw himself in that word.
1: Meglátta magát ebben a szakaszban.
0: He told the people.
1: Azt mondta az embereknek.
0: Today.
1: Ma.
0: Hoken.
1: Figyeljetek.
0: Hoken.
1: Figyeljetek.
0: Today.
1: Ma.
0: This word.
1: Ez az üzenet. Ez az írás betöltetett. A ti hallásatokra.
0: Today.
1: Ma.
0: This word.
1: Ez az üzenet beteljesedett, ez az írás, az hallásotokra. Más szóval, ez az üzenet rajt rólam beszél, ez a szakasz. Rólam beszél ez az írás. Meglátom magamat ebben a szakaszban. Ezért gyógyuljatok meg. Az emberek kezdtek gyógyulni. Isten Jézus egy csodákat kent tenni. Miért? Mert meglátta önmagát Isten beszédében. Amikor olvasod a Bibliát, mit látsz? Mit látsz?
0: When you know him,
1: amikor ismered őt,
0: you will see yourself in the word,
1: akkor meglátod magad az írásokban, amikor olvasod őket.
0: Eh? Are you with me?
1: Egyetértetek?
0: We read in second key in second Kings.
1: A kettő királyokban a 7. rész első versétől olvassuk az éhínség történetét.
0: In the days of Elisha.
1: Elizeus napjaiban.
0: There was such a great famine.
1: Olyan éhínség volt, that they bizonyos területeken, cannibals. Hogy még kanibálok is lettek az emberek.
0: Until Elisha said.
1: Amíg Elizeus azt nem mondta.
0: Hear the word of the Lord.
1: Halljátok az Úr szavát.
0: Hear the word of the Lord.
1: Halljátok az Úr szavát.
0: Things started changing.
1: Akkor elkezdtek változni a dolgok.
0: Your city is waiting for you.
1: A városod rád vár.
0: To look at that city.
1: Hogy ránézz arra a városra.
0: And declare.
1: És kinyilvánítsd.
0: Grass. Hear the word of the Lord.
1: Halld meg az Úr szavát.
0: Time for change has come.
1: Eljött a változás ideje.
0: You know. What you could do?
1: Tudjátok, mit tehettek? Foghattok egy térképet a városotokról.
0: Get a map of your city.
1: Fogjatok egy város térképet.
0: With the red biro.
1: És egy piros tollal húzatok körülötte egy vonat. Körbe-körbe a város körül. Aztán tegyétek magatok elé.
0: And declare.
1: És nyilvánítsátok
0: my
1: ki,
0: city, my city, my
1: városom, városom, városom, mondjátok a meg.
0: Hear the word of the Lord.
1: Halld meg az Úr szavát.
0: Time for change has come.
1: Eljött a változás ideje.
0: You know, I taught the people back at home.
1: Tudjátok, otthon,
0: on how to speak to their problems.
1: Tanítom az embereimet arra, hogy hogyan kell a problémáikhoz szólniuk.
0: I told you everything has ears yesterday.
1: Tegnap mondtam nektek, hogy mindennek van füle.
0: Even the trees have ears.
1: Még a fáknak is.
0: And the mountains have ears.
1: És a hegyeknek.

0: The animals have ears.
1: Az állatok nekik.
0: I told the people even tomatoes have ears.
1: Azt mondtam az embereimnek, hogy a
0: I told the people
1: hogy a paradicsomnak és a zsiráfoknak is van fülük. És a paradicsomoknak is.
0: Souvenirs, yeah. Souvenirs
1: az ajándékoknak is van, ajándéktárgyaknak is van fülük. Nem tudtam, hogy a gyülekezetben volt egy hölgy, aki ajándéktárgyakat árusított.
0: And her business was not doing well.
1: És a üzlete nem ment túl jól.
0: So her souvenirs were not being bought.
1: Tehát nem vették meg a ajándéktárgyait.
0: And I said, if you are selling souvenirs,
1: és azt mondtam, hogy ha ajándéktárgyakat árusítasz,
0: go to your shop.
1: Menj be a boltodba.
0: And tell the souvenirs.
1: Mondd meg az ajándékoknak.
0: Souvenir.
1: Ajándékok.
0: I did not buy you to stay in my shop.
1: Nem azért vettelek meg titeket, hogy itt maradjatok a boltomban.
0: I bought you to be bought.
1: Azért vettelek meg titeket, hogy megvegyenek titeket.
0: So you must be bought.
1: Tehát meg kell, hogy vegyenek titeket.
0: The lady after the
1: ez a hölgy
0: went to her
1: a szolgálat után, Isten tisztelet után bement a boltjába.
0: She locked herself in.
1: Bezárkózott oda.
0: And she told the souvenirs.
1: És azt mondta az ajándéktárgyaknak.
0: You souvenir.
1: Te ajándéktár.
0: I did not buy you to stay in my shop.
1: Nem azért vettelek meg, hogy itt maradj a boltomban.
0: I bought you to
1: azért
0: be
1: vettelek
0: bought.
1: Meg, hogy megvegyen valaki.
0: So, you must be bought.
1: Tehát meg kell, hogy vegyenek
0: téged. In the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: Then she opened her shop.
1: És aztán kinyitotta a boltot.
0: As soon as she opened her shop,
1: amint kinyitotta a boltot,
0: four ladies,
1: négy hölgy
0: walked in.
1: Besétált.
0: And they went and started picking every souvenir that had been in her shop for a long time.
1: És a legtöbb ajándék, megvettek egy csomó ajándékot,
0: she
1: ami már nagyon régen ott volt.
0: Souvenirs.
1: Minden ajándékot eladott.
0: Oh, yes!
1: Igen!
0: Yes! She came to church.
1: Eljött a gyülekezetbe.
0: She came to church. And she was so excited.
1: Annyira lelkes volt.
0: She said, Pastor,
1: azt mondta, Pastor,
0: what you are teaching us is working.
1: Amit tanítasz nekünk, az működik.
0: The word is working.
1: Isten beszéde működik.
0: I sold my souvenirs.
1: Eladtam a tárgyakat.
0: I told her, keep talking to them.
1: És tovább fogok beszélni mindig
0: they
1: az ajándéktárgyakhoz, mert fülük
0: after
1: van.
0: Some time,
1: egy idő után
0: me, she want to go to Southern Sudan.
1: Jött és azt mondta nekem, hogy ő el akar menni Dél-Szudánba.
0: And I told her, even in Southern Sudan,
1: mondtam
0: they have
1: neki,
0: ears.
1: Hogy Dél-Szudánban is van mindennek füle.
0: And even in Croatia, they have ears.
1: És Horvátországban is van mindennek
0: in
1: füle.
0: In Bulgaria, they have ears.
1: Bulgáriában is mindennek van füle.
0: In Germany,
1: Németországban is
0: ears.
1: Van füle mindennek.
0: In Austria, they have ears.
1: Ausztriában is van mindennek füle.
0: In, wherever you come from.
1: Akár onnan jöttél.
0: In Slovenia, they have ears.
1: Szlovéniában is van.
0: In Slovakia, they have ears.
1: Szlovákiában is vannak füleik
0: a dolgoknak. In
1: Ukraine, they have ears.
0: And you are created in the image of God.
1: Isten saját képmására teremtett titeket.
0: So she went to Southern Sudan.
1: Úgyhogy elment Dél-Szudánba ez az asszony.
0: Sold.
1: És csak árusított.
0: After some time,
1: eladta a dolgait, egy idő után hazajött.
0: During Christmas, I finished my message. I'm greeting the people. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.
1: Éppen befejeztem az üzenetemet. Mindenkinek boldog karácsonyt kívántam, mert éppen karácsony volt.
0: Do you remember me?
1: És jött az asszony, emlékszel rám?
0: Kérdezte. Yes, I do.
1: Azt mondtam, igen.
0: How is Southern Sudan?
1: Na, hogy van Dél-Szudán?
0: God has blessed me.
1: Isten megáldott engem.
0: Now I am no longer selling souvenirs.
1: Már nem ajándéktárgyakat árusítok.
0: I have a truck of my own.
1: Hanem van saját teherautóm.
0: I am a distributor of crown paints.
1: Úgyhogy, tehát ilyen nagykereskedő vagyok. Festéket árulok. Festékkereskedő vagyok. Vagy festék.
0: Terjesztő vagyok.
1: És olyan sok boltnak adok el dolgokat. Gazdag lett ez a nő.
0: She had become rich.
1: Gazdag lett.
0: I was raising money to buy a truck.
1: Éppen gyűjtöttem pénzt, hogy teherautót vegyek.
0: For the gospel.
1: Az evangélium céljaira.
0: And then I put on the screen how much people had paid.
1: És felírtam a képernyőre, feltettük, hogy hogyan adtak ebbe pénzt.
0: She came to my office and she told me.
1: Bejött ez az, hogy az irodámba is azt mondta.
0: I see you are raising money to buy a truck.
1: Látom, hogy pénzt gyűjtesz egy teherautóra.
0: I will give you 1 million Kenya shillings.
1: Én adok neked 1 millió kenyai shillinget.
0: From a souvenir seller.
1: Egy ilyen ajándékkereskedőből milliómos lett belőle.
0: And you know, you cannot give 1 million if you don't have to.
1: És tudjátok, nem adhatsz oda 1 milliót, ha nincs neked 2.
0: Yeah. You can't give one if you don't have two.
1: Nem adhatsz oda 1 milliót, ha nincs 2.
0: What happened to her?
1: Mi történt ezzel a nővel? Kinyílt a szeme.
0: She realized everything has ears.
1: Hogy mindennek van füle.
0: I went to the Maasai land.
1: Elmentem Maasai földre.
0: Maasai. And I was preaching to the Maasais.
1: És a Maasaioknak prédikáltam.
0: And I told the Maasais.
1: Azt mondtam neki,
0: has ears.
1: Hogy mindennek van füle.
0: And there was an old man.
1: Volt ott egy idős ember.
0: Who had a tractor.
1: Akinek volt egy traktora.
0: And he wanted to sell it. Nobody was buying it.
1: El akarta adni, de senki nem vette meg.
0: After the conference.
1: A konferencia után.
0: Monday morning he goes, he sees the tractor. And
1: hétfő reggel oda ment, látta a traktorját, és visszagondolt arra, hogy mindennek füle van.
0: So he goes to his tractor.
1: Úgy oda ment a traktorához, és azt mondta, traktor.
0: You have been here for a long time.
1: Már nagyon régen itt vagy.
0: Now time has come for you to be bought.
1: Már eljött az ideje, hogy eladj, hogy megvegyen valaki.
0: You have ears.
1: Mark azt mondta, hogy füled
0: so
1: van.
0: Hear the word of the Lord.
1: Úgyhogy hard az Úr szavát. És adódj el.
0: Then he went away.
1: Aztán elment.
0: That same day,
1: ugyanezen a napon felhívta a felesége.
0: And told him, I have people here who want to buy the tractor.
1: Neki, hogy itt vannak emberek, akik meg akarják venni
0: and
1: a traktort.
0: Are they serious?
1: Azt mondta az ember, hogy komolyan mondod?
0: To come tomorrow if they are serious.
1: Én mondtam nekik, hogy holnap jöjjenek el, a komolyan gondolják.
0: Day,
1: másnap.
0: The following day, they went there and they bought the tractor.
1: Visszajöttek a vevők és megvették a traktort.
0: Why?
1: Miért?
0: The tractor has ears.
1: Mert a traktornak füle van.
0: The tractor has ears.
1: A traktornak füle van.
0: Your city has ears.
1: A városodnak is van füle.
0: I came to say to somebody, your city has.
1: Azért jöttem ide, hogy megmondjam valakinek, hogy a városodnak füle van.
0: Let me bring it even closer. Your challenge has ears.
1: Hadd hozzam még közelebb, a kihívásodnak is van füle.
0: Let me bring it even closer. Your business has ears.
1: Hadd hozzam még közelebb, a vállalkozásodnak van füle.
0: I said your business has ears.
1: Azt mondtam, a vállalkozásodnak füle van.
0: And you know whom you have believed.
1: És te tudod, hogy kinek hittél.
0: When you know him.
1: Amikor ismered őt.
0: Then you will know that he speaks
1: through you. Akkor tudni fogod, hogy beszél rajtad keresztül.
0: Because it is him.
1: Mert ő az.
0: Who lives in us.
1: Aki bennünk él.
0: And he wills in us.
1: És bennünk akar. Bennünk él.
0: When you know it is him,
1: amikor tudod, hogy ez ő,
0: I,
1: akkor már lives. Nem én élek.
0: It is Christ.
1: Hanem Krisztus él.
0: Lives in me.
1: Ő él bennem.
0: If the church would study the letters of Paul.
1: Hogyha az egyház tanulmányozta volna Pál leveleit.
0: The letters of Paul.
1: Pál leveleit.
0: And see the in him.
1: És meglátná, hogy ő benne.
0: By him.
1: Ő általa.
0: By whom?
1: Ki által?
0: And see what Christ has accomplished.
1: És meglátnák, hogy mit végzett el Krisztus.
0: We would rise up and march forward.
1: Akkor sokkal erősebben állnánk fel és előbbre lennénk. Látok itt egy hadsereget, amely meg fogja változtatni a térségét.
0: That is going to bring change in your area.
1: Amely változást fog hozni a területére.
0: Because we know.
1: Mert tudjuk.
0: It is Christ in me.
1: Hogy a bennem élő Krisztus.
0: The hope of glory.
1: A dicsőség reménysége.
0: It is no longer I.
1: Már nem én.
0: But it is Christ.
1: Hanem Krisztus.
0: If there is anything that Alan helped me capture.
1: Hogyha van valami, amiben segített Alan, hogy én megragadjak, akkor az, az, hogy Krisztus bennem van.
0: That lifted up the boldness in me.
1: Ez felgerjesztette bennem a bátorságot, és megváltoztatta az életemet.
0: And today I have young people.
1: Vannak fiatalok körülöttem.
0: Young people younger than me, 20-30 years.
1: Nálam fiatalabbak, 20-30 évesek.
0: Who are preaching the same word?
1: Akik ugyanezt az üzenetet prédikálják, amit Ellen én belém ültetett.
0: So Ellen is still preaching.
1: Ellen még mindig prédikál.
0: In the lives of those young men,
1: azoknak a fiataloknak az életében.
0: When they came to the conferences,
1: amikor eljönnek a konferenciákra.
0: Some of them were in school uniform.
1: Némelyikük ilyen iskolai egyenruhában van.
0: They were in school uniform.
1: Tehát iskolai egyenruhát. és megragadták ezt a szellemet. És amikor megragadták ezt a szellemet, most már járnak mindenfelé Kenyában, és teszik a szolgálat munkáját.
0: Alan obeyed the word of the Lord.
1: Mert Alan engedelmeskedett az Úr szavának. És eljött Kenyába.
0: And he came here.
1: És eljött ide is.
0: And you have been listening to him.
1: És hallgattátok
0: őt. I want to say to you.
1: Azt akarom mondani nektek.
0: You have the ability within you.
1: Hogy bennetek van a képesség. Arra, hogy felkeljetek.
0: And face every obstacle.
1: És minden akadályon szembenézzetek. Ami az utatokba kerül. Jézus Krisztus nevében.
0: In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ.
1: Nevében.
0: The hunger in Samaria or the famine in Samaria was to stay there.
1: Szamáriában meg kellett maradni az
0: éhínségnek.
1: Addig, amíg a proféta meg nem szólalt.
0: And he said, tomorrow.
1: És azt nem mondta, hogy holnap.
0: Tomorrow.
1: Holnap.
0: Morgen.
1: Holnap.
0: Tomorrow.
1: Holnap.
0: At about this time.
1: Körülbelül ennyi órakor.
0: Things are going to be different.
1: Más lesz már a helyzet.
0: I came to say to somebody here.
1: Azt mondta, azért jöttem ide, hogy valakinek azt mondjam, hogy holnap.
0: At about this time.
1: Körülbelül ebben az időben.
0: Things are going to be different.
1: Más lesz a helyzet már.
0: I said things are going to be
1: different. Azt mondta, más lesz a helyzet.
0: There is going to be change.
1: Változás lesz.
0: There is going to be change.
1: Változás lesz.
0: Why?
1: Miért?
0: It's a boldness that is rising up in you.
1: Mert fel kell benned egy bátorság.
0: The lion of the tribe of Judah.
1: Júda törzséből való oroszlán.
0: Is rising up in you.
1: Fel kell benned.
0: And is starting to roar.
1: És elkezd üvölteni.
0: And you are capturing the word of the Lord.
1: És te megragadod az Úr szavát.
0: Pastor Don told us yesterday.
1: Don pastor azt mondta nekünk tegnap.
0: We are more than conquerors.
1: Felettébb diadalmasak vagyunk.
0: In all these things.
1: Minden.
0: We are more than
1: minden
0: conquerors.
1: Mindezekben a dolgokban felettébb diadalmasok vagyunk.
0: Somebody lift up your heart and say, I'm more than a conqueror.
1: Emeljétek fel a szíveteket,
0: hangotokat,
1: mondjátok, hogy felettébb diadalmas
0: say vagyok. Say it in German.
1: Németül is felettébb diadalmas vagyok.
0: Say it again.
1: Újra, felettébb diadalmas vagyok.
0: I am more than a conqueror.
1: Felettébb diadalmas vagyok.
0: It is important to understand
1: fontos,
0: who is more than a conqueror.
1: Fontos megérteni, ki az, aki felettébb diadalmas.
0: Let me illustrate. Let me try and explain.
1: Megpróbálom elmagyarázni.
0: English is not my first language.
1: Nem az angol az anyanyelvem.
0: It is my third language.
1: Hanem ez egy tanult nyelvem.
0: I learned it in school.
1: Iskolába tanultam.
0: I think I was already 3 years in school that they started teaching me cup. Boy, dog.
1: Azt gondolom, hogy 3 éve voltam iskolában, amikor kezdték a szavakat tanítani nekem, hogy fiú, meg kutya, meg csésze.
0: So I don't know a lot of it.
1: Tehát nem tudok túl jól angolul.
0: But I know, I remember the teacher taught me something they called comparatives.
1: De emlékszem, hogy a tanár tanított minket arra, hogy összehasonlítás, fokozás, nagy, nagyobb, legnagyobb.
0: You remember that?
1: Emlékeztek a fokozásra?
0: So when he says you are a more than a conqueror.
1: Tehát amikor Isten azt mondja, hogy felettébb diadalmas vagy, tehát több mint győztes, akkor győztesnek lenned kell, tehát diadalmasnak lenned kell ahhoz, hogy felettébb az lehet.
0: More than a conqueror comes.
1: Tehát először jön a győztes, utána jön a több mint győztes.
0: Are not in the class of conqueror.
1: Tehát te is én nem a győztesek csapatában vagyunk, vagy a diadalmasok csapatában, hanem a felettébb diadalmasok csapatában.
0: And I started thinking, who is more than a conqueror?
1: És elkezdtem azon gondolkodni, hogy ki az, aki több mint győztes.
0: I'm thinking about this kid.
1: Ezen sokat gondolkodtam.
0: His name is David Rudisha.
1: Van David Rudisha
0: nevű ember. He is the world 800 meters record holder.
1: A világon a 800 méteren ő tartja a világcsúcsot.
0: When he runs,
1: amikor fut,
0: you think an antelope is running.
1: Akkor azt gondolod, hogy egy antilop fut.
0: He moves fast.
1: Nagyon gyorsan mozog.
0: He broke the world record.
1: Úgyhogy megdöntötte a világ csúcsot és az olimpiai rekordot.
0: Now I came to discover.
1: Rájöttem,
0: that Rudisha is married.
1: Hogy Rudisha nős.
0: He has a wife.
1: Van egy felesége.
0: And when Rudisha was preparing for the games,
1: és amikor Rudisha készült a versenyekre,
0: His wife was at home.
1: A felesége otthon volt.
0: Rudisha would wake up at 4 in the morning.
1: Rudisha felkelt hajnal 4-kor.
0: And he would run.
1: És futott.
0: Go up the hills.
1: Fölment a hegyekre. Aztán lement a völgybe. Föl a hegyre. Le a völgybe.
0: Early in the morning. At that time.
1: Körülbelül ekkor reggel a felesége még régen aludt. A felesége ezt csinálta.
0: She's asleep.
1: Aludt.
0: She was not running with him.
1: Nem futott a férjével.
0: Then the time to go for the Olympics came.
1: Aztán eljött az idő, hogy menjen az olimpiára.
0: She took him to the airport.
1: Az azt, hogy kivitte a repülőtér a férjét.
0: Viszlát, drágám. And he went.
1: És a fiú elment.
0: On the day he was running.
1: Azon a napon, amikor futott a versenyen.
0: She was at home.
1: Az asszony otthon volt.
0: Watching on TV.
1: És nézte a tévében.
0: And the star says, on to your marks.
1: És mondta, és amikor ugye lőttek, hogy indulás, akkor az asszony is figyelt, amikor a világon mindenki más nézte.
0: Set! Top!
1: Ready? And Rudisha. És Rudisha elkezd futni rajtnál. És az asszony otthon van.
0: Rudisha!
1: És Rudisha fut. Mozog.
0: He's moving.
1: Mozog.
0: Somebody push him a little bit.
1: Valaki kicsit meglökte, de ő megy tovább. Valaki kicsit belecsapott, de megy tovább. Felesége, Rudisha, a felesége ott van.
0: Rudisha.
1: Egy győztes. Egy diadalmas ember. Fut. Aztán az utolsó csapathoz, a finish vonalhoz ér, és mozog, olyan kenyai mozog, és átszakította a célvonalat. Ő a rekord tartója, David Rudisha.
0: Ment
1: fel.

0: De ez volt a Kenyan himnusz.
1: The Kenyan anthem. They played the Kenyan anthem.
0: Lejátszották neki.
1: His wife.
0: A felesége. Így sírdogált örömébe.
1: She's happy.
0: Nagyon boldog volt.
1: Then Rudisha goes to the office.
0: Aztán
1: they have finished the games.
0: Rudisha a játékok végén bemegy az irodába.
1: TV guys want to use his picture.
0: Mert ugye az újságírók a képét akarják használni mindenféle.
1: Yes, advertisers. Advertisers.
0: Igen, tehát reklámozni akarnak vele. Miért a szerződést ír alá?
1: Give him a check.
0: És kap egy csekket.
1: Rudisha puts his check in the pocket.
0: Rudisha berakja a zsebébe a csekket.
1: He gets into the plane.
0: Rászáll a repülőre.
1: He's going back to Kenya.
0: Visszamegy Kenyába.
1: Back to Kenya.
0: Megérkezik Kenyába. Hazamegy.
1: Looks at his wife.
0: Ránéz a feleségére. Azt mondja, drágám, én vagyok a világon a 800 méteren a győztes.
1: Here is the check.
0: Itt a csekk.
1: He gives his wife the check.
0: Odaadja a feleségének a csekket.
1: The wife has the check.
0: A feleségnél van a csekk.
1: Rudisha is the conqueror.
0: Rudisha a győztes.
1: But who is more than a conqueror?
0: De ki az, aki feletté
1: fiadalmas? The wife is more than a conqueror.
0: Felesége.
1: She has the check.
0: Mert a nála van a csekk.
1: She has the check.
0: Nála van a csekk.
1: She did not run.
0: Ő nem futott.
1: She did not fight.
0: Nem harcolt.
1: But she has the check.
0: De az övé a csekk.
1: Somebody say yes.
0: Mondjátok igen.
1: Yes.
0: Igen.
1: Somebody say my life.
0: Mondjátok az életem.
1: Will never.
0: Soha.
1: Never.
0: Soha többé.
1: Be the same.
0: Nem lesz ugyanaz.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
2: I am living. I am living. You give up.

0: Jesus.
1: Tehát Jézus megvívta a csatát.
0: He fought the battle.
1: Megvívta a csatát.
0: He overcame the enemy.
1: Legyőzte az ellenséget. If
0: he ascended, he descended fast.
1: Nagyon gyorsan fölment és lement.
0: He got the keys.
1: Megkapta a kulcsokat.
0: And on the that day he resurrected.
1: És a napon, amikor feltámadt.
0: He came and told his disciples.
1: Odajött és azt mondta a tanítványainak.
0: All power in heaven and on earth.
1: A mennyben és a földön minden hatalom.
0: Has been given to me.
1: Nekem adatott.
0: It has been given to me.
1: Nekem adatott.
0: But I am going.
1: De én elmegyek.
0: And where I'm going, I don't need this power.
1: És ahova megyek, ott nincs szükségem erre az erőre.
0: Because there are no demons there.
1: Mert ott nincsenek démonok.
0: There are no sicknesses
1: ott
0: there.
1: Nincs betegség.
0: There are no problems there.
1: Ott nincsenek problémák.
0: But you need this power here.
1: De nektek szükségetek van erre az erőre.
0: Therefore,
1: ezért.
0: Go in my name.
1: Menjetek az én nevemben.
0: God and my name.
1: Menjetek az én nevemben.
0: Go in my name.
1: Menjetek az én nevemben.
0: We have a name.
1: Van egy
0: that
1: nevünk,
0: is above every name.
1: Ami minden név fölött való.
0: I said we have a name.
1: Azt mondtam, van egy nevünk.
0: That is above every
1: ami minden név fölött való.
0: The name of Jesus.
1: Jézus neve.
0: Everybody stand up now.
1: Mindenki álljon fel.
0: Call upon that name.
1: És kiáltsuk el a névhez.
0: Everybody clear Jesus.
1: Mindenki mondja ki,
0: Jesus.
1: Igen.
0: Yes. It is the name of power.
1: Ez az erő neve.
0: It is the name of authority.
1: Ez a tekintélyes név.
0: The name of authority.
1: A tekintélyes név.
0: The name of power.
1: Az erő neve. Az erőteljes név.
0: What is your nation?
1: Mi az országod?
0: Declare my nation, my nation, my
1: mondd a nevét, országom, Magyarország, Magyarország, Magyarország.
0: We will say it in English and then we will say in German.
1: Először angolul mondjuk el, aztán németül.
0: My nation, my nation, my nation.
1: Magyarország, Magyarország, Magyarország.
0: Hear the word of the Lord.
1: Hallod az Úr szavát.
0: Hear the word of the Lord.
1: Hallod az Úr szavát.
0: Time for change has come.
1: Eljött a változás ideje.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus nevében.
0: We are addressing the nations here.
1: Itt, ahogy megszólítjuk a nemzeteket.
0: But you can also address your own challenge.
1: De a saját kihívásodat is megszólíthatod.
0: Everybody has different challenges.
1: Mindenkinek mások a kihívások az életében.
0: But a challenge will stay there until you address it.
1: De addig marad ott a kihívás, amíg nem szólítod meg.
0: We have a problem.
1: Van egy problémánk.
0: Because we like talking about our challenges.
1: Mert szeretünk a kihívásainkról beszélni. Jobban szeretünk beszélni róluk, mint szólni hozzájuk.
0: But now there's got to be a change.
1: De most mennek meg kell változni.
0: Instead of talking about our challenges.
1: Ahelyett, hogy a kihívásainkról beszélnénk.
0: Start talking to the challenge.
1: Kezdjünk szólni a kihíváshoz.
0: Address the challenge.
1: Szólítsd meg a kihívást.
0: And tell the challenge.
1: És mondd meg neki,
0: time is
1: hogy az időd lejárt.
0: Your time is over.
1: Letelt az időd.
0: Now you must go.
1: Most menned kell.
0: Now you must go.
1: Menned kell.
0: You see, if I want to be good friends with Gerhard here,
1: tudjátok, ha én Gerhardnak jó barátja akarok lenni,
0: what I need to do is to talk good about him.
1: Akkor jókat kell mondanom róla.
0: When I talk good about him,
1: és amikor jókat mondok róla,
0: he want my company.
1: Akkor a társaságomban akar majd lenni.
0: But if every time we meet with Gerhard,
1: de ha valahányszor találkozunk, Ránézek, megnézem a hasadat, körülbelül olyan, mint az enyém, megnézem a haját, nincs annyi haja, mint nekem. Alacsony vagy, kicsi vagy. Gondoljátok, hogy a társaságomban akarna lenni?
0: Nem.
1: Mert ilyenkor így lenyomom őt. De amikor találkozom vele, azt mondom, nagyon tetszik a frizurád, ember. Annyira jó.
0: Man, you are a good interpreter.
1: Nagyon jó tolmács vagy.
0: You have helped me.
1: Nagyon sokat segített nekem. A testvérem vagy.
0: He will buy me chicken.
1: Akkor csirkét vesz nekem.
0: He will buy me chicken.
1: Akkor csirkét vesz nekem.
0: Yeah. Chicken burger.
1: Csirkeburger.
0: And we want to stay together.
1: És akkor együtt akarunk maradni.
0: So what do we do?
1: Tehát mit teszünk?
0: We talk about our challenges.
1: Beszélünk.
0: And our problems.
1: A problémáinkról és a kihívásainkról. Ó, tudod, ez az én problémám. Ez egy történelmi probléma. Tudod, ez a probléma.
0: From my grandmother.
1: A nagymamámtól kaptam. Ez az én problémám.
0: So what does the problem do?
1: És akkor mit csinál a probléma? Igen. Igen, akkor maradok itt. Itt kell nekem maradni. És a probléma marad.
0: But the moment you look at the problem,
1: de abban a pillanatban, hogy ránézel a problémára,
0: and you say, problem?
1: És azt mondod, problémám,
0: no way.
1: Semmiképp sem.
0: This is my territory.
1: Ez az én területem.
0: This is my territory.
1: Ez az én területem.
0: And the two of us cannot stay together.
1: És ketten nem maradhatunk itt együtt.
0: One of us has got to go.
1: Együnknek menni kell.
0: And the one going is not me.
1: És nem én fogok menni.
0: Not me.
1: Nem én megyek.
0: This is my territory.
1: Ez az én területem.
0: The problem.
1: Akkor a probléma, jaj, már arra szalad
0: is. It will run away.
1: És elszalad.
0: But you have got to stand your ground.
1: De ehhez meg kell állnod a helyedet.
0: On Christ the solid rock I stand.
1: Krisztuson a szilárd sziklán állok.
0: All ground is sinking sand.
1: No, a körülöttem minden futóhomok.
0: All ground is
1: minden más talaj futóhomok.
0: Every other ground is sinking sand.
1: Minden más talaj futóhomok.
0: But on Christ.
1: De Krisztuson.
0: The solid rock.
1: Aki a szilárd sziklán.
0: You can sing.
1: Ő rajta énekelhet, énekelheted,
0: I shall not be moved.
1: Hogy nem ingok meg.
0: I shall not, just like a tree,
1: nem mozdulok meg,
0: by the water,
1: mint a fa, ami víz mellé ültetetett.
0: I shall not be
1: nem ingok meg.
0: Can you declare I shall not be moved?
1: Ki tudjátok nyilvánítani, hogy nem ingok meg?
0: Somebody declare, I shall not be moved.
1: Valljátok meg, nem ingok meg.
0: You know, listen.
1: Tudjátok, figyeljetek. Abban a pillanatban, amikor teszel egy lépést,
0: will rise up against you.
1: Az ellenség fel kell ellened.
0: God, I shall not be
1: moved. De neked így kell lenni, hogy én nem ingok meg, nem mozdulok el.
0: I shall not be moved.
1: Nem mozdulok el.
0: Dad Alan can tell you, I have faced a lot of opposition in Kenya.
1: Kenyában nagyon sok ellenállással találkoztam, ellenpapa, el kell mondanom neked. Olyan esetekkel, amik teljesen véget vethettek volna nekem. Egyszer a pásztorom, aki az én segédpásztorom és a felesége.
0: I was with the pastor in the US.
1: Amerikában voltam egy pásztornál.
0: He called me from New York and told me he's
1: going home. Engem New Yorkból, és mondta, hogy hazamegy.
0: His wife came to meet him at the airport.
1: A felesége fogadott
0: and
1: a repülőtéren.
0: Drove back to Nakuru.
1: És vissza mentek Nakuruba.
0: Just about 7 kilometers from their home.
1: Ez körülbelül 7 kilométernyire van a lakásuktól.
0: They had an accident. A truck hit them.
1: Balesetet szenvedtek. Egy teherautó elütötte őket, és egyszerre meghaltak.
0: Two kids.
1: És két gyereket hagytak hátra. Teljesen tönkre mentem ettől.
0: Finished.
1: Teljesen végem volt ettől. Visszamentem haza.
0: And everybody was waiting for
1: mindenki rám várt.
0: I looked at it and the devil said, you will never preach again.
1: Ránéztem a helyzetre, és az ördög azt mondta, soha többé nem fogsz prédikálni.
0: I thought I would never preach again.
1: És azt gondoltam, hogy nem fogok többé prédikálni tényleg.
0: And I invited people to preach for me.
1: És meghívtam vendégprédikátorokat, hogy a gyülekezetben prédikáljanak. Aztán rájöttem, hogy az ördögnek itt talpalatnyi helye lett, kapaszkodója.
0: And I remembered Jesus, the solid rock.
1: És emlékeztem Jézusra, a szilárd sziklára.
0: And I said I shall not
1: move. És azt mondtam, én nem mozdulok el.
0: I rose up and said, even if I'm going to preach, it is now.
1: Hogyha valamikor prédikálnom kell, akkor az most van. Úgy fogok prédikálni, mint soha azelőtt.
0: And we went through that.
1: És végigcsináltuk.
0: Lots of opposition has
1: come. Nagyon sok ellenállás jött.
0: But we stand.
1: De megállunk.
0: And says, I shall not be moved.
1: És azt mondjuk, hogy én nem mozdulok el.
0: Therefore.
1: Ezért.
0: You shall not be afraid of opposition.
1: Ti se féljetek az ellenállástól.
0: My wife got sick.
1: A feleségem megbetegedett.
0: I prayed for her.
1: Imádkoztam érte.
0: I prayed for people.
1: Imádkoztam emberekért.
0: And I have seen them healed.
1: És láttam, hogy meggyógyulnak.
0: My wife was sick.
1: De a feleségem beteg volt.
0: I prayed for her.
1: Imádkoztam érte.
0: I wrote to my friends all over the world.
1: Az egész világon mindenfelé írtam a barátaimnak. És ők is imádkoztak érte.
0: She went to the best hospitals I knew about.
1: A legjobb kórházakba vittem, amiről tudtam. Első osztályú kezelést
0: kapott. We fasted.
1: Böjtöltünk.
0: But she still went home.
1: De ennek ellenére hazament hozzám, hogy az Úrnál legyen. Az ördög azt mondta, soha többé nem fogsz a betegekért imádkozni. Soha nem fogsz többé prédikálni. Eszembe jutott Jézus, a szilárd szikra, és azt mondtam az ördögnek, ördög, keményebben fogok prédikálni, mint eddig bármikor. Jobban fogok pusztítani a birodalmadat, mint eddig bármikor. Jézus nevében.
0: I want you to know.
1: Azt akarom, hogy tudjátok.
0: But in all these things,
1: hogy mindezekben a dolgokban,
0: we are more than conquerors.
1: Felettébb diadalmasak vagyunk.
0: In all these things,
1: mindezekben a dolgokban,
0: we are more than conquerors.
1: Felettébb diadalmasak vagyunk. Azáltal, aki minket szeretett.
0: Through him,
1: azáltal, aki szeretett minket. Mondjátok, szeretve vagyok. Mondjátok, szeretve vagyok.
0: I am love.
1: Szeretve vagyok.
0: And because you are love.
1: És mivel szeretett vagy.
0: You are more than a conqueror.
1: Felettébb diadalmas vagy.
0: You are more than a conqueror.
1: Felettébb diadalmas vagy.
0: Have you received the word of God?
1: Befogadtátok az Úr üzenetét?
0: Have you received the word of the Lord?
1: Befogadtátok az Úr üzenetét?
0: Our Father and our God.
1: Atyánk és Istenünk.
0: We thank you.
1: Köszönjük neked.
0: For the word that you have given to us.
1: Ezt az üzenetet, amit adtál nekünk.
0: As your saints meditate upon this word.
1: Ahogy a szentjeid elmélekednek ezen az üzeneten.
0: I pray that everyone will benefit 100% from this word.
1: Hogy mindannyian 100%-osan hasznát tudjuk látni ennek az üzenetnek. Hogy halljunk majd bizonyságokat arról, hogy az itt képviselt nemzetekben milyen dolgok történtek ennek hatására.
0: To the honor and the glory of your name.
1: A te neved tisztességére és dicsőségére.
0: Everybody said amen.
1: És mindenki amen mond.
0: Amen.
1: Amen.
0: May the Lord
1: az Úr érintsen meg titeket a ti hitetek szerint.
0: May the Lord lift
1: az Úr
0: you up.
1: Emeljen fel titeket.
0: May the Lord lift your
1: az Úr
0: ministry.
1: Emeljen fel a szolgálatokat.
0: May the Lord manifest
1: az Úr
0: you.
1: Nyilvánuljon meg.
0: May signs and wonders become your portion.
1: Jelek és csodák legyenek az osztályrészetek.
0: May signs and wonders
1: jelek és csodák
0: your portion.
1: Legyenek az osztályrészetek.
0: May you walk in the boldness of the lion of the tribe of Judah.
1: Júda oroszlányának a bátorságával.
0: May fear never be your portion.
1: A félelem soha ne legyen az osztályrészetek.
0: May defeat never be
1: a vereség soha
0: in your life.
1: Ne. Vereség soha ne találtasson az életetekben.
0: May you do things that nobody in your family has ever done before.
1: Tegyetek olyan dolgokat, amiket a családotokban még senki nem tett.
0: May you be the first amongst your peers and your contemporaries.
1: Legyetek ti az elsők a kortársaitok
0: között. May the anointing of God be manifested in your life more than ever before.
1: Nyilvánuljon meg az életetekben jobban, mint eddig bármikor.
0: May you walk in the revelation of the Son of God.
1: Járjatok Isten fiának a kinyilatkoztatásában.
0: May the wisdom of the Master be your portion.
1: A mester bölcsessége legyen az osztályrészetek.
0: May the favor of God overshadow you continually.
1: Isten jó indulata árnyékoljon be titeket folyamatosan. A szolgálatotok emelkedjen a csúcsra.
0: May you walk in perfect health.
1: Jár éljetek tökéletes egészségben.
0: May sickness not be your portion.
1: Ne a betegség legyen az osztály részetek.
0: May you walk in perfect health.
1: Járjatok tökéletes egészségben.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: And everybody said amen.
1: És mindenki ott mondja amen.
0: Everybody said amen.
1: Mindenki ott mondja amen.
0: Let us lift up a shout of celebration.
1: Egy ünneplő kiáltást tevesszünk meg.
0: Yes. I would love to see you in Kenya.
1: Nagyon szeretnélek látni titeket Kenyában.
0: I would love to see you in Kenya.
1: Nagyon szeretnélek Kenyában látni titeket.
0: And come and let us worship God in Kenya.
1: Gyertek és imádjuk Istent Kenyában.
0: And you would meet brothers and sisters.
1: Találkozzatok testvérekkel.
0: Who also do warfare like you do.
1: Akik szintén úgy harcolnak mint ti.
0: And you would know you are not alone.
1: És akkor tudni fogjátok, hogy nem vagytok egyedül.
0: Nation, the devil will tell you are all alone.
1: Amikor elmentek az országotokba, azt fogja mondani nektek az ördög, hogy egyedül vagytok, de nem vagytok.
0: You are not alone.
1: Nem vagytok egyedül.
0: We are a family.
1: Család vagyunk.
0: We are a family.
1: Család vagyunk.
0: And I know this is not going to be the last time
1: we are going to meet. Hogy nem ez az utolsó idő, hogy találkozunk.
0: Some of you we are going to meet in Kenya.
1: Némelyiktekkel Kenyában is fogok találkozni.
0: You get in touch with France.
1: Majd kapcsolatba léphetek Franccal ezzel kapcsolatban. És Kenyában találtok jó embereket.
0: Many animals.
1: És sok állatot is.
0: Many animals.
1: Nagyon sok állatot.
0: You will find a giraffe.
1: Megtaláljátok
0: not
1: a zsiráfot.
0: Nem but walking.
1: Nem fából.
0: You see the giraffe
1: hanem
0: walking.
1: Gyakorolva, gyalogolva.
0: And the lion.
1: És az oroszlán.
0: And the elephant.
1: És az elefánt.
0: And the tiger.
1: És a tigris.
0: And the rhino.
1: És a orszárvút. Orszárvút a bölény.
0: All of them.
1: Mindezeket.
0: Now when you come to Kenya.
1: Amikor Kenyába jöttök.
0: And you meet somebody you say Jumbo.
1: Találkoztok valakivel, azt mondjátok Jumbo.
0: Everybody say Jumbo.
1: Mindenki mondja Jumbo.
0: Then they answer Jumbo Sana.
1: Jumbo Sana az a válasz rá.
0: So when I say Jumbo,
1: tehát amikor én azt mondom, hogy Jumbo, akkor ti azt mondjátok, hogy Jumbo Sana.
0: Jumbo.
1: Jumbo Sana.
0: Another word I teach you.
1: Egy másik szó, amit megtanítok.
0: Hakuna Matata.
1: Hakuna Matata.
0: No worries, no problem. No worries, no problem.
1: Nincs aggódni való, nincs probléma.
0: I love you.
1: Szeretlek titeket.
0: I love you.
1: Szeretlek titeket.
0: I love you.
1: Szeretlek titeket.
0: I love you. I love you.
1: Titeket.
0: Bless you.
1: Isten áldjon meg titeket.
0: Yes, thank you.
1: Igen, köszönjük.
2: Elhangzott, meg kell ismernem ő című tanítássorozat 10. része, melyben Mark Kariuki tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Azért írtam a Gábornak, hogy ezt elmondaná, mert szeretnék arról néhány szót négy pontban, hogy tudjátok, hogy hol tartunk. Hogyan küzd és győz a szexuális kísértések ellen. Olvastam egy történetet, és ebből indult az egész gondolat, hogy elment egy vadász, egy szarvasvadász, a nem tudom, Kittenberger Kálmán életéről olvastatok-e írásokat, és ahogy átmászott egy sziklás szurdokon, és fölemelte a fejét, hogy kinézzen ott a párkány mögött, valami villám gyorsan csapott az arca felé, és akkor mielőtt eltalálta volna, hirtelen félre tudta rántani a fejét. Egy csörgő kígyó volt, ami csapott és támadt, és ahogy elrántotta a fejét, egy kicsivel ugyan, de elhibázta a kígyó. Hát annyira közel volt azért mégis, hogy a kígyónak a fogai, tehát a méreg fogai beleakadtak a pulóver nyakába. És emiatt a kígyó a férfi nyakára tekeredett. Tehát a vadásznak a nyakára tekeredett, és hát megragadta ugye a feje mögött a nyakát a vadász, és hát hallotta, hogy sziszeg, meg hát csörög, meg minden. Úgyhogy közben érezte, hogy lefolyik a nyakán a méreg, a forró méreg. Nem őt marta meg, hanem ahogy bele marta a pulóverbe, és akkor a méreg elindult. És hát ahogy kiszakította a pulóveréből a méregfogat, ugye hátra esett, és akkor a töltésen úgy elkezdett úgy legurulni. És hát ahogy kiszabadult a kígyónak a feje újból, tehát egyszerűen az arcát támadta volna, azt akarta megmarni, és nagyon messzire nem tudta elvinni, mert rá volt tekeredve. Úgyhogy nem volt más választása, azt mondta, hogy harára kellett folytanom, ezt így írta. Ez volt az egyetlen kiút, hogy életben maradjak. Tehát nem volt más lehetősége, meg kellett folytani. Ki kellett nyírni. Meg kellett ölni, csak a Finneas jutott eszembe, és az tényleg egy olyan a Shalomnak a szövetségét, amit a Hédi is mondott, ugye a Linwoodnak a prédikája benne van a hírlevélben, olvassátok el, az egy apostoli üzenet, hiszem, mert az ördögi hatalmak tekintélyének a káoszt okozó erejét rontja meg az Isten Shalomja, és ő a Jahve Shalom. És a Shalom szövetsége az azt jelenti, hogy Isten benne van a veled való közösségben, amikor az ördöggel, a gonosz erejével, hatalmával szembe megállsz, és adja az ő erejét, hogy megrontsa a lábaid alatt, ahogy elhangzott, a sátánt hamar. Tehát amikor kísértéssel kerülünk szembe, bármilyen furcsa is, de veszélyesebb a csata, mint ezzel a csörgő kígyóval a vadásznak. Mert az csak az arcában marna az embernek, de a gonosz, a kísértő az embernek a szívébe, a szellemét akarja megmarni és elszakítani a bűnre csábítás által Istennel való közösségből és kapcsolatból. És a Szentírás, ha megnézzük, az ördögöt kígyóhoz is hasonlítja. Nem véletlenül, mert olyan szenvedélyeket képes fölgerjeszteni bennünk, ami a lelkünk elleni harcot indítják el és mozdítják be. És halálra kell folytani a kísértőt. Halálra kell bizonyos esetekbe folytani a kísértés, mert ez az egyetlen kiút, és akkor nézzünk négy módot, hogy hogyan küzdj, amikor megtámad, például a paráznaság. Az első, hogy imádkozz. Imádkozz. És nem csak akkor, amikor támad, hanem nézzük meg, Lukács 22-ben a 40-es és a 46-os vers is azt mondja, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe. Tehát nem azt mondta Jézus, hogy amikor jön a kísértés, akkor imádkozzatok, hanem azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy amikor majd jön a kísértés, akkor ne essetek el. Tehát ne jöjjön. Tehát még előtte imádkozásra buzdít bennünket Jézus, mert igaz az, ami a Máté 26-ban is ott van leírva, a 41-es vers, hogy a szellem az kész van, de a test gyenge és erőtlen. Hát emlékeztek, ott a Gecsemáné kertbe Jézus hívta a három legközelebb álló tanítványt, és kérte, hogy segítsenek vidasztani, imádkozni, könyörögni, de elaludtak. A szívükben teljesen ott voltak mellette, Jézus mellett, de a test az gyenge volt. És ha Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy imádkozzanak a kísértés előtt, akkor mennyivel inkább kell nekünk imádkozni, hogyha a kísértés éppen ott van. És ha jön a kísértő, akkor azt mondom, hogy amikor megérkezik, akkor kiálts az Úrhoz. Kiálts az Úrhoz. És igaz az, amit a Gábor is mondott, hogy mikor kiáltottam, meghallgattál, fölbátorítottál, és a lelkemben erő támadt. Mert szükséged van erőre, hogy a kísértésekben megállj és megmaradj. A szívedbe, a szellemedbe, de a lelkedbe, a pszichédben is, hogy legyen erőd nemet mondani, legyen erőd ellenállni a gonosznak. Amikor a kísértés meglátogat, hív, csalogat, egyszerűen imádkozni kell. És isteni beavatkozása van gyakran szükségünk ahhoz, hogy megszabaduljunk a kísértőnek a halálos mérgétől, a halálos marásától. És nem kell azt szégyelni, hogy egyszerűen nincs annyi erőm, hogy egyedül megálljak. Isten azt ígérte, hogy ő veled van, és ebben megsegít. Igényeljük a kísértésekbe Istennek a szabadítását. Igényeljük a kísértésekbe az Úr Jézus Krisztusnak a nevét. Mert megvan írva, aki segítségül hívja az én nevemet, azt én megszabadítom. Nem valami bonyolult imákra van szükség, egyszerű Istenre hagyatkozó gyermeki kiáltásokra. Csak kettőt olvassak föl. A Máté 6.13-ba ismeritek a hegyi beszédbe, ott a mi atyánknak a része. Azt mondja, hogy ne vigyél, ne vezess engem a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Tehát emlékeztek, hogy a pusztába, a kísértésekbe Jézust a Szent Szellem vezette bele. És van úgy, hogy Isten belevezett téged, ugyanakkor pedig tanított Jézus arra, hogy kérjük az atyától, ne vigyél, ne engedj bele a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Tehát valamilyen módon, ha el is kezd vezetni a puszta felé, nem mindegy, hogy mikor jön a szabadító. Fél úton, egy nap után, egy hét után, 20 nap után, vagy 40 nap után. Jézusnál 40 napot várt, mire vége lett, mire elhagyta őt az ördög, de mi imádkozunk azért, hogy nem biztos, hogy kell neked 40 napon keresztül kísértettetned és küzdened, lehet, hogy már az első fél nap megadja Isten a szabadulást, vagy az első fél percbe. Vagy az 1 Korintus 10:13-ban, ugye Isten megígérte, azt mondja, hogy csak emberi kísértés ért titeket, ám hű az Isten, aki nem enged titeket erőtökön és képességeiteken felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja úgy, hogy a kísértést el tudjátok hordozni, el tudjátok viselni. És kiáss olyankor az Úrhoz, hogy Uram, mutasd meg a kimenekülésnek az útját. Uram, mutasd meg azt az utat, amit te már elkészítettél. Én ki akarok ebből kerülni, győztesen akarok kikerülni. Az ima azt csinálja, hogy fölemeli a tekintetedet a kísértésnek, a bűn megtévesztő ajánlatáról és csábító lehetőségéről a názereti Jézus Krisztusra. Az ima azt csinálja, hogy képessé tesz arra, hogy ellenállj az ördögnek, és közeledj Istenhez. Amikor bármilyen, és itt most leginkább szexuális kísértésekről beszélek, belekerül, vagy próbál közelíteni, állj ellene az ördögnek. Ehhez a kulcs pedig az, kiálts az Úrhoz, vagyis közeledj Istenhez. Amikor segítségül hívjuk az ő nevét, minden bizonnyal számíthatsz rá, hogy ő meg fog szabadítani, mert megígérte. És nem ember, hogy hazudjon. Kérjük Istent, hogy adjon erőt a kísértésnek az megfojtásához, hogy a bűn ne tudjon elérni. A bűn ne tudjon megfoganni. Ha kísértésbe esel, tehát ez a legfontosabb, kiálts Istenhez, imádkozz Istenhez, ő az, aki megsegít és megőriz attól, hogy eless. A második dolog, menekülj el onnan, fuss el onnan, lehet és van, amikor nincs más megoldás. Emlékezzetek Józsefre, amit felolvastunk a Máté vezetésével az Isten tisztelet elején. Jóképű volt, és az urának, a Potifárnak a felesége ugye szemet vetett rá. És hát ahogy a kéj égett ebbe a nőbe, állandóan ajánlkozott, állandóan próbálkozott Józsefnél. És először csak egy titkos együttlétre, házasságtörésre próbálta rávenni, József újból meg újból ellenállt. Hűséges volt az Úrhoz, hűséges volt az ő urához, Potifárhoz is, és egyszerűen nem engedte. Hát hogyan tehetem hát ezt a nagy gonoszságot és bűnt Isten ellen? Ő nagyon tudta, itt nem csak arról van szó, hogy mostan a felesége etyepetye, meg félrelép. Nem csak erről van szó, nem csak arról van szó, hogy a Potifárt megsérti és megbántja, hanem arról van szó, hogy Isten ellen vét. Az elhívását tette volna kockára. Tudod, mit jelent az? Egy egész nép elpusztult volna. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy több nép is elpusztult volna, mert több népet megmentett Józsefen keresztül Isten az óriási éhség alatt, mert ő lett ugye Egyiptom második embere, és az ő útmutatása, amit Isten adott az a fáraó álmának a megmagyarázása során, az annak kapcsán adott Isten megmenekülést egész Izraelnek, és több népnek és nemzetnek is. Ugye az asszony próbálkozásai napról napra erőteljesebbek voltak, folytatódtak, aztán egyszer úgy történt, hogy kettesben maradtak az épületbe, és sarokba szorította Józsefet. És akkor megragadta ugye a Józsefnek a ruháját. Józsefnek nem volt más választása. Kirohant onnan, a ruhája is ott maradt. Ez persze az asszony még inkább földühödött, és azzal rágalmazta meg, hogy meg akarta erőszakolni. De az a helyzet, hogy van olyan eset, amikor nincs más megoldás. Szégyennek tartod, vagy nem tartod szégyennek. Ott van, ott jár az agyadba, hogy mit gondolnak rólad. Nem tehetsz mást, fuss el onnan. Hagyd ott. És ne foglalkozz azzal, hogy mit fognak mondani az emberek. József emiatt börtönbe került, majd hogy nem kivégezték. Pedig tiszta volt. Pedig hűséges volt. Pedig nem követett el bűnt. Emiatt került börtönbe, mert tiszta maradt. Emiatt került börtönbe, mert hűséges maradt. Emiatt került börtönbe, az a férfi vettette börtönbe, akit hűséggel szolgált és megvédett a felesége hűtlen paráznoságától. Talán tudta, nem tudom, ezt Isten tudja, lehet, hogy talán az volt benne, hogy túl gyenge ahhoz, hogyha most erőszakoskodik tovább az úrnőjének a felesége ellenálljon, mert nem tudott, mert hát ura volt. Tehát ő egy rabszolga volt, azért ezt tudnunk kell. Ő egy rabszolga volt József. És nem tudott más csinálni. És hát megfojtotta a kísértést, megfojtotta a kísértőt. És nem ott maradással vagy belső harccal győzött, hanem azzal, hogy elfutott. És kifutott ezzel onnan arról a helyről. És én arra kérlek, hogy ha tudod, hogy nem tudsz abba a helyzetben megállni, menj el, hagyd ott. Ne szégyenkezz, amiatt, hogy mit gondolnak, ne azon járjon az agyat, hogy most hülyének fognak, gyengének fognak, prűdnek fognak tartani. Nem baj. Nem baj. Vállald föl. Tudod, a kísértő gyakran meg akar győzni afelől, hogy Még egy kattintás a keresőben, belefér, még egy perc a kanapén, vagy még egy bájos ölelés, mert a kísértés az kedves, bájos és szórakoztató. De ne dőlj be ennek, erre kérlek, ne dőlj be. Amikor a belső krisztusi természetedet lebénítja a kísértő az ő marásával, akkor azt mondom, hogy egyszerűen a szellemet késztetésére testből ugorj föl és fuss el onnan. Nincs más megoldás. Minél tovább hagyjuk elhúzódni olyankor a kísértőnek az érzelmeinkre, a gondolatainkra, a testünkre való hatás gyakorlását, annál erőtlenebb lesz az akarat a gonosszal szembe. Ne engedd, hogy a szabad akaratodat megfertőzze, megmérgezze az ördög. Ezért mondta Pál apostol Timóteusnak is, a 2 Timóteus 2.22-t már látom föl is vetítették, menekülj el, fuss el a fiatalkori kívánságok elől, és maradj távol tőlük. Tehát az azt jelenti, hogy vannak korok, korszakok az életünkben, amikor más-más kísértések vannak. Van, amikor a paráznosság, van, amikor az irítség, van, amikor a törtetés, van a egzisztenciateremtés, van, amikor a hatalom, tekintély, mit tudom én, hogy mi, más-más korszakok, az ifjúkori kívánságokba tartozik leginkább a paráznosság. Ez nem azt jelenti, hogy később nem, de talán jobban egy krisztusi élettel jobban megtanulta kezelni az ember. Viszont teljes erővel törekedj arra, hogy Isten tetszése szerint élj. Törekedj hitre, isteni szeretetre és a békességre. Fuss ezek után, mindazokkal együtt, akik tiszta szívvel bíznak az Úrba. Tehát tegyél meg mindent annak érdekében, hogy eltávolodj attól, ami kísért és csábít. Tegyél meg mindent annak az érdekében. És ne engedj az ördögnek. Ha szükséges, akkor kapcsold ki a számítógépedet. Ha szükséges, akkor töröld le azt az applikációt, és ne használd. Ha nem tudsz uralkodni, hanem ő uralkodik rajtad, akkor töröld le. Ha kell, akkor kapcsold ki a telefonodat. Nem tudom, hogy mi. Vagy fuss ki a szabadba. Vagy ülj be az autódba, és kezdj el vezetni. Nem tudom, hogy mi. Tégy meg mindent, ami csak szükséges, hogy elmenekülj a kísértő elől. Ha nem megy úgy, hogy ott maradsz fizikálisan, érzed, hogy a szellemed vagy a lelked, a pszichéd gyengül, akkor fuss, fuss, mint József. És Isten megtalálta a módját, eljutott az üdvösségébe. Nem tudta az ördög ezt a Potifár feleséges sztorit se fölhasználni attól, hogy egy egész népet vagy népeket megszabadítson József által. Harmadik. Hívj föl egy barátot. Keresd meg egy érett testvért. Ha nő vagy, akkor testvérnő. Egy konkrét eset. Egy fiatal főiskolás testvérnő mondta. Egyszerűen a szülei ugye bejelentették, egy hétre elutaztak. Elég jól felszerelt, fényűző helyen élt, és a hétvégén egyedül lett volna ugye a szülei házába, és hát az iskolai baráti körébe ugye eléggé dívott ez az egész éjszaka ott alvós helye húja, dinomdánom, stb. Csináljunk bármit. És a kísértő az elméjében rendkívül sok lehetőséget hozott föl. És ahelyett, hogy ebben a kísértési harcban egyedül maradt volna, egy bölcs döntést hozott. Fölhívta a gyülekezetbe az egyik testvérnőt, akivel egy baráti kapcsolatban volt, egy idősebb, érettebb testvérnőt, és elmondta neki, hogy gyengének érzi magát ebben a helyzetben, és milyen kísértési gondolatok jönnek be, és segítséget kért. Tudod, mit javasolt a barátnője? Azt mondta, hogy csomagolj össze, és gyere el hozzám. És a hétvégét a barátnője a testvérnőnél töltötte. Ez mi volt, menekülés? Én azt látom, hogy győzelem. Ez egy győzelem volt. Beleegyezett, és így a testvérnője segítségével elkerülte a sátánnak a csapdáját. És ne akar sokszor egyedül megküzdeni a kísértővel. Merj odafordulni érettebb, tiszta életű testvérekhez, testvérnőkhöz. És ahogy a zsidókhoz írt levél 3. fejezet 13-as verse mondja, azt mondja, hogy buzdítsuk és segítsük egymást minden nap, amíg tart a ma. Hogy egyikünk se keményedjen meg a bűn álnoksága, vagy a ravasz megtévesztése által. Tehát a bűn, a kísértő el akar hitetni minket afelől, hogy a segítségkérés az tulajdonképpen a gyengeségnek a jele, az a pipogyosság, a szégyenletes és felesleges, és meg tudod te azt csinálni. De az ördög a hazugságnak az atya. És ezt a hazugságot is beléd akarja súlykolni. Ez egy újabb hazugság. A bűn nem tud működni, és nem tud létezni világosságban. Ahogy ezt kihozom világosságra, behozom egy tiszta testvéri kapcsolatba, ami Krisztusra irányul, ami Jézus tanítványságára irányul. Egyszerűen a bűnnek, a kísértésnek az ereje megtörik a világosságban, mert ez a világosság. És emlékeztek a János első levelének az első részében, azt mondja, hogy ha világosságban járunk, akkor közösségünk van egymással, Istennel is és egymással is, és Jézus Krisztusnak a vére elkezd egy olyan tisztító munkát, megtisztít azoktól is, ami az eszembe se volt, a lelkembe, a pszichémbe, a hozzáállásaimba, az attitűdjeimbe egy tisztító munkát kezd végezni. És az a helyzet, hogy ha kísértés támad, és látod, hogy egyedül kevés vagy, jó az, hogyha bátor vagy ahhoz, hogy segítséget kérsz. Írsz egy SMS-t, Messenger-t, vagy fölhívod, de ne hagyd, hogy az ördög becsapjon. És jusson eszedbe az, hogy a világosság fiai vagyunk, és te is a világosságot választ. Te is választ azt, hogy nem mész el a bokor alá, a sötétbe, a homályba, és hogyha az általad fölhívott személy ezt nem veszi komolyan, akkor próbál sürgetni. Ha akkor se, akkor keres mást, de ne csüggedj el, ne bátortalanodj el, akkor is keres segítséget, és kér segítséget. Jó? 4. Szeretném azt mondani, hogy ha közösségünk van egymással, Istennel is, és egymással is, és Jézus Krisztusnak a vére elkezd egy olyan tisztító munkát, megtisztít azoktól is, ami az eszembe se volt, a lelkembe, a pszichémbe, a hozzáállásaimba, az attitűdjeimbe egy tisztító munkát kezd végezni. És az a helyzet, hogy ha kísértés támad, és látod, hogy egyedül kevés vagy, jó az, hogyha bátor vagy ahhoz, hogy segítséget kérsz. Írsz egy SMS-t, Messenger-t, vagy fölhívod, de ne hagyd, hogy az ördög becsapjon. És jusson eszedbe az, hogy a világosság fiai vagyunk, és te is a világosságot választ. Te is választ azt, hogy nem mész el a bokor alá, a sötétbe, a homályba. És hogyha az általad fölhívott személy ezt nem veszi komolyan, akkor próbál sürgetni. Ha akkor se, akkor keres mást. De ne csüggedj el, ne bátortalanodj el, akkor is keres segítséget, és kér segítséget. Jó? 4. Szeretném azt mondani, hogy

SMS-t, Messenger-t, vagy fölhívod, de ne hagyd, hogy az ördög becsapjon. És jusson eszedbe az, hogy a világosság fiai vagyunk. És te is a világosságot választ. Te is választ azt, hogy nem mész el a bokor alá, a sötétbe, a homályba. És hogyha az általad fölhívott személy ezt nem veszi komolyan, akkor próbáld sürgetni. Ha akkor se, akkor keresd mást. De ne csüggedj el, ne bátortalanodj el, akkor is keresd segítséget, és kér segítséget. Jó? Negyedik. Szeretném azt mondani, hogy ha vannak olyan területek az életedben, amiket találsz, akár a szexuális terület, vagy a szexuális területnek bármely része, amivel az ördög szeret kísérteni, mert úgy látja esetleg, hogy van hely, van mit keresni, akkor kell egy hosszú távú tervet készíteni saját magad számára, egy protokollt előállítani, vagy fölállítani magadnak, hogy miket fogok csinálni, amikor kísértés jön. Vagy a kísértési helyzet előállna. Saját magam számára elvárásokat és követendő lépéseket kell fölállítanom, hogy ne kerüljek bele. Ha sétáltál már olyan erdőbe, amiben mérges kígyók vannak, akkor biztosan neked is elmondta az idegen vezető azt, hogyha az ösvényen jársz, és az ösvényen egy keresztbe dőlt fa van, akkor azt hogy lépd át? Soha ne úgy, hogy átléped a fát, hanem mindig lép föl a keresztbe levő fára, és onnan lépj tovább. Miért? Általában a mérges kígyó az hol van? A homályba, a fának, ott az árnyékos, párodú, sötét rejtekébe. Ha átléped, közvetlen oda lépsz, és a sarkadat megíjed, mert mozog valami, és nagyon könnyen támadhat. Ha viszont föllépsz a fára, akkor onnan tudsz egy nagyobb távolságra lépni, és akkor ki tudod kerülni. Nem sétálgathatsz veszélyes ösvényeken csak úgy saját magad, és nem sétálgathatunk olyan utakon, amikor tudjuk, hogy azon az úton kísértés érhet szexuális területen. Ezt tudatosan el kell dönteni, és határozatot kell hozni, és ahhoz az egy nagyon jó dolog, hogy egyszer el tudtuk kerülni a kígyómarást, de sokkal jobb, ha egy olyan stratégiát állítunk föl, egy olyan protokollt állítunk föl magunk számára, amit kötelezővé teszek a saját magam számára, hogy ezt követve el fogok kerülni egy csomó kígyó marásos esetet. És ezt tedd meg te is. A példabeszédek könyve 5. fejezet 8. verse, ott a parázna asszonyról van szó, de azt mondja, hogy messze kerüld el. Ne közelíts még a háza ajtajához se. Tehát ne azon gondolkozz, mikor a kilincsre tesznéd a kezedet, hogy Úram, ez most te tőled van, vagy nem tőled van. Te akaratod, hogy bizonyságot tegyek neki, vagy nem? Most hirdessem neki a te királyságodnak az üzenetét, vagy ne? Tudod, hányat hallottam már ilyet? Felejtsd el! Felejtsd el! Ne is menj! Nem a kilincs közelébe, az ajtó közelébe se. Messze kerüld el. Tehát amikor te tudod, nagyon jól tudod, hogy azzal a személlyel, még lelkileg is, pszichikailag is, és most nem csak fizikai testi kapcsolatra gondolok, még pszichikailag is, nem engedheted meg a kapcsolatot, akkor messze kerüld el még a házának az ajtaját is. Ez fontos. Érdemes tudatosan kidolgozni ilyen tervet, hogy Róma 13-14-ben Pál apostol azt mondja, öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, és ne tápláljátok a testet kívánságokra. Ismeritek nagyon jól, ott van a testi természet. Az óember, azt halálba adtuk a bemerítkezés által. De a testi természet, az minden,

0: nap meg kell feszítenünk. Igen, meghalt a bemerítkezés által Jézus Krisztus eltemettetéssel az óemberünk. De a testi természetet minden nap, azt mondta Jézus, aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem képes tanítványomként élni. Vagyis meg kell feszítenem a testi természetemet minden nap, ez csak úgy lehet, hogy nem táplálom. Van egy kis applikációm a mobilomon, ilyen akvárium, és akkor etetnem kell a halakat. Játék, és hát minden nap meg kell etetnem legalább kétszer, mert elpusztulnak. Tehát, és az természetes szinten is így van. Ez egy akvárium, és akkor halakat kell etetni. Ez egy olyan dolog, hogy a testi természetet, ha etetem, erősödik. Ha nem etetem, elpusztul. Legyengül. És egyre sikeresebb leszel a krisztusi természetednek a megnyilvánításába. Ami lehet, vág le. Ami kilóg, azt vág le. A Máté evangélium 5. fejezetében Jézus ott a hegyi beszédben emlékeztek, azt mondta, azt mondom nektek, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságból, már paráználkodott az ő szívébe. Hoppá. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki, vesd el. Mert jobb neked, hogy egy vesszen el a tagjaid közül, mint hogy az egész tested a gehennára kerüljön. És ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le, vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, mint hogy az egész tested a gehennára jusson. Hát néhány védelmet biztosító döntést és korlátot kell saját magad számára fölállítanod. Hogy bizonyos körülményeket elkerülök. Bizonyos élethelyzetekben nem megyek bele, mint pásztor is. Nem megyek a sötétbe ki az LH mögé bűnvallásért X hajadonnal. Ebbe biztos lehetsz. Te sem menj ki. Jó? Az a helyzet, hogy ebben segítettem másoknak is, de miért van ez? Hogy megnehezítsük a kísértést. Megnehezítsük a kísértőt. Megnehezítsük a bűnös vágyaknak a teljesedését, beteljesedését. Kérj egy olyan szemét, aki érett, aki fele van bizalmad, hogyha vannak leküzdendő, újra-újra visszatérő, és még nem teljes győzelmet aratott területek, akkor dolgozzatok ki együtt az életedre egy stratégiát, egy protokollt, mi mindent csinálj. Néhány kérdést fölírtam, néhány területet, hogy mit is jelent ez. Például segíthetnek az indulásban. Az Istennel való öröm az egy kulcs dolog az ember életébe, és a bűn az meglopja, a bűn által meglopja az életedből az örömöt. És a kérdésem, hogy mi az a terület, mi az a bűn leginkább, amivel az ördög el tudja lopni ezt az örömödet. Becsületesnek kell lenni. Fölteszem majd a YouTube videó alá ezeket a kérdéseket segítségül. Ha a sátán most megkísértene, gondolj bele, mely területen szerinted hogyan próbálkozna. Mert azt fogja, ami a leggyengébb. Szerinted mely területen próbálkozna? Mert akkor azt a területet kell erősítenem. Következő, ha most hozzá tudnál férni a bűnhöz, csak úgy, akkor hogyan találnád meg a legkönnyebben? Hogyan tudnál legkönnyebben vétkezni? Mert akkor azt a területet meg kell erősíteni, és meg kell nehezítenem. Természetes szinten is. Volt egy ember, aki megkért, hogy a számítógépére telepítsek föl olyan tiltó programokat, aminek a passzvörgyét csak én tudtam, és beállítottam mindenfélét, hogy mindenfélét letiltson. És jól is működött. A gond az volt, hogy elszállt a gépem, és a passzvörgyet elvesztettem. És évek múlva kellett volna neki újra húzni a gépét, és nem volt meg a passzvörd, de jól működött. Jól működött a dolog. Következő kérdésem, tehát hogyan lehet fölvértezned és használnod az elektronikai eszközeidet olyan módon, hogy bizonyos bűnök elkövetését lehetetlenné tedd azok által? Érdemes ezt is végig gondolni. Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy dobd ki a gyerekednek a mobilját. Mert megtalálja a módot, és úgyis talál más csatornát. Nem ez a megoldás, hanem akkor lehet, hogy kell valami eszközt keresni még. Van-e esetleg olyan előfizetésed, amit lehet, hogy le kellene mondanod? Mert arra csábít, hogy bűn területére lépj. Vagy van-e olyan telefonszám a mobilodban, amit lehet, hogy ki kéne törölnöd? Mert állandóan csábít, hívogat, kísért. Ha igen, nem elég átnevezni. Töröld ki, és felejtsd el. Van-e olyan föliratkozásod, valami rendszeres hírlevél, tudósítás, vagy akármi, ami a lelkiismeretedet állandó éberségben tartja, figyelmeztet, bátorít, Istenfele inspirál, erősít, és épít, és az elszámoltathatóságra noszogat. Érdemes ezt is végig gondolni. Nekem is vannak olyan előfizetések, ilyen föliratkozásaim, amik van, minden nap érkezik, és valamilyen módon noszogatás a lelkemnek is, a pszichémnek is. Aztán írtam még ilyet, hogy mikor vagy leginkább kitéve a kísértésnek? Természetes szinten gondold végig. Hogyan tudsz fölkészülni ezekre az időszakokra? Emlékeztek, hogy az amálekiták mikor támadták meg izraelieket? Amikor fáradtak voltak. És akkor a legfáradtabbakat, a tábor szélén elmaradtakat kezdték el írtani. Ha fáradt vagy, azt nem lehet elkerülni. De akkor számíts még inkább az ördögnek, a kísértőnek a támadására. És már előre készülj föl imába. És még egy kérdés, hogy a Bibliából milyen bibliaverseket jegyeztél föl, kerestél ki magadnak, amik ott vannak a talomba, hogy a kísértés idején tudj mihez nyúlni. Ahogy Dávid nagyon jól tudta, hát érted, ott volt a zsebébe a parittya. Az nem úgy volt, hogy most kéne akkor egy parittya, hozzatok már egy parittyát, hanem ott volt nála a parittya. Tehát az kéznél volt. Legyen kéznél neked is olyan muníció, amivel bármikor, ha a kísértő bármikor jön, ellene tudsz menni, ellene tudsz állni. És még egy kérdés, hogy csak úgy magadnak tedd föl, hogy ki előtt tudod megvallani Istennek a bűneidet? Ki tudsz hívni, hogyha azt érzékeled, hogy nem tudsz egyedül győzni abba a kísértés helyzetbe? Van ilyen személy? Mert keres, zörges, és aki keres, az talál. És végezetül szeretném azt úgy erősíteni, hogy soha nem bánd meg, hogyha ellenálltál egy kísértésnek, és egy idézőjelben nagy lehetőség elmúlt. Soha ne bánd meg. Tudod, Isten az, amikor napról napra hűséggel ellenállsz a bűnnek, napról napra erősíti benned a Krisztusit. Napról napra erősíti benned az ő fele való elkötelezettséget. És egyre inkább változik az attitűdjeink, a hozzáállásaink, a vonzalmaink. És azt veszed észre, egyre jobban szeretjük azt, amit Isten szeret. És egyre inkább nem csak, hogy nem szeretjük, hanem kezdjük gyűlölni azt, amit Isten gyűlöl. És ez egy fontos dolog, mert ezt nem magadból csiholod ki, hanem a benned levő, fölnövekvő Krisztus termi meg a Szent Szellem által. És minél inkább erősödik a krisztusi természet benned, annál könnyebb egy tiszta életet élned. Tudod, ahogy növekszik a krisztusi természet, az akaraterődbe vetett bizalmad egyre inkább elhalványul, és rájössz arra, hogy nem a saját akaratomba és az erős természetembe, személyiségembe akarok bízni, hanem Jézus Krisztusba, az ő föltámadásának az erejébe. Ne engedd, hogy ellopja az örömödet az ördög a bűn által. Soha nem fogod megbánni, hogyha ellenállsz a kísértőnek. Figyeld meg, soha nem fogod megbánni, hogy ellenálltál a bűnnek. De mindig meg fogod bánni, ha megadod magad a kísértésnek. Fújtsd meg a kísértést, és miáltal imádkozz az Úrhoz. Ha kell, menekülj és fuss el. Ha kell, hidd egy barátodat, és dolgozz ki egy hosszú távú stratégiát. És ha kell, mint Finiás, fogd a dárdát, és öld meg. Ámen. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl. És szeretnék elmondani egy imát. Mert, ahogy a Gábor elmondta, ott volt egy ember, ilyen pakolós volt a hangosítás hangtechnikai cégnek a egyik munkatársa volt, és hát a cég vezetője keresztény. És hát előtte beszéltem két nappal a cég vezetőjével, és mondta, hogy úgy szeretné, hogyha a munkatársai is keresztények lennének. És rá két napra fogadta be Jézus Krisztust a szívébe. Úgyhogy én arra kérlek, hogyha ott van a szívedbe, hogy bár érzékeled, hogy megmart a kígyó, lehet, hogy nem került bele a te testedbe, csak érzed, hogy az a méreg úgy végig ömlik rajtad, de lehet, hogy megmérgezte az életedet is már, elvett örömöt, elvett egészséget, elvett kapcsolatokat, vagy elvett anyagiakat. Azt mondja Isten, hogy nézz fel az én fiamra, a názereti Jézus Krisztusra, aki meghalt, érted halt meg, a bűnödért halt meg, az én bűnömért halt meg, mindegyikünkért, az elmúltakért, de a holnapiért is. És azért támad föl a harmadik nap, hogy te egy igaz életet tudj élni. És ha föltekintesz a názereti Jézusra, és azt mondod, hiszek ebben, Uram Jézus, és egy új életet akarok élni, egy tiszta életet akarok élni. Azt akarom, hogy a kígyónak a mérge ne tudjon a pokolba, a gehennába vinni. Én élni akarok veled, a mennybe akarok lenni veled. Egy örökké valóságban majd, a földi életem után. Ha szeretnéd most, hogy Jézus Krisztus befogad, és a szívedbe ő legyen az Úr, akkor kérlek, hogy emeld fel a kezed, és jelezd, hogy Uram, itt vagyok én, és azt akarom, hogy mától te legyél az én Istenem, te legyél az én Uram. Dani, nem tudom, hogy szeretnéd befogadni Jézus Krisztust a szívedbe? Igen? Igen? Akkor kérlek, hogy mondd el utánam ezt az imát, ti is segítsetek ebbe. Rendben? Mennyei Atyám! Hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked azt, te vagy a Teremtő Isten, Te vagy az, aki kigondoltál. Elterveztél engem is. Hiszek benned. A hit hallásból jön. És most megvallom előtted, és emberek előtt is. Hiszek benned, mennyei atyám. Hiszek minden egyes szavadat. Hiszek benned, Jézus Krisztus. Élő Isten egyszülött fia. Te vagy, aki a bűneimért meghaltál. És arra kérlek, bocsáss meg nekem minden bűnömet. Akár tisztába voltam vele, akár nem. Moss engem tisztára, Uram. Jézus, tisztíts meg. Adj nekem tiszta szívet, tiszta jó lelkiismeretet. És megnyitom a szívem, és kérlek, názereti Jézus, gyere be a szívembe, gyere be az életembe, és te legyél bennem, Úr, te legyél bennem az Isten. A Jézus nevében köszönöm, hogy meghallgattál. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.